0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Davas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Itt egy dal, a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: az ország szívében együtt a legjobbakkal.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát. Nem tudtam az elején, de megbosszulja magát. Nekem az a cél.

0: óra van.
1: Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák, sűrűbben járnak a vonatok a Balatonra. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News,
0: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák. Elsőként a magyar nyelv és irodalomírás belit tartják, majd kedden a matematika következik. Szerdán idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. A következő hetekben várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek. Az energiaárak emelkedése miatt a megszokotthoz képest később nyit a strandok és fürdők többsége. Sok fürdő jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén nyit, de teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd. A strandok és fürdők eddig jellemzően már május elején megnyitottak. Sűrűbben közlekedő vonatok, összehangolt buszcsatlakozások, több kerékpárhely. Életbe lépett a MÁV előszezoni menetrendje. Jelentősen módosult a Balatont érintő vonatok közlekedési és megállási rendje, díjszabása, menetrendje, ezzel együtt a regionális buszközlekedési lehetőségek is bővültek, ezért érdemes előzetesen tájékozódni a MÁV Plusz járatinformációs szolgáltatásán keresztül, weben vagy az applikációban. Csökkent a halálos autóbalesetek száma az Európai Unióban 2024-ben. Mintegy 2,2%-kal kevesebben vesztették életüket, mint a megelőző évben. A halálos kimenetelű közúti balesetek számát tekintve Svédországban a legbiztonságosabb a közúti közlekedés. Az országban 2024-ben 1 millió lakosra vetítve 20 halálesetet jegyeztek fel. A legmagasabb arányról Romániában számoltak be, ahol 1 millió lakosra vetítve 78-an vesztették életüket az utakon 2024-ben. A jelentés szerint Magyarországon valamelyest emelkedett a halálos kimenetelű közúti balesetek száma. Amíg 2023-ban 1 millió lakosra vetítve 49 ember vesztette életét, addig számuk 2024-ben 52 volt. Több tucatnyi kisvállalkozás zárt be az erdélyi Parajdon és környékén a tavaly májusban történt bányakatasztrófa óta. Főként a turizmusban, közétkeztetésben és utcai kereskedelemben érdekelt cégek szüntették be tevékenységüket, tudatta a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője. A kisvállalkozók azzal indokolták döntésüket, hogy a turisták elmaradásával nem éri meg fenntartani a kereskedelmi tevékenységet. Az idei május 9-i győzelem napi katonai díszszemlén hosszú idő óta először nem vonultat fel semmilyen haditechnikát az orosz hadsereg, írja a Deutsche Welle. Az orosz védelmi minisztérium a döntést a jelenlegi hadműveleti helyzettel indokolta. Több orosz régióban is töröltek olyan tömegrendezvényeket, amelyeket a II. Világháborús győzelem ünnepnapjára időzítettek. A döntés hátterében az állhat, hogy Ukrajna az orosz csapásokra válaszul, különböző oroszországi infrastrukturális létesítményeket támadott az elmúlt hónapokban. Sokat süt majd a nap vasárnap, csapadék nem várható. Többfelé megélénkül a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul, csak a fagycugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában. Simply the best, simply the
2: best, simply the best, simply the best. Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en. Rádió.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Aranykorona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Aranykorona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: A zene rendet tesz a csendben.
7: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
6: 93.4 Rádió Dabas.
7: Az otthon hangja.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: Hajnali 4 óra van.
1: Hajnali 4 óra van.
2: Éttermeket, fesztiválokat, taxisokat ellenőriz a fogyasztóvédelem. Lassult az ingatlan piac. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Vendéglátóhelyeket, fesztiválokat és taxiszolgáltatásokat ellenőriz a fogyasztóvédelmi hatóság. A nyári kiemelt turisztikai időszakra országos ellenőrzés sorozatot indítottak. A kormányhivatalok vizsgálják például a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, valamint a repoharak visszaváltási lehetőségéről szóló megfelelő tájékoztatást. Az ellenőrzések a nyár végéig tartanak. Érezhetően lassult tavasszal a korábban pörgő lakáspiac az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint. A fordulatot a hosszabb értékesítési idő és az alkupozíciók vevőknek kedvező változása is jelzi. Balog László, a cég vezetőgazdasági szakértője ismertette, a piac ketté vált, a nagyobb városokban a magasabb árszint már fékezi a keresletet, ezért ott sokkal inkább érezhető a lassulás, a kisebb városokban és településeken viszont az alacsonyabb árak miatt az otthonstart még érdemi kereslet élénkítő hatást fejthet ki, főleg a társasházi lakások piacán. Fejlesztés a NAV-nál, az egyéni vállalkozóknak készített SZIA bevallási tervezetekbe az adóhatóság automatikusan betölti a rendelkezésre álló online számla és pénztárgép adatokat, valamint a szocho és járulék adatokat. Az új megoldás érdemi könnyebbséget jelent azoknak az általányadózó, nem nyugdíjas vállalkozóknak, akik 2025-ben az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban adták be az egyszerűsített negyedéves szocho és járulék bevallásukat. Tart az országos kompetenciamérés. Május végéig több mint 600 ezer tanuló vesz részt a készségek és képességek feltérképezésében. A szövegértés és a matematika mellett a felsőbb évfolyamokban a digitális kultúrát, a történelmet és az idegen nyelvismeretet is felmérik. Több mint 2000 rászoruló család kapott háztartásonként 120 ezer forintos fűtéstámogatást a fűtési szezonban. Az ország legszegényebb 178 településén a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat szociális naperőműveinek bevételéből. Összesen 162 millió forint értékű támogatást nyújtottak havi részletekben, előrefizetős villanyórákra feltöltve. A családok 2025. szeptemberétől pályázhattak a leggyakrabban használt helyiségük fűtésére. A Spitzbergák az európai átlagnál 3-4 gyorsabban melegednek. Ez derül ki az Európai Unió Kopernikusz programja és a Meteorológiai Világszervezet éves jelentéséből. A kutatók megállapították, hogy az 1990-es évek közepe óta Európában évtizedenként több mint fél fokkal emelkedett a hőmérséklet, gyorsabban, mint a bolygó bármely más kontinensén, ami a földet beborító, fosszilis tüzelőanyagokból származó szennyezésnek tudható be. A jelentés szerint az éves tengerszint feletti hőmérséklet Európában elérte az eddigi legmagasabb mértértéket. Derült napos száraz idő lesz vasárnap. A szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi fagyzugokban ennél hidegebb lehet. Délutánra 19 és 25 fok közé melegszik a levegő.
0: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Hajnali 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Már 1 millióan benyújtották személyi jövedelemadó bevallásukat. Rekord gyorsasággal pusztulnak a lucfenyők Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Már 1 millióan benyújtották személyi jövedelemadó bevallásukat a május 20-ai határidő előtt, közölte a NAV. Az adóhivatal idén 5,6 millió bevallási tervezetet készített, amelyek elektronikusan az ESZIA rendszerben érhetők el. Április 23-áig 1,6 millióan nézték meg a tervezetet, és több mint 900 ezeren már véglegesítették. A NAV szerint a legegyszerűbb az online ügyintézés, ahol a bevallás szükség esetén könnyen módosítható vagy kiegészíthető. Aki bizonytalan, az telefonon vagy személyesen is kérhet segítséget a kirendeltségeken. Az adóhivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy az igénybe nem vett adókedvezmények a bevallásban utólag is érvényesíthetők. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 márciusában a foglalkoztatottak száma 4.646.000 fő volt Magyarországon. A munkanélküliek száma 219.000 főt tett ki, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5%-on alakult. Az év első negyedévében a foglalkoztatottak átlagos száma 4.627.000 volt, ami éves összevetésben csökkenést mutat. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.440.000 dolgoztak, miközben a közfoglalkoztatottak száma 69.000, a külföldön dolgozóké 119.000 fő volt. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér megújult weboldalán már elérhető az az interaktív térkép, amellyel valós időben lehet tájékozódni a terminál elrendezéséről. Néhány kattintással megtalálható a beszállókapu, a szolgáltatások pontos helye, az üzletek, éttermek és egyéb létesítmények, mindez még otthonról az indulás előtt. Így a repülőtérre érve azonnal tudja az utas, hogy merre induljon, és nyugodtabban töltheti az indulás előtti időt. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér nem csak a tájékozódást könnyíti meg, hanem sok kényelmi fejlesztéssel is gondoskodik az utasokról. Rendelkezésre állnak például babamama szobák, ingyenes töltőállomások, kilátó és dohányzó teraszok, környezetbarát ivókutak. Rekord gyorsasággal pusztulnak a lucfenyők Magyarországon, figyelmeztet a debreceni Hunren Atommagkutató Intézet. Az intézmény országos felmérése szerint 2023-ban nőtt meg ugrásszerűen a kiszáradt példányok száma, a regisztrált több mint 4000 fenyőfa csaknem 60%-a már elpusztult. A kutatók szerint a karácsonyfaként is ismert fafaj élettani jelzőműszerként működik. A tömeges száradás azt jelzi, hogy a Kárpát-medence éves középhőmérséklete elérte azt a küszöböt, amelyet a lucfenyő már nem képes elviselni. A fenyők pusztulása nem csupán esztétikai kérdés, hanem a klímamodellek beigazolódását mutatja. Sokat süt majd a nap vasárnap, csapadék nem várható. Többfelé megélénkül a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul, csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra, a régió

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavas.

0: www.radiodalos.hu.
1: Ha akarod, a világon bárhol hallgathatod.
0: www.radiodabas.hu. www.radiodabas.hu.
1: Ha akarod, a világon bárhol hallgathatod.
0: www.radiodabas.hu.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
4: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai! Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
5: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
6: Skoda. Reklám voltam, viszont hallásra. Neked?

0: Tedd dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Reggel 6 óra van.
1: Reggel 6 óra van.
2: A magyar írásbelikkel kezdődik az idei érettségi vizsgaidőszak. Hétfőn országos ellenőrzés sorozatot indított a fogyasztóvédelem a vendéglátóhelyeken, marad a napos meleg tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka, közölte az Oktatási Hivatal. Mint írják, a következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek majd. Az írásbeli vizsgákat május 4-e és 22-e között rendezik meg. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, majd matematikából, történelemből és idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. Az emelcintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. A nyári kiemelt turisztikai időszakra országos ellenőrzés sorozatot indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok a nyár végéig folyamatosak és kiterjednek a turisták által leginkább látogatott vendéglátóhelyekre, a fesztiválokra és a különböző kulturális rendezvényekre, valamint a személytaxi szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra. Külön figyelnek az ideiglenes árusítóhelyek műszaki és higiéniai feltételeire, valamint az élelmiszerek összetételének megfelelőségére. Újabb videóval segíti a bevallási tervezetek kiegészítését a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV ezúttal az ingatlan bérbeadásából, valamint az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem bevallását mutatja be lépésről lépésre a kérdés-felelet alapú kitöltési mód használatával. A hivatal idén is 5,6 millió magánszemélynek készítette el a bevallási tervezetét, de bizonyos jövedelmekről nem áll rendelkezésére teljes körű adat. Akik ilyen bevételt szereztek, mindenképpen ki kell egészíteniük a tervezetet. Ez több mint 200 ezer adózót érint. Elérhetővé vált a gerincvelői izomsorvadással élők számára egy otthon alkalmazható terápia. A RISDiplam hatóanyagú készítmény egyedi méltányossági eljárásban igényelhető, közölte az SMA Egyesület. Budai Krisztina elnök hozzátette, a gyógyszer olyan betegek számára is alternatíva lehet, akik állapotuk miatt évekig teljesen kiszorultak a kezelésekből. Még tart a pollenszezon késő tavaszi legerősebb terhelésű időszaka, egyszerre közel 20 féle allergén virágpora van jelen a levegőben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A nyír pollen koncentrációja országosan magas, az eperfa féléké és a tölgyé a közepesen magas tartományban alakulhat. Jellemzően közepes, tüneteket okozó koncentrációban van jelen a platán, a bükk, valamint a dió pollenje, míg a juhar, a fűz és az ostorfa virágporának mennyisége alacsony közepes szintet érhet el. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a ciprus és tiszafa félék, a kőr is, a komlógyertyán, a gyertyán, a sásfélék, továbbá már a fenyőfélék, a vadgesztenye és a pázsitfűfélék pollenje is. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg többfelé a keleti-délkeleti szél, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Holnap is marad a napos, fátyolfelhős, száraz idő, megélénkül a délies szél, napközben 22-28 fokig melegszik a levegő.
3: Lelátó extra.
4: A Rádió Dabasai sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Vasárnap délután 17 órától egy igazi vérbeli rangadóval folytatódik a szezon az NB3-as Meton FC Dabas számára a délkeleti csoportban. Az ősi rivális Dunaharaszti MTK látogat majd Dabasra, a Velli Sportparkba. Normál esetben is a tabellán elfoglalt helyezésektől függetlenül hatalmas küzdelmet láthatunk, ha találkozik a két együttes egymással, ahol a végeredmény általában megjósolhatatlan. Most viszont a két csapatot mindössze egy pont és két helyezés választja el egymástól a tabellán, így a tét talán még nagyobb. Egy esetleges DMTK győzelemmel ugyanis riválisuk további előnyre tehetne szert, viszont ha a hazai csapat otthon tudná tartani mindhárom bajnoki pontját, akkor beelőzni a riválist és egyben meg is tudna erősíteni helyét a középmezőn elején. Az őszi összecsapáson 2-1-es Meton FC Dabas győzelem született, ezzel az eredménnyel pedig most is abszolút kiegyeznének. Hazai mérkőzés lévén ezúttal is biztatnak minden FC Dabas szimpatizáns, hogyha idejük engedi, látogassanak ki vasárnap délután a Velli Sportparkba. A találkozó 17 órakor kezdődik. A Monor csapata kora délután 14 órakor játszik a Szegedi VS ellen, szintén hazai pályán. Helyi sportíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Tavast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Itt egy újabb magyar

0: képtelen vagyok múlt időbe tenni azt a három szót.
1: Rádió Dabas, a régió rádiója.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
4: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
3: Maga mögé utasította a kategóriatársakat.
4: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Póló modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részletekért látogasson el márka kereskedésünkbe.
3: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
5: Volkswagen.
6: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Jöjjön egy újabb magyar dal.
9: Hogy biztosan szót értsünk egymással.
8: Magyar óra.
9: Magyar óra.
8: Itt
9: az otthon hangja.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: egy nyelvet beszélünk, de nem mindig értjük meg egymást. Legyen tehát közös pont, a zene.
1: Barátom, sajnálom, hogy nem voltam jó hozzá.
2: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap.
3: Mindenkinek szól a magyar óra.
4: Ez Budapest, baby, nem New York City. Itt nem zavar senkit, ha ég a cigit.
5: Szót értünk egymással.
0: Mikor befejezik.

0: 93.4 Rádió Dabas. Ez
1: egy alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: közelebb értünk egymással.
1: Magyar óra.
0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Országos kiemelt szamóca ellenőrzést rendelt el a fogyasztóvédelem, kibercsalókra figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank, folytatódik a melegebb naposabb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően hírek.
2: Országos kiemelt szamóca ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztók védelme érdekében. A hatóság az ideiglenes árusítóhelyekre és útmenti értékesítőkre fókuszál, ahol a forgalmazási körülményeket, a higiéniai feltételek meglétét vizsgálja. Kiemelték, a hatósági akció célja a hazai és import szamóca tételek ellenőrzése, különös tekintettel a minőségre, a jelölés megfelelőségére, valamint a nyomon követhetőség biztosítására. Az ellenőrzések kiterjednek a nagykereskedelmi forgalmazókra, beleértve a nagybani piacokat, valamint a kiskereskedelmi egységekre is. Kibercsalók újfajta elkövetési móddal keresik meg az ügyfeleket, a Magyar Nemzeti Bank telefonos ügyfélszolgálatára érkezett bejelentések alapján. Kifejezetten korábbi hamis befektetési lehetőségek károsultjait, vélhetően saját korábbi áldozataikat hívják fel telefonon ismét a Nemzeti Bankon belül működő pénzügyi békeltető testület, vagy valamelyik Európai Uniós pénzügyi felügyeleti hatóság nevében. Hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank. A csalók az ügyfeleknek a korábban megszerzett pénzek megtérítését ígérik, majd azt állítják, hogy az összeg visszafizetése az érintettek számára adóköteles, így nekik azt előzetesen át kell utalniuk. A befizetés után aztán eltűnnek a megszerzett összeggel. Teljesen megújulhat a csernobili atomerőmű környéke. Az erőmű igazgatója szerint hamarosan beüzemelnek egy nagy teljesítményű napelemparkot, és a régió hamarosan a zöld és atomenergia új központjává válhat. A napelemek egy hónapon belül megkezdik a villamosenergia előállítását. A fejlesztés nem egyszerű, ugyanis az atomreaktort védő régi szarkofág fölé épített új biztonsági burkolat, amelyet egy orosz drón megrongált, sürgős javításra szorul. Május 6-án újra futócipőre cserélik az irodai dresszkódot a hazai cégek dolgozói. Jön a második E.ON Business Run a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A részletekről Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője beszélt.
3: A nagyvilágban 25-30 éve a

0: aki hétköznap rendezik meg, és arra építenek, hogy az irodaházakban, a különböző munkahelyeken az emberek együtt töltenek egy késő délután, kora estét, és általában nem csak futnak, hanem közösségi élményként akár megkóstolnak finom falatokat, isznak egy jót, beszélgetnek, zenét hallgatnak, táncolnak, és ezt a versenyformátumot hoztuk el Magyarországra a tavalyi évben.
1: Az indulók több táv közül választhatnak, a kilométereket egyéniben és csapatban is lehet majd gyűjteni. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg többfelé a keleti-délkeleti szél, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Holnap is marad a napos, fátyolfelhős, száraz idő, megélénkül a délies szél, napközben 22-28 fokig melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
3: Szép jó reggelt kívánok, kezdődik a Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja. A mai műsorban az agráriumot érintő híreket hallhatod, majd érkezik Moldován Ági az agrármeteorológiával, illetve itt lesz Szerocki Zsuzsi is a kerti tippekkel. Én Kis György Krisztián vagyok, hamarosan kezdünk.

0: Hol vagy?
1: Otthon?
0: Úton?
1: Munkában?
0: Mindenütt veled van!
1: 93.4 Rádió Dabas.

Az Európai Bizottság elfogadta azokat az új szabályokat, amelyek lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy támogatást nyújtsanak a gazdálkodóknak műtrágya és üzemanyag vásárláshoz, akár a költségek 70%-áig. A döntés hátterében egy szélesebb uniós intézkedéscsomag áll, amelyet az Európai Bizottság a közel-keleti válság gazdasági következményeinek kezelésére dolgozott ki. A Reuters beszámolója szerint az új szabályozás lehetővé teszi, hogy a tagállamok kompenzálják azokat az ágazatokat, köztük a mezőgazdaságot, amelyeket különösen súlyosan érintett az energia és alapanyag árak emelkedése. A MedSAF program a halászatot, a közlekedést és az energiaigényes iparágakat érinti még. A gazdálkodók számára a legfontosabb változás, hogy a tagállamok mostantól jelentős mértékben kompenzálhatják a megemelkedett termelési költségeket. Az új szabályok szerint a gazdák akár a műtrágya és az üzemanyag drágulása miatt keletkezett többletköltségek 70%-át is visszakaphatják. A támogatás alapja a jelenlegi árak és a válság előtti szint közötti különbség lesz. Az elszámolásnál a gazdaság tényleges felhasználását veszik figyelembe. A bizottság egy egyszerűsített támogatási rendszert is kidolgozott a kisebb gazdaságok számára. Ennek keretében a támogatás odaítélhető részletes fogyasztási dokumentáció nélkül is. Egy kezdvezényezett legfeljebb 50 ezer eurót, azaz nagyjából 18 millió forintot kaphat. A támogatás mértéke a gazdaság méretéhez igazodik. Az új intézkedés nem csak a mezőgazdaságra vonatkozna, hanem az energiaigényes ágazatokat is, beleértve a mezőgazdasághoz kapcsolódó feldolgozóipart is. Ebben az esetben az áramköltségek esetében a támogatási arány az eddigi 50%-ról 70%-ra emelkedhet. A segítség az energiafogyasztás egy részére terjedhet ki, nem szükséges külön megfelelni a dekarbonizációs feltételeknek. Bár az uniós keretrendszer már megszületett, a tényleges támogatások bevezetése és konkrét formája minden tagállam saját döntése lesz. Lengyelország már jelezte, hogy élne ezzel a lehetőséggel. Izgatottan várjuk, vajon tartani tudjuk-e a lépést a régiós versenytársak támogatási szintjén. A magyar költségvetés sajnos jelentős forráshiánnyal küzd, pontos állapotot és mozgásteret csak a kormányátadási folyamat végén tudunk majd. Sok múlik azon, hogy hogyan haladnak majd a tárgyalások az uniós forrásokért Brüsszellel. Oh, baby, we'll be old.

gazdász folytatásában most foglalkozzunk kicsit az asszály kérdéssel. Hiába hoztak csapadékot a téli hónapok, Magyarország vízkészlete vészesen apad, egyes területeken a talaj vízszint több mint egy méterrel elmarad a sok éves átlagtól. A szakértők szerint az asszály mára az agrárium első számú ellenségévé vált, és a helyzet gyorsabban romlik, mint azt sokan gondolnák. Az idei év a 2022-es eddigi legsúlyosabb asszályt is felül múlhatja. A számok önmagukért beszélnek. 2025-ben mintegy 550 ezer hektárnyi területet sújtott asszálykár, és közel 45 milliárd forintnyi kártérítést fizettek ki a biztosítók, illetve fedeztek állami vagy uniós forrásokból. Ez azonban csak a jéghegy csúcsa, mert az idei év előrejelzései még súlyosabb forgatókönyvet vetítenek előre, mivel az ország területének 90%-a asszály veszélyeztetett területnek minősül. A legsúlyosabb helyzet az Alföldön és a Duna-Tisza közén alakult ki, de a Dunántúl jelentős részén is kritikus a vízhiány. A probléma gyökerei mélyre nyúlnak. A klímaváltozás, a szélsőséges csapadékeloszlás, az elavult öntözőrendszerek és a nem megfelelő agrotechnika együttesen idézik elő a mezőgazdasági válságot. Az elmúlt 5 évben az asszály szinte állandósult. Különösen emlékezetes marad a 2022-es év. A gazdák több mint 1 millió hektárra jelentettek asszálykárt, ami után a kárenyhítési alap meghaladta az 50 milliárd forintot. A leginkább érintett növénykultúrák a kukorica és a napraforgó voltak, a veszteségek közel 80%-a ezekhez köthető. A változás ma már nem csak érzékelhető, hanem rendszer szintű, míg az 1970-es években egy évtizedben átlagosan 3 asszályos év fordult elő, addig az 1990-es évektől ez a szám 7-re emelkedett. Az agrárium számára virágossá vált, hogy a túlélés kulcsa a gyors alkalmazkodást. A hangsúly például a korábbi árvízvédelemmel szemben már jó ideje a víz visszatartáson és a technológiai innováción van. A modern digitális döntéstámogató rendszerek segítenek, hogy a gazdák pontos adatok alapján optimalizálják a vízfelhasználást. Talajszondák, műholdképek és mikroklimatikus előrejelzések támogatást nyújtanak abban, hogy a víz ott és akkor hasznosuljon, ahol a legnagyobb szükség van rá, csökkentve a párolgás, illetve az elszivárgási veszteséget. Az asszály kezelése, talajszondák, műholdképek és mikroklimatikus előrejelzések támogatást nyújtanak abban, hogy a víz ott és akkor hasznosuljon, ahol a legnagyobb szükség van rá, csökkentve a párolgás, illetve az elszivárgási veszteséget. Az asszály kezelése ma már vitathatatlanul az egyik legnagyobb

NH agrárkörnyezeti trendekkel. Ez az új asszály előrejelző a mezőgazdasági parcella azonosító rendszer blokkjaira bontva pontosan meg tudja adni a következő 4 hónap asszály kockázatát és csapadék előrejelzését egy adott területre, hiszen a kérdés ma már nem csak az, hogy lesz-e asszály, hanem hogy ki mennyire felkészült rá.

Az idei április kifejezetten rossz időjárást hozott mezőgazdasági szempontból. Csapadék alig hullott, sokfelé gyakorlatilag semmi sem esett. A hónap végére a növénytermesztésben kritikussá vált a helyzet. A gyakori sarkvidéki eredetű léghullámok pedig súlyos fagykárokat okoztak. A jövő héten valószínűleg délnyugatira fordul végre a légköri áramlás irány a térségünkben, amely felmelegedést és nedvesebb levegőt, így csapadékot is ígér. Az elmúlt egy hét során száraz, az ilyenkor szokásosnál összességében 2-3 fokkal hűvösebb időben volt részünk. Márciusban csak a hónap utolsó napjaiban érkezett eső, az egész hónap száraz volt. Az idei április ezt még túlszárnyalja. Van olyan terület az országban, ahol március vége óta gyakorlatilag nem esett eső. Az elmúlt 30 és 90 napos csapadékösszeg jelentős 25-45, illetve 20-70 mm-es hiányt mutat az átlaghoz képest. A felszín közeli 20-30 cm-es talajréteg országszerte kritikusan száraz, a felszín porzik. A 30-60 cm-es réteg is egyre szárazabb. Az őszi búzavetések a tavasz kezdetén még szépen növekedtek, a szokásosnál előrébb jártak a fejlődésben. Mára azonban a csapadékhiány egyre jobban kezd megmutatkozni, zöld tömegük stagnál. A repce kritikus időszakban teljes virágzásban van, ilyenkor igényelné a legtöbb vizet, kevés az oldalhajtás, nem kötődnek a virágok. Az őszi vetésekre vonatkozó közepes aszály egyre nagyobb területre terjed ki az országban, ez pedig már termésveszteséget fog okozni. A gyümölcsök sokfelé komoly fagykárokat szenvedtek április második hetében, amelyek gondos védekezés mellett sem

0: voltak mindenhol elkerülhetők. Változás előtt áll időjárásunk, a régóta várt délnyugatias áramlás a jövő héten várhatóan megérkezik. Csapadékra kettől van esély. Keddig a talaj további száradása várható, a nyári növényekre vonatkozóan egyre nagyobb területen válik súlyossá, az őszi vetésekre vonatkozóan pedig közepes mértékűvé, majd nagyfokúvá az aszály. A hőmérséklet a jellemzően napos időben egyre emelkedik, szombattól nagy területen melegszik 20 fok fölé a levegő, sőt a jövő hét elején már inkább 25 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Hallom már a vindiát tovább, tovább.
2: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
5: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
2: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon. MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhoz szállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670-229-5183. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
6: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
7: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Rendhagyó osztályfőnöki óra volt Újhartyánban. Újabb életmentő készülékkel gazdagodott Bugyi. Koranyári idő várható.
8: Hírmondó.
2: Rólunk szól.
8: Régiónk hírei.
2: Első kézből.
8: Első kézből.
0: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Május 3-a van, vasárnap reggel 7:30. Rendhagyó osztályfőnöki órát tartott Újhartyánban Zaher Gábor toxikológus. Az elismert addiktológus felhívta a figyelmet arra, hogy a drog mindenhol ott van, a döntéseket leginkább a kortárs csoport befolyásolja, ezért a legnagyobb veszélyben a fiatalok vannak. Sok esetben nem szándékból történik a baj, hanem azért, mert nem mernek nemet mondani.
9: Még abban a korban vannak, amikor az a bizonyos kontrollmechanizmus még az emberben nem fejlődött ki. Ilyenkor ami külső kontrollt kéne gyakorolni, mondjuk szülői kontrollt például, vagy esetenként olyan információkat adni nekik, ami alapján majd fognak tudni esetenként jó döntéseket hozni. Na most talán ez a legnehezebb. És nagyon sokszor úgy gondolom, hogy egy csomó mindenre amúgy sem tudunk nemet mondani, ráadásul egy csomó olyan kihívással kell szembesülnünk, amivel a döntés még nehezebb. Mi van, öreg nem mered? És az öreg nem meri, és itt most nem kell rögtön ilyen csúnya dolgokra gondolni, most alkohol, meg kábítószer. Hát mondjuk almalopás a szomszédból. Szerintem mi erről hallottak már, ami azért hát nem az évezred bűncselekménye kategóriába tartozik, és ha nem meri, akkor megkapja a mondatot. Na jó van, kis csak húzz el, innen csíra vagy. És a gyerek nem akar csög lenni, nem akar csíra lenni, úgyhogy megcsinálja. Hiszen a kortárs csoportnak a mintája és a kihívásai, azok néha, sőt nem is néha, elég gyakran fölül tudnak írni egy csomó minden olyasmit, amit esetleg egy okos és bölcs felnőttől hal. Most ez az okos és bölcset azért nagyon erősen idézőjelbe kell tenni. Ez a kínálatcsökkentési drogpolitika, és egy éve Magyarországon ez dominál. A keresletcsökkentésről szó nincsen. A mérlegnek két serpenyője van, a kínálat és a keresletcsökkentés. Jelenleg ez nagyon-nagyon-nagyon ferdén áll, hiszen a politika nagyon sok mindent ma fölülír Magyarországon, a szakmát leginkább.
0: Újabb életmentő készülékkel gazdagodott Bugyi. Az új defibrillátort a Széchenyi téren lévő bölcsőde kerítésére telepítették, hogy a lakótelepen is azonnali segítség álljon rendelkezésre baj esetén. A készülék bárki számára hozzáférhető és hangutasításokkal segíti az első segélynyújtót, így laikusként is bárki életet menthet vele. Az első készülék még április elején érkezett, amely bugyin a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár falán kapott helyet. Mindkét berendezés egyféle automata beszélő készülék, amely használat közben hangutasításokkal segíti és végigvezeti a felhasználót. Az adatok szerint hazánkban évente közel 26 ezer ember hal meg hirtelen szívmegállásban. Ez naponta 60-70 embert jelent, azaz minden 25. percben meghal valaki, akit nem sikerül újraéleszteni. A betegek 20-30%-a nyilvános helyen lesz rosszul, újraélesztésükre pedig az első 5 percben van a legnagyobb esély. A British Heart Foundation adatai szerint, ha a defibrillátort a szívleállást követő 3-5 percen belül használni kezdik, az a sikeres újraélesztés esélyét 6%-ról 74%-ra emeli. Csak előzetes regisztrációval lehet igénybe venni Alsónémedin a Nagygödörben lévő műfüves labdarúgó pályát. A hétfő, kedd és csütörtök esti órákban már regisztráltak csapatok a pálya heti rendszerességű használatára. A Gödör egyéb területein szabadon lehet tartózkodni. A játszótér eszközeit kizárólag 14 éven aluli gyermekek vehetik igénybe. Balesetveszélyessé válhat a játszótér, ha a játékokat nem a megfelelő korosztályú és súlyú személyek használják. A pumpapályán a kihelyezett pályahasználati rend alapján lehet sportolni saját felelősségre. Fokozottan kell ügyelni a játszóeszközök épségére, a terület, valamint a mellékhelyiség tisztaságára. Több mint 83 millió forintos támogatást nyert el egy térségi fejlesztési konzorcium a versenyképes járások program második ütemében, amelynek tagja Felső Lajos és Lajos Mizse is. A kecskeméti járást érintő együttműködésben Lajos Mizse, Orgovány, Felső Lajos és Városföld önkormányzatai közösen pályáztak közterületi és zöld felületi fejlesztésekre. A teljes támogatási összegből Lajos Mizse önkormányzata több mint 43 millió forintban részesül. A forrásokat két fő területre fordítják. Egyrészt egy új speciális tehergépjármű beszerzésére, amely a hulladékmentesítési feladatokat segíti majd, másrészt a település kamerarendszerének korszerűsítésére és bővítésére. A tervek szerint egy billenőplatós teherautót szereznek be, amely hozzájárul a közterületek tisztábbá és rendezettebbé tételéhez. A beruházás teljes értéke mintegy 21 millió forint, amelyhez az önkormányzat saját forrást is biztosít. Emellett jelentős fejlesztés várható a közbiztonság terén is. Összesen 56 új kamerát telepítenek 19 helyszínen, mintegy 30 millió forint értékben. A bővítés célja, hogy a közterületek nagyobb részét lefedjék, ezzel növelve a biztonságot és a megelőzés hatékonyságát. Idén is biológiai szúnyoggyérítéssel írtják a vérszívókat Vecsésen. Tavaly már próbálkoztak a módszerrel, és Frűvirtné Halász Melinda alpolgármester szerint érezhetően kevesebb szúnyog zavarta a lakosságot. Ugyanaz előző nyár rendkívül száraz volt, a városvezető szerint minden bizonnyal volt annak jelentősége, hogy a lakosság partner volt a biológiai gyérítésben, figyelmesebbek voltak az emberek. A Williams televízió riportját hallják.
3: A jó idő közelettével természetesen beköszöntött az idei szúnyogszezon is. Akik többet járnak a kertekben, láthatják, hogy megjelentek az első példányok. Természetesen önkormányzatunk hónapokkal ezelőtt megkezdte a felkészülést. Megkötöttük a megfelelő céggel a szerződést. Ugyanazt a céget választottuk, akik tavaly is szolgáltattak a számunkra, hiszen ők a biológiai szúnyoggyérítést helyezik előtérbe, ahogy önkormányzatunk is. Megfelelő szaktanácsadással tudnak fognak a rendelkezésünkre állni, és amennyiben szükséges, akkor a kémiai gyérítést is képesek elvégezni. A tavalyi év abból a szempontból egy sikeres év volt, hogy egyetlen kémiai gyérítést sem kellett a városban végrehajtani, tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy eredmény. Természetesen ebben közrejátszott a tavalyi év nagyon száraz időjárása, de én nagyon bízom abban, hogy ebben a lakosság együttműködése is benne volt, hogy talán ha még nem is nagy számon, de biztos, hogy sokan odafigyeltek arra, hogy ne legyen pangó víz az udvarukban. És az idén is arra törekszünk, hogy ezt a biológiai gyérítést helyezzük előtérbe, nem győzöm hangsúlyozni a gyérítés szót. Tehát nem arról van szó, hogy egyetlen szúnyog sem lesz a városban, a szúnyogokkal együtt kell élnünk, de nyilván a populáció létszámát egy bizonyos szint alatt kell tartani, hogy a lakosság is azért, hogy mondjam, komfortosan tudja használni a zöld területeit.
8: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
2: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
8: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
2: www.radiodabas.hu-ra.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Ma napsütésé lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, így csapadék sem várható. Napközben több tájegységünkön megélénkül a szél. A legmelegebb órákban 21-26 fokot mutathatnak a hőmérők. Köszönöm a figyelmet!
1: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
10: Rádió Dabas az otthon hangja, már is folytatódik tovább a Gazdász itt a 93.4-en. Megérkezett vendégünk is, Czerócki Zsuzsi a Díszva iskolából. Szia, jó reggelt!
11: Jó reggelt, Krisztián, üdvözlöm a hallgatókat!
10: Sok kérdés maradt még az előző hétről, és hát új témákkal is érkeztél, úgyhogy már is ezeknek fogunk nekiállni, ezekről fogunk beszélgetni. Talán az első téma, amivel sokan keresnek most, az a tavasz kapcsán, a fű gondozása, mert hogy megjelent a gombásodás. Ez mondjuk azért furcsán hangzik, legalábbis olyan tekintetbe, hogy azért nem beszéltünk a nagyon csapadékos időről, ami tulajdonképpen a gombásodásnak lenne a jele, vagy itt nincs összefüggés ilyen tekintetben?
11: Hát a csapadékkal kapcsolatban nyilván van összefüggés, mert a legfontosabb megelőzési tényező az az öntözés a fűnél. Az a lényeg, hogy estére, mikor már lehűl a levegő, addigra felszáradjon a fű, ezért célszerű reggel öntözni, és nagyobb mennyiségben lehet nyugodtan. Ki lehet tapasztalni, hogy mekkora az a mennyiség, hogy még egész nap nedves marad a fű, de estére felszárad. Ez nyilván talaj és gyepminőség válogatja. Úgyhogy arra érdemes törekedni, hogy estére megszáradjon, mert hogyha este hűvös, párás, nyírkos marad, ez kedvez a gomba kialakulásának. Ugye a fű is még csak most indul el. A gyepszint most melegszik fel, melegszik a talaj, most kezd el fejlődni, még elég sérülékeny állapotban vannak a gyepek, úgyhogy tavasszal ugye starter műtrágyát szoktunk neki adni, ezzel együtt gombaölőzni is érdemes. Ahol már megjelent a gombásodás, ott figyelni kell arra, hogy váltogatni kell a gomba elleni szereket. Azt hiszem, hogy szertől függ, de kb. Két alkalommal lehet egyet használni, úgyhogy nehogy, mert hogy rezisztens lesz utána, tehát hogy nem fog hatni. Úgyhogy itt is érdemes arra figyelni, hogy ha már megjelent és elkezdtük kezelni, akkor váltogassuk a szereket, és írjuk fel magunknak, hogy mikor mit használtunk, meg hogy a megfelelő dózisban történjen ez a permetezés, illetve az ismétlésre nagyon figyeljünk oda. Nagyon fontos a második ismétlés az ilyen gomba elleni kezelésnél. Ha már így véglegesen elpusztult, mert mondjuk annyira elfertőződött, vagy annyira megviselte az idei hó, vagy a tavaly, nem, az idén volt az idei hó, akkor nyugodtan felül lehet vetni, mert nagyon jó idő van, úgyhogy ki fog kelni pikpak a füvünk. Szóval ettől sem kell félni. Úgyhogy nyugodtan lehet vele foglalkozni, de arra nagyon figyeljünk tényleg, hogy éjszakára felszáradjon, úgyhogy az öntözést az délelőtre célszerű időzíteni. Gyakorlatilag ez a legfontosabb lépés, de hogyha bármi egyéb van, akkor nagyon szívesen segítünk a gyepápolásában.
10: Hogyha már a fűről beszélgetünk, akkor említett, hogy beszéljünk a díszfűvekről is, mert ugye ezekkel is keresnek.
11: Igen, a díszfüveknél ugye a legfontosabb kérdés mindig az, hogy mekkora a nő. Itt érdemes előre számolni, mert hiába vannak még mondjuk ilyen kis 5-10 centis, vagy még annál kisebb hajtások egy fűnél, és tök jó kis kompakt növénynek néz ki, simán lehet belőle másfél-két, vagy akár 3 méteres díszfűvünk is, illetve a terjedésével kell, hogy mekkora tő lesz belőle. Ezzel érdemes számolni, mert hogy ezt egy szezon alatt is eléri. Tehát, hogy őszre el fogja érni ezt a magasságot. Úgyhogy fajtán belül is változnak a méretek. Ezzel mindenképpen számoljunk, hogyha díszfüvet vásárolunk. Egyébként az egyik legjobb térkitöltő szerintem a díszfüvek. Mindenféle évelőágyásba, de akár modern kertekbe is szoktuk használni. Nagyon jól lágyítják a teret, akár az ilyen kocka formákat is, vagy szögletes formákat is nagyon jól lágyítják, úgyhogy nagyon jó térstruktúrát adnak. Fontos kérdés még, hogy visszavágjuk-e őket. Ilyenkor tavasszal, amit vásárolunk egy kertészetbe, az már vissza van vágva, úgyhogy most nem kell őket visszavágni. Visszavágni tavasszal szoktuk őket egyébként, nem ősszel, amit vissza kell, és tavasszal is hagyunk rajta egy 5-10 centit fajtától függően, van amelyiken csak 2-3-at, hogy ne tövig legyen levágva, mert ez szintén nem tesz neki jót. És az örökzöld díszfüveket, azokat nagyon ritkán szoktuk visszavágni, csak akkor, hogyha károsodott a lombozat és elsárgul, de egyébként az örökzöld díszfüvek nem igényelnek különösebb gondozást.
10: Egy másik nagy téma, vagy nagy kérdés szokott lenni talán tavasszal, vagy hogyha mondjuk egy új kertet alakítunk ki, hogy mit is ültessünk a szomszéd felé.
11: Igen, talán ez a legradikálisabb kérdés egy kerttervezés során, hogy mi az a tér, amit el szeretnénk határolni. Ez általában ugye a szomszédtelek vagy az utca felől történik, és itt azt szoktuk javasolni, hogy két sávban is érdemes gondolkodni, tehát nem csak a cserje szint, a 2 méteres magasság, akkor érdemes számítani, hanem esetleg oszlopos fákban vagy kisebb díszfákban is érdemes gondolkodni, mert hogy ez a belátást teljesen gátolni fogja. Ugye ez a kisebb fák vagy az oszlopos fák, ilyen 3-4-5 méteres magasságról beszélünk, akár a kettőt is lehet vegyíteni, hogy a fák alá egy cserjesávot alakítunk ki, és így aztán teljesen meggátoljuk a belátást, és még árnyékot is kaphatunk. Ezek kis helyen is elférnek, főleg az oszlopos fák, ők ilyen 1-1,5 méter széles lombozattal rendelkeznek, viszonylag gyorsan nőnek, főleg a gyertyánfélék, és ebben ezt érdemes egy ilyen kisebb kertben számottevővé tenni, mert hogy árnyékol is, és egy kis kertben nagyon nehéz árnyékoló fát szerezni, meg még a tér belátását is gátolni. Úgyhogy itt az oszlopos díszfákkal, vagy a kisebb díszfákkal, díszkört, a díszalma érdemes számolni. És hát ugye a szemmagasság szintje pedig az a 2 méter, ez a cserjesáv. Itt akár vegyes sövényt is kialakíthatunk, de nyilván a legnépszerűbb a babér megy most. De ami még divatba jött, és nem véletlenül, ez az örökzöld ezüstfa. Nincsen kártevője, nagyon gyorsan nő, és nagyon jól bírja a meleget, a szárazságot, úgyhogy lehet, hogy ez a jövő babér megye, de ő is egy nagyon népszerű, és ez is kapható színes levelű változatokban.
10: Palántákról is beszéljünk, mert ugye ezek is megérkeztek hozzátok, ugye pár héttel ezelőtt már szóba került, hogy hamarosan érkeznek, ezek itt vannak, illetve hát ugye olyan növények is érkeztek, amik szárazság tűrőek, hiszen ez most a következő időszaknak lesz a nagy kérdése.
11: Igen, a palántáknál már nem csak a klasszikusokat keresik, hanem hogy ellenálljon betegségeknek, főleg ilyen gombabetegségek, vírusbetegségek. Nagyon sokféle paradicsom, paprika van olyan, amik ezeknek jobban ellenállnak, meg hogy jól bírják a meleget. Ugye főleg a paprikák között van hiába melegigényes, de mondjuk szabadföldi termesztésben annyira a hőséget nem bírja. Ez is előfordul, úgyhogy itt is érdemes a fajtáknak utána nézni. A paradicsom, azt úgy vettem észre, hogy a koktélfajták azok, amik a legjobban tűrik a forróságot, de ott is a színes fajták között nagyon ellenállóakat is találunk, és a paprikáknál még a csípős paprikákat szokták mondani a vásárlók, hogy sokkal jobban bírják a viszontagságokat. Ez azért van, mert a paprika alapfaja az egy csípős, nagyon csípős paprika, úgyhogy nyilván a csípős fajták, főleg a chiliben közelebb állnak az alapfajhoz, ezáltal sokkal ellenállóbbak is. Nyilván nem mindenki szereti a csípős paprikát, de de itt érdemes abba gondolkodni, hogyha valaki mondjuk fólyasátorban is termesz, meg szabadföldben is, akkor lehet, hogy a szabadföldben esetleg a hagyományos csípős fajták jobban bírják.
10: Itt is egyébként átalakul a kínálat, ugye nyilván itt az utóbbi időszakban nagyon sokat beszélgettünk már különféle gyümölcsfák, illetve a kerti növények kapcsán a szárazságtűrésről, a haszon növények tekintetében is fontos, hogy ezt figyelembe vegyék és lépést tartsanak ezzel az igénnyel?
11: Igen, szerintem minden évben alakul, főleg amiatt, hogy nagyon sokan otthon azért termesztenek zöldséget, gyümölcsöt, hogy vegyszermentes ételt egyenek, és csak biológiai védekezést használnak, és itt nagyon fontos a fajta választás is, mert a biológiai védekezés, ez ugye ez egy folyamatos védekezés, tehát ott a megelőzésre törekszünk, de már a fajta választással megelőzhetjük mondjuk bizonyos betegségek kialakulását, mert hogyha ellenállóbb fajtát választunk, akkor kevésbé kell aggódnunk, hogy mondjuk egy mozaik vírus, vagy bármi egyéb leteríti a teljes állományunkat.
10: Rövid szünetre megyünk csak el, utána már is folytatjuk a beszélgetést.

0: Az rövid szünet után már is folytatódik tovább a Gazdász itt a 93.4-en, a stúdió vendégre továbbra is Czerócki Zsuzsi. És amivel folytassuk, az hát még itt beszélgettünk a felvétel előtt arról, hogy azért éjszakai fagyok voltak, de bízunk benne, hogy most már ezek is elmúlnak. Így hát a szobanövények is elindulhatnak kifelé.
1: Én nagyon bizakodó vagyok, hogy túl vagyunk az utolsó fagyos éjszakákon, ezért most már ki lehet tenni, tehát nagyjából ilyen 8-10 fokot mondanak ugye éjszakai hőmérsékletre, úgyhogy nyugodtan ki lehet tenni a szobanövényeinket, de itt nagyon figyelni kell, hogy hogyan kerülnek ki a kertben, mert minden egyes alkalommal találkozunk, vagy minden egyes évben találkozunk azzal, hogy jönnek, hogy gyönyörű szép volt bent, és kiraktuk a kertbe, és pikpak lehullott a levele. Ez azért van, mert nagyon erős a napsugárzás, erős az UV-sugárzás, így aztán, hogyha közvetlen napfény éri őket, az olyan, mint amikor mi mondjuk kifekszünk egy órára napozni, mikor mondjuk fél évig bent voltunk, tehát nincs UV-védelem az ő bőrfelületükön sem, ezért megégnek a levelei, és az összes levelét lehullajthatja. Illetve ilyenkor nagyon kell figyelni nem csak az UV-védelemre, hogy hozzászoktassuk őket, hanem a szélre is. Hiszen bent a lakásban ugye nem érte őket semmilyen szél, semmilyen mozgás, semmilyen húzat, így amikor kikerülnek a kertbe, még nem annyira erősek a hajtásai, hogy ennek ellenálljanak, sőt, van egy csomó növény, ami fel is van nyurgulva, mondjuk a fényhiány miatt, jóval hosszabb hajtásai vannak az átlagosnál, így nagyon védett, sötét fa alá, vagy terasz alá érdemes legalább egy hétre tenni őket, és utána fokozatosan kirakni őket a fényre, még akkor is, hogyha egyébként kaktuszokról beszélünk, aminek úgy nem láthatóak a levelei, illetve hát a tüskék a levelei egyébként, azok a módosult levelek, tehát a kaktuszokat is meg tudja égetni, és ez mindig ilyen fehér, megfehérednek a levelek, és utána lepotyognak, úgyhogy itt lehet elrontani a szobanövények kitételét. Erre kell figyelni. Egy hétig maradjanak ilyen nagyon védett helyen, és utána fokozatosan mehetnek félárnyékba, aztán a napot kedvelők a napra, és a félárnyékot a félárnyékba, a félárnyékot kedvelők a félárnyékba maradjanak. Úgyhogy ezzel érdemes számolni, illetve azzal is, hogyha megnőtt a szobanövényünk tavaly óta, akkor a mostani cserepe az nem fogja tartani azt a mennyiségű vizet, amire neki szüksége lesz. Egy nagyobb lombozatnak nagyobb cserépre lesz szüksége, ugye jön a meleg, kint jóval melegebb van, mint bent, fúj a szél, könnyebben párolog, úgyhogy ilyenkor érdemes átültetni is, bár az általános szabály az, hogy két évente minden növényt ültessünk át, de amikor azt látjuk, hogy a lombozathoz képest túl pici a cserép, és mondjuk gyakran felborul, vagy kilógnak a cserepek a cserép alján a gyökerek, akkor érdemes legalább egyel nagyobb cserépbe ültetni őket.
0: Minden szobanövényre jellemző, hogy kitehetjük a szabadba?
1: Általában igen, a fikusz szokott megsértődni, főleg a kislevelű, ő ugye akkor is, hogyha húzat van, de hogyha ilyen kellően védett félárnyékos helyre tesszük, akkor pedig gyönyörűen fejlődik a fikusz is, sőt, sokkal szebben, mint bent. Igazából meg kell keresni neki a helyét, amire nem nyűgös, de talán ő a legnyűgösebb a szobanövények közül.
0: Te említetted, hogy átültetés, illetve a locsolásra hogyan kell odafigyelni. Nyilván, ha a lakásba tartjuk, azért ott kevésbé van kitéve különféle időjárási körülményeknek egy-egy ilyen szobanövény. Gyanítom, hogyha ugye kirakjuk a szabadba, azért itt sűrűbben kell a locsolásra is, akár a tápanyag utánpótlásra is figyelnünk.
1: Igen, ilyenkor nagyon kényelmesen ugye meg tudjuk őket slaggal öntözni. Nem mindegyik szereti a 12 fokos kútvizet, ezzel talán érdemes számolni, szóval kannelba érdemes esetleg ezeknek a növényeknek tárolni a vizet, átveszi a levegő hőmérsékletét, és akkor így egy 20 fokos vízzel fogjuk öntözni, így lehet spórolni az energián, és akkor nem kell tényleg egyenként, de a slaggal locsolást ezt nem mindegyik szereti. Egyébként hozzá lehet őket szoktatni, tehát a kertészetben is volt olyan, hogy nem tudtam egyszerűen ennyi növényt öntözni, de szépen lassan hozzá lehet őket szoktatni ehhez a hideg sokhoz. A fikuszok tényleg nem bírnak semmit, vagy én nem bánok velük jól, de ők a hidegvizes öntözéstől is hullajtanak leveleket.
0: A kinti növények kapcsán, most ez legyen akár szobanövény, vagy eleve kintre szánt növény, ott a locsolásról érdemes valamit tudni, hogy mikor a legideálisabb?
1: Hát, ami cserépbe van, ott oda kell figyelni, hogy ne száradjon ki ez a cserép. Nyilván ez nagyon nehéz egész napot tenni felette, hogy főleg, hogyha kicsi a cserép, könnyen kiszárad. Ezért azt szoktuk javasolni, hogy május közepén végén a kisebb cserepeket ültessük át. Már csak azért is, hogy ne száradjanak ki, mert nagyobb mennyiségű föl tud annyi vizet tárolni. Tehát ilyenkor érdemes a saját kényelmünk érdekében is átültetni őket, és akkor így elég naponta egyszer öntözni. Mindig a tápanyag kérdés még, hogy mennyi tápanyagot érdemes neki adni. Én minden egyes locsolásnál öntök egyébként a magára a növényre. Én ezzel is spórolok. Én magára a növényre szoktam ráönteni ezt a tápoldatot, a folyékony tápoldatot, és minden héten legalább egyszer, és sima vízzel öntözöm őket. Nyilván a szabály az, hogy a vízzel keverjük össze, de én nekem bevált gyakorlat az, hogy közvetlenül a földjére locsolom, és utána megöntözöm a virágot. Gyakorlatilag ugyanazt kapja, csak az én számomra könnyebb így az adagolás, hogy tudom, hogy melyik növénynek mennyit adtam. De minden héten legalább egyszer érdemes őket megtápoldatozni. Ugye minden nap öntözzük, így kimossuk a tápanyagot, bármilyen földet is használunk, átmossuk a rengeteg öntözéssel, és a növény fel is használja, mert majd kint sokkal jobban el fog indulni, mint bent a lakásban.
0: Napszak tekintetében van különbség? Nyilván itt nem a déli legnagyobb melegbe gondoltam, hogy locsolni kell, de annak, hogy mondjuk reggel vagy hajnalban locsolunk, vagy hogy este locsolunk.
1: Hát én azt szoktam javasolni, ha van lehetőség, akkor reggel is öntözzük meg őket, hogy ha mondjuk napközben 40 fok van, maradjon neki tartaléka, és este is, hogy még legyen mit felvennie. Nyilván nincs mindig lehetőség. Itt a cseppfogó tálca, ami a cserép alatt van, az nagyon sokat számít. Minden cserép alatt kell, hogy legyen. A cikász az egyetlen cikászpálma, ami ellen nem szabad tenni, mert a cikász megsárgul. Elsárgulnak a levelei, hogyha áll alatta bármeddig is a víz, de minden más növény alá kell tenni cseppfogó tálcát, így napközben is annyi vizet tud felvenni még a maradékból, amennyire neki szüksége van.
0: Különlegességek is szoktak hozzátok érkezni a kertészetbe, és most is így történt. Csillagsom nevezetű növény érkezett hozzátok. Erről mit érdemes tudni?
1: Hát ez, amikor nem virágzik, ez nagyjából egy semmit mondó cserje, somnak látszik, teljesen hétköznapi zöldek a levelei, viszont amikor kivirágzik, valami eszméletlen gyönyörű, olyan virágok vannak rajta, ami majdnem ilyen tenyérnyi, vagy féltenyérnyi méretű fajtától függően, négy részre oszlik, és mintha szalvétából lennének hajtva. Az alapfaj az fehér, de van olyan fajta, aminek ez a négy ágú szirma, ez össze van nőve, és olyan, mint a galambok ülnének az ágon, illetve színes virágú fajták is vannak belőle. Nagyon ritka, hogy sikerül belőle szerezni, de most háromféle is van, háromféle színben. Úgyhogy egyébként tényleg egy ilyen másfél-két méter, akár háromra is megnövő cserje, amikor nem virágzik, nem is látszik rajta, hogy mennyire gyönyörű, de ilyenkor tavasszal bármelyik kertnek az éke lehet, és most idén nagyon büszke vagyok, hogy három fajtát is sikerült levadásznom.
0: Hát akkor emiatt is érdemes hozzátok belátogatni, illetve ha már itt a beszélgetés vége felé vagyunk, akkor mi az, amiről érdemes még beszélnünk, ami érkezett hozzátok az elmúlt időszakban, vagy esetleg ami még továbbra is különlegesség?
1: Hát ami az én kedvencem, mert én tarkalevelű fajtákat gyűjtök, benti szobanövényekből is, de most kintiekből is érkezett sáslilium. Például olyan, aminek az egyik fele fehér, és a másik fele zöld egy levélen belül, tehát tarkalevelű, de a virágai ő teljesen hagyományos dupla narancssárga virágokkal rendelkezik, illetve a japán kövérkéből is érkezett tarkalevelű, ő egy nagyon hálás árnyéki talajtakaró örökzöld cserje, tarackolva terjed, és tényleg olyan helyeken is megmarad, ahol semmi más nem érzi jól magát, mert talajirány sem igényes. úgyhogy ilyen különleges, nagyon sokat bíró növényekből próbálunk betározni, de tényleg extrém időjárási körülményekkel kell szembenéznünk, nem csak a hőséggel, hanem a szárazsággal is, de évelők tekintetében ilyen fajtákat próbálunk gyűjteni. Talán a szegfüggből van el az egyik legszélesebb kínálatunk. Ők ugye egész nyáron virágoznak, úgyhogy akár milyen magasságban minden kertbe beilleszthetőek.
0: Na akkor érdemes ellátogatni továbbra is Zsuzsiékhoz a kertészetbe, nézzetek körbe, és hogyha van kérdés, akkor természetesen tegyétek fel akár ott, vagy nekünk a Rádiódobos Facebook oldalán üzenet formátumába. Következő alkalommal természetesen majd ezekre is válaszolunk. Köszönjük szépen, hogy itt kezdted a reggelt.
1: Én is köszönöm, hogy itt láttam, és jó kertészkedést kívánok.
2: 93.4 Rádiódabas.
3: Vasárnap ennyi volt a gazdász, egy hét múlva újra találkozunk, de a szombat reggeli ismétlés se feled. A folytatásban kezdődik zenés időutazásunk a Sláger Fesztivál, amihez jó szórakozást.
2: Gazdász, a Rádiódabas agrármagazinja.
4: Új környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tiszapárt, átlagos szamóca termésre számítanak idén a termelők, marad a melegebb, derült száraz tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
5: Nachrichten,
6: Novel,
5: Noticias,
6: Novinky,
5: News,
6: magyarul és érthetően
5: hírek.
4: Új környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tiszapárt. Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelölt Facebook oldalán azt írta, nagy erőkkel dolgoznak az új élő környezetminisztériuma megalakításán, és első feladatként egy új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását határozták meg, amely szigorúan szakmai alapon folyamatos és következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari gyárakat. Az új hatóság garantálja a jogszabályok maradéktalan betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben a civil szervezetek és az állampolgárok álláspontja végre kellő súlyt kap. Átlagos szamóca termés várható idén, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A belföldi termelésből származó fóliás szamóca a tavaszi fagyok és lehűlések miatt a megszokottnál legalább egy héttel később, április végétől került forgalomba. A teljes mennyiség háromnegyed részét kitevő szabadföldi termesztésű gyümölcs május közepén jelenhet meg a kínálatban. Az idei termés mennyiség 7000-7500 tonnára becsülhető. Szakaszosan május végén nyitnak a magyarországi fürdők. Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára közölte, teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd a fürdők. Addig számos karbantartási feladatot kell elvégezniük az üzemeltetőknek. Tavasszal javítják a burkolatot, a fugákat, takarítják a medencéket, felújítják a gépészeti berendezéseket. Ezt követően töltik fel friss vízzel a medencéket. Biológiai földi beavatkozással indul idén a balatoni szúnyoggyérítés május 4-én és 5-én, közölte a munkát elrendelő szakértői bizottság vezetője. Sáringer Kenyeres Tamás elmondta, a szokásosnál kisebb területen pár száz hektáron zajlik majd az első megelőzésre koncentráló beavatkozás, amely mintegy 3,5 millió forintba kerül. Főként dél-balatoni területeket érint, ahol a gyorsan felmelegedő sekélyvíz található, ezekben már megjelentek ugyanis a szúnyoglárvák. Nagy bejelentésekkel érkezett a sziget, az elmúlt 30 év legnagyobb buliait összehozó nemzetközi sztárokkal, utána afterpartyként pedig a legendás Táncdalfesztiválsátor modernizált verziójával idézik fel a fesztivál hőskorát egy nulladik nappal augusztus 10-én. Bejelentették a Sziget Society alapítvány, ezen belül a Society mozgalom és a Super Society díj életrehívását is, amely azokat a szakembereket és közösségeket segíti és állítja reflektorfénybe, akik kapaszkodót nyújtanak a mai fiataloknak a tömegessé váló mentális problémák és szorongások kezelésében. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg többfelé a keleti-délkeleti szél, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Holnap is marad a napos, fátyol felhős száraz idő, megélénkül a délies szél, napközben 22-28 fokig melegszik a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Schlager Festival.

0: Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4 Rádió Damas.
2: Május 3-án, 8 óra után néhány perccel, ez már a Sláger Fesztivál itt a 93.4-en. Zenés időutazásunk a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel, amikor is az Irmák és a Tímák ünneplik a névnapjukat, nekik sok boldogságot, hasonlóképpen a születésnaposoknak. Már is itt az óra elején elugrunk a Balatonhoz, egy nosztalgikus felvétellel, utána pedig hamarosan megnézzük, hogy mit is üdvözlenek nekünk a csillagok mára.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: A folytatásban már is megnézzük, hogy mit üzennek nekünk. Már a csillagok, szokás szerint kezdjük a kosokkal. A Merkúri egyváltása a lassításra int, különösen a pénzügyek terén érdemes most megfontoltnak lenned. Ne kapkodj el egyetlen vételt vagy döntést sem, mert a türelem most kifizetődőbb lesz. A Bika jegyében lépő Merkúrnak köszönhetően szavaidnak most nagyobb súlya van, így könnyebben érvényesítheted az akaratodat. Használd ki ezt az időszakot a fontos tárgyalásokra, de ügyelj, hogy ne válj túl makacsá. Ez a nap a belső csendről és az intuíciókról szól az ikrek esetében, ezért érdemes kicsit visszavonulnod a világ zajától. Figyelj az álmaidra, mert fontos válaszokat kaphatsz a jövőddel kapcsolatos kérdéseidre. Bár érhetik kisebb kellemetlenségek a rákokat, ezek most arra szolgálnak, hogy megtanulják a nemet megmondani és kijelölni a határaikat. Töltsd az estét olyan emberek körében, akik valóban feltöltenek és támogatnak. Az oroszlán maga biztonsága és kisugárzása ma mindenkit levesz a lábáról, így szinte bármilyen helyzetből győztesen jöhetsz ki. Használd ki ezt a lendületet, de ne felejtsd el megköszönni mindazoknak, akik segítenek az utadon. Rendkívül éles a szűz elméje, így a bonyolultabb összefüggéseket is könnyedén átlátja ma. Hozd meg az ötleteidet másokkal is, mert egy véletlen beszélgetésből értékes együttműködés születhet. A mai nap fókuszában a hosszú távú stabilitás és a mérleg karrierje áll, amihez most megkapja a szükséges fegyelmet. Egy váratlan hír vagy felismerés segíthet abban, hogy hatékonyabban oszd be az erőforrásaidat. Az elmúlt napok érzelmi hullámai után most végre letisztulnak a dolgok a Skorpió kapcsolataiban. Használd ezt a napot a félreértések tisztázására, mert most mély és őszinte megértésre találhatsz a másoknál. Bár hajlamos a nyilas az őszinte szókimondásra, na próbáld meg finomabban fogalmazni a véleményedet. A megfontoltság most több ajtót nyit meg előtted, mint ha fejest ugranál az ismeretlenbe. A gyakorlatias szemlélete a baknak ma nagy segítségére lesz egy kisebb otthoni vagy munkai probléma megoldásában. A nap végén azonban engedd el a feladatokat és szállj időt a valódi kikapcsolódásra is. A kreatív energiái csúcsra járnak a vízöntőnek, így remek alkalom nyílik egy új hobbi elkezdésére vagy egy ötlet kidolgozására. Végén azonban engedd el a feladatokat és szállj időt a valódi kikapcsolódásra is. A kreatív energiái csúcsra járnak a vízöntőnek, így remek alkalom nyílik egy új hobbi elkezdésére, vagy egy ötlet kidolgozására. Ne hagyd, hogy mások kisítőségek.

0: begyógyíthat, amikről már rég megfeledkeztél.
1: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
2: A horoszkóp rovatot a Will Serker támogatta. Reklám.
1: Reklám.
3: Will Serker.
1: Will Serker.
3: Villanyszerelési szaküzlet Sáriban. Ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.
2: Ez reklám volt.

0: Sláger Fesztivál. Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4
2: Rádió Dabas.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
1: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyi edzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
6: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
7: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
8: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
9: A Fodóba Vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba Vasudvar.
8: Minden, ami vas.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Schlager Fesztivál.

0: Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4 Rádió Damas.
2: A rövid szünet után már is folytatódik tovább a Slágerfesztivál itt a 93.4-en, méghozzá a Tramps csapatával. Az egyik legfontosabb korai diszkócsapat volt a zenei érában. És a legíresebb slágerük, a Disco Inferno eredetileg egyáltalán nem volt sikeres felvétel. Amikor 1976-ban kiadták, a rádiók alig játszották, és a slágerlistákon is észrevétlen maradt. A fordulatot egyébként azt hozta meg, amikor a Szombatesti Láz készítői kerestek egy dalt a film egyik kulcsjelenetéhez. Hát ez lett az a felvétel, amit most meg is hallgatunk.

0: lüktető ütemek.
1: A királyi dobosok városában.
0: 93.4. Rádió Dobos.
2: Limbo! Limbo!
3: Gyerünk, gyerünk! Indul a hathengeres limbo hintó. Aki átbújik a létfalat, velünk jöhet.

Ez továbbra is a Sláger Fesztivál, itt a 93.4-en, és egy magyar előadóval megyünk tovább, méghozzá Kon Zsuzsával, aki, nem tudom, hogy tudtad, de jogásznak készült. Az éneklés mellett komolyan vette a tanulást is fiatalon, és felvették az ELTE állami és jogtudományi karára, amit el is végzett, így valójában jogász diplomája van, bár soha nem praktizált, a precizitása és a szakmájához való tudatos hozzáállása innen is eredhet az énekes nőnek.

0: A Sláger Fesztivál első órája el is telt, egy rövid szünetre elmegyünk, csak el meghallgatjuk a friss hírek, utána már is folytatjuk zenés időutazásunkat itt a 93.4-en.
1: Sláger Fesztivál. Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
2: 93.4
1: Rádió Dabas.
3: Az állami közszolgáltatások fejlesztésére az uniós források hazahozatalára fókuszál az új kormány, visszaállíthatják a kötelező orvosi kamarai tagságot, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
4: Novel,
2: Noticias,
4: Novinky,
2: News,
4: magyarul és érthetően
2: hírek.
3: Az állami közszolgáltatások fejlesztését az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon kiemelte az igazságtételt is. Megismételte, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Közölte azt is, testvére, aki az igazságügyi miniszteri posztra felkért Mellétei Barna Márton felesége, felfüggeszti bírói tevékenységét. Hegedű Zsolt azt ígérte, hogy javaslatot tesz a kötelező MOK-tagság visszaállítására. A Magyar Orvosi Kamara tagsága 2023 óta nem kötelező, önkéntes alapú. A leendő egészségügyi miniszter a Facebookon arról írt, hogy a felálló egészségügyi minisztérium szakmai korrekt és átlátható módon át fogja tekinteni az ágazati irányításban, az egészségügyi államtitkárságon, a kórházakban, valamint a háttérintézményekben dolgozó vezetői személyi állományt, a vezetői feladatokat, az intézményi működést, továbbá az átmeneti időszakban meghozott jelentősebb döntéseket és szerződéses kötelezettségvállalásokat. A Tisza visszautalja Váberer Györgynek a 100 millió forintos támogatást. Magyar Péter Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a párt finanszírozása törvényesen és transzparensen zajlott és zajlik, és büszkék arra, hogy több tízezer támogató járult hozzá működésükhöz kis összegű adományokkal. Még a látszatát is szeretnék elkerülni annak, hogy bármelyik oldalon álló vállalkozót oligarchát kössék hozzájuk, ezért a pénzt visszautalják. Lemondott a MOME teljes kuratóriuma. A Telex azt írja, a MOME az elsők egyike volt azon egyetemeknek, amelyeket alapítványi fenntartásba helyeztek 2020-ban. A kuratórium tagjai felajánlották az egyetem alapító jogait a felsőoktatásért felelős újonnan felálló minisztériumnak. Május 6-án újra futócipőre cserélik az irodai dresszkódot a hazai cégek dolgozói. Jön a második E.ON Business Run a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A részletekről Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője beszélt.
5: A nagyvilágban 25-30 éve a business

0: hétköznap rendezik meg, és arra építenek, hogy az irodaházakban, a különböző munkahelyeken az emberek együtt töltenek egy késő délután, kora estét, estét, és általában nem csak futnak, hanem közösségi élményként akár megkóstolnak finom falatokat, isznak egy jót, beszélgetnek, zenét hallgatnak, táncolnak, és ezt a versenyformátumot hoztuk el Magyarországra tavaly évben.
1: Az indulók több táv közül választhatnak, a kilométereket egyéniben és csapatban is lehet majd gyűjteni. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg többfelé a keleti-délkeleti szél, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Holnap is marad a napos, fátyolfelhős, száraz idő, megélénkül a délies szél, napközben 22-28 fokig melegszik a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A Sláger Fesztivál már is folytatódik tovább a második órával itt a 93.4-en, 9 óra után 4 perccel méghozzá Zalatnai Sarolta felvételével indulunk, aztán pedig hamarosan megnézzük, hogy milyen időjárással is búcsúzik tőlünk a hosszú hétvége.

0: Gardrób, az audio ruhatár.
1: Kalap, kabát, csapka, sál.
0: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
1: Az időjárás szabja meg.
0: De segítünk eldöntened.
2: A folytatásban néhány szó az időjárásról. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhő, alig lesz az égen, itt csapadék sem várható. Napközben több tájegységünkön megélénkül a keleti-délkeleti szél, de északnyugaton erős szélökésekre is számítani kell. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul, csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legmelegebb órákban 20 és 25 fok lesz a csúcsérték. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők születik a napfényt a Dunántúlon, valamint a középső tájakon, többfelé lesz élénk, északnyugaton erős a délies szél, kora reggel 0-10 fok között alakul a minimum, a szélesebb nyugati északnyugati tájakon marad az enyhébb idő, délután a 22 és 27 fok közé melegszik majd a levegő. Újabb allergének virágzása indul el, illetve éri el a tüneteket okozó szintet, így a következő napokban fokozódhat a pollen terhelés. Az eperfafélék pollen koncentrációja jellemzően a magas, nagyon magas, a tölgyé, a nyíré a közepes, magas tartományban alakul. A platán, a bükk, a fenyőfélék, a dió, a kőris, a vadgesztenye és az ostorfa virágporának mennyisége a közepes, magas tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a komlógyertyán, a gyertyány, a fűz, a juhar, a ciprus és a tiszafafélék, a sásfélék, a pázsitfűfélék, az ernyős virágzatúak, az útifű és a lórum pollenje. A kültéri allergén gombák spóraszáma pedig jellemzően az alacsony tartományban található.
1: Gardrób.
0: Orvos és közlekedés meteorológia.
1: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
0: Rádió Dabas 93.4.

0: Sláger Fesztivál. Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4 Rádió Dabas.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: A rövid szünet után a Bergendi együttessel a magyar könnyűzene történetének egyik legsokoldalúbb és leghosszabb ideig fennálló formációjával megyünk tovább. Bergendi István és öccse Péter alapította még 1958-ban és egészen 2017-ig működött különféle neveken és stílusokban. Most egy 1972-es felvétellel megyünk tovább, méghozzá a Darabokra törted a szívem című felvétel szól itt a 93.4-en a Sláger Fesztivál folytatásában.

0: Élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

A Sláger Fesztivál adását hallottad, még néhány felvétel van hátra a mai műsorból, és utána már is kezdődik a térségi napló Ordasi Brigivel, úgyhogy ha teheted, hallgasd azt is itt a 93.4-en, majd 11 órától folytatódik tovább a hétvége, méghozzá a családi piknikkel, ahol várlak benneteket ismételten. Addig is jó rádiózást!

0: Sláger Fesztivál. Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4
2: Rádió Dabas.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
5: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
1: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhoz szállítással. Cím Hernád, Lugas dűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
6: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
6: Minden, ami vas.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Szombaton alakul meg az új országgyűlés, a gazdasági növekedés beindításán dolgozik a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
9: Nachrichten,
10: Novel,
9: Noticias,
10: Novinky,
9: News.
10: Magyarul és érthetően
9: hírek.
8: Szombaton tartják az országgyűlés alakulését. Az április 12-i országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. A napokban véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. Május 9-én a miniszterelnöki eskütétel után a Tisza párt elnöke ünnepi rendezvényt szervez a budapesti Kossuth térre. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videóban közölte, azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Kialakítják a gazdaságfejlesztés új eszközeit, ami a hazai kis- és középvállalkozások fejlődését segíti, emellett nekilátnak a felesleges bürokrácia csökkentésének. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. Új fejezetet kell nyitni a kormány és a tudomány viszonyában, jelentette ki a leendő tudományos és technológiai miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán a Magyar Tudományos Akadémia ünnepi közgyűlésére kapott meghívásra reagálva hangsúlyozta, olyan oktatási rendszert kell építeni, amely képes kinevelni a 21. század tudósait. Májusban a megszokott rendszerint folyósítja az ellátásokat a Magyar Államkincstár, írja a Haszon magazin. A nyugdíjak utalása május 12-én kezdődik, míg az áprilisi családi pótlékot május 5-én kapják meg a jogosultak. A közlés szerint az idei kifizetések a korábban közzétett ütemezés szerint folytatódnak az év hátralévő részében. Felidézték azt is, hogy a családi pótlékot általában a tárgyhónapot követő hónap elején utalják. A cikk kitér arra is, hogy a bérek és nyugdíjak közötti különbség tovább nőtt, mivel a keresetek gyorsabban emelkedtek az elmúlt időszakban, mint az ellátások. Meghirdette a következő évad bemutatóit a Víg Színház igazgatója. Rudolf Péter elmondta, hogy 3-3 új darab premierjét tervezik a Vígben és a Pesti Színházban is. Az első között mutatják be ifjabb Vidnyánszky Attila 4-6 című a magyar fiatalok helyzetét bemutató művét, valamint Arthur Miller Két hétfő emléke című tragikomédiáját. Emellett Víg Streamház néven online fizetős platformot indítottak, ahol folyamatosan bővülő kínálattal várják a nézőket. A Víg 125 című 4 részes fikciós dokumentumfilm sorozat pedig ingyenesen nézhető meg. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg többfelé a keleti-délkeleti szél, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Holnap is marad a napos, fátyolfelhős, száraz idő, megélénkül a délies szél. Napközben 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
10: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
2: Térségi napló a 93.4-en.
3: Szép napot kívánok a hallgatóknak 2026. május 3-án, vasárnap. Ordasi Brigi vagyok, és ez a Térségi napló, a Rádió Dobos hétvégi magazin műsora. Május első vasárnapja, anyák napja van. Ezért úgy döntöttem, hogy ma az anyák, illetve az anyákat érintő kérdések, problémák, felvetések és gondolatok kerülnek fókuszba. Vendégem lesz Pajzs Dóra, megoldás központú coach, az Anyacsavar alapítója, akivel az időgazdálkodásról, az anyák munkába való visszatéréséről és az elég jó anya fogalmáról beszélgetek majd. Aztán érkezik Suhajda Klaudia pszichológus, aki mesél majd a saját perinatális időszakáról is, arról, hogy mindez hogyan változtatta meg az ő életét, gondolkodását, az anyaságát. Szóba kerülnek majd a társadalmi elvárások, a vattacukor illatú gyermekszoba, ami bizony nem mindig olyan rózsaszín és édes, mint amilyennek látszik, illetve beszélgetünk majd az apukák szerepéről is. Dóra és Klaudia után Szirányi Kata lesz a vendégem, aki egyedülálló anyaként egy egészen más aspektusból világít rá erre a témára. Az egy Single Mom eszmefuttatásai blog szerzőjeként olyan témákat tesz terítékre, olyan gondolatokat fogalmaz meg napról napra, amely nem csupán idézőjeles sorstársainak jelenthet menedéket és kapaszkodót, hanem minden egyes anyukának, aki érezte már valaha magát egyedül és elveszettnek a világban, még akkor is, vagy még annak ellenére is, hogy sokan álltak körülötte. Kata ráadásul idén az Egyszülős Központ páratlan szülő díját is megkapta, szóval van miről beszélgetnünk. Adásunk záró akkordja ugyancsak egy anyuka, Illi Noémi, aki ezúttal egy anyák napi olvasmányt hoz nekünk. Már is kezdünk, tartsanak velem!
11: Mama, I'm missing home, and California's getting colder.

0: Térségi napló a 93.4-en.
1: Érdekes dolog ez a Facebook. A héten ugyanis feldobta a rendszer, hogy pont 10 éve beszélgettem utoljára Pajzs Dórával. Bevallom őszintén, hogy nem emlékeztem az interjúra, hiszen az elmúlt 10 évben sok-sok minden történt. Azóta az én fiam is belépett a kamaszkorba, én is próbálok zsonglőrködni a háztartás, munka, gyermeknevelés triázban, és próbálom mantrázni az elég jó anya kifejezést is. Tudom, kedves anyukák, hogy ezzel nem vagyok egyedül, de jó hír, hogy van megoldás, hiszen az anyacsavar is több mint 10 éve áll a szolgálatunkban. Jöjjenek a részletek.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Pajzs Dóra, megoldás központú coach, az anyacsavar megálmodója. Szia Dóra, köszöntelek az éterben.
3: Szia Brigi, köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Beszéljünk első körben egy kicsit az anyacsavarról, mutasd be kérlek a hallgatóinknak.
3: Az anyacsavar több mint 10 évvel ezelőtt indult el, először egy anyáknak szóló blogként, és a fókuszába az anyák lélektani aspektusai kerültek, mindenféle, ami az anyává válással kapcsolatos. Egészen a szüléstől kezdve, később a gyerekneveléssel kapcsolatos, vagy a munkába visszaállással, az időkezeléssel kapcsolatos, mindenféle szerep összehangolások kaptam.
1: Honnan jött annak idején az ötlet, és milyen volt 10 évvel ezelőtt ilyen dolgokról írni, az anyasságról írni?
3: Igazából úgy indult az anyacsavar, hogy amikor közel 14 évvel ezelőtt én magam is anyává váltam, éreztem, hogy lelkileg mennyire megvisel ez a nagy változás. Hát ez egy túl nagy változás túl sok területen, mert nem csak a testemet érintette, és nem csak a lelkemet, hanem a szerepeimet, a munkával való viszonyomat, a szociális kapcsolataimat, igazából a teljes identitásomat, és nagyon nehezen boldogultam vele, ezért gondoltam, hogy keresek magamnak egy anyacsoportot, egy önismereti csoportot, aminek ez áll a fókuszában, és nem találtam. Nem volt ilyen, nem létezett, és egy tréner barátnőmmel, aki hasonló helyzetben volt, ő is nemrég szült, akkor elkezdtünk egyszerűen csak ketten találkozni, és ezekről a témákról tabuk nélkül őszintén beszélgetni. És egy ponton megkérdeztük magunkat, hogy vajon mi ketten vagyunk azok, akik erről tabuk nélkül szeretnének beszélgetni, vagy lehet, hogy ez mást is érint. És akkor fölhívtuk telefonon azt a 8-10 ismerősünket, akik éppen kisgyerekes szülőként otthon voltak, és kiderült, hogy 10-ből 9 ember csak ezt foglalkoztat. Úgyhogy az első közös találkozásunk így lett, ez lett az első anyacsavar csoport, és azóta most már hát gyakorlatilag 13 éve folyamatosan futnak tematikus, megoldásfókuszú anyacsoportok.
1: Mi változott az elmúlt 10-14 évben? Hogyan változott az anyasság fogalma, ha változott ebben az időszakban? Milyen volt akkor anyának lenni, milyen ma anyának lenni? Egyáltalán változott-e bármi az elmúlt időszakban?
3: Ez egy nagyon jó kérdés. Azt hiszem, hogy maga a fogalom az nem sokat változott, illetve azt, amit a fogalomhoz társítunk. A szerep felfogás az sok tekintetben változott, voltak ennek mindenféle hullámai. Az, hogy erről hogyan gondolkodunk, hogy el tudjuk-e azt képzelni, hogy például az anyasság összeegyeztethető-e azzal, hogy valaki karriert épít. Ugye ez nagyon hosszú ideig ez egy ilyen dikotóm fogalom volt, valaki vagy karriert épített, vagy anya volt. Azért most már hála Istennek és a megoldás fókusz talán pont ebben is egy nagyon klassz eszköz. Van arra nagyon sok jó gyakorlat, hogy ezeket a különféle szerepeket, amik elsőre összeegyeztethetetlennek tűnnek, igazából nagyon sikeresen össze lehet hangolni. Ami még változott szerintem, az az, hogy mennyiféle nyílt, tabumentes blog, influencer van anyaság témában. Egyre nyíltabban lehet arról beszélni, hogy milyen csodálatos és milyen nehéz ez a szerep és az egész identitás szeletnek a megélése, és mennyire sokféle, hogy ez nem egy egysíkú valami. Ez ahány édesanya van, ahány anya van, annyiféle.
1: Sok-sok anyukával beszélgetsz. Mi az, ami manapság leginkább foglalkoztatja az édesanyákat? Mi az, amiről leginkább kikérik a véleményedet, amiben segítségre szorulnak, segítséget kérnek?
3: Van néhány örökzöld téma, ami mindenkit foglalkoztat, az, hogy hogyan lehet jó anya, hogyan lehet a gyerekeinek jó szülője. Ez egy örökzöld téma, ez azt hiszem, hogy élethosszig elkísér minden anyát, akkor is, amikor már felnőttek a gyerekei, de még két nagyon klasszikus téma van, az egyik az az időkezelés, hogy hogyan tud beleférni 24 órába az a sok minden, amit az ember szeretne, hogy beleférjen. És nagyon gyakran kiderül, hogy az időgazdálkodás az valójában energiagazdálkodás, és itt is rengeteg jó gyakorlat van, pont ebben a témában lesz hamarosan egy tapasztalat megosztó alkalmunk Újlipótvárosban, és itt mindig csodálatos ötletek és megoldások vonulnak föl. A harmadik klasszikus téma az pedig a család mellett a munkába visszaállás, karrierépítés, vállalkozás indítás.
1: A második témát tehát kipipálhatjuk, hogyha elmegyünk a workshopra. Én az első témával folytatnám, a jó anyával. Létezik ilyen, hogy jó anya, vagy mostában gyakran hallom az elég jó anya kifejezést is?
3: Mindenképpen az elég jó anya kifejezést támogatom én magam is. Igazából arról szól a dolog, hogy az ideális énképünk az olyan, ami gyakorlatilag elérhetetlen. Pontosan tudjuk mindnyájan, hogy milyennek gondoljuk az ideális szülőt, és mindnyájan ideális szülők voltunk egészen addig, amíg meg nem születtek a gyerekeink. Akkor kiderült a realitás, és ezt a realitást próbáljuk közelíteni az ideálishoz. Ebből tud az elég jó, amíg elfogadható megoldás megszületni, ami egyszerre optimális a gyerekeknek is, meg a szülőnek is.
1: Akkor elég, ha elég jó anyák vagyunk, szerintem akkor ezt mindenki így anyák napjára elteheti magába, és néha-néha előveheti, és morzsolgathatja a kifejezést. Térjünk rá akkor a harmadik problémakörre. Milyen jó tanácsokat tudsz ezzel kapcsolatban megosztani a mi hallgatóinknak?
3: Igazából én azt látom, hogy ami közös mind a három témában, hogy mindnyájan különbözőek vagyunk, és ezekhez a témákhoz, tehát a munkához való viszonyunkkal, az idővel való viszonyunkkal, a gyerekneveléssel vagy gyerekvállalással való viszonyunkkal, mindnyájunknak valami teljesen egyedi, saját viszonyulása van. Nincs két egyforma eset, és azt kell megtalálnunk, hogy a saját viszonyunk az hogy tud jó lenni, hogy tud fenntartható lenni. Igazából itt is mindig az a kérdés, hogy hogyan tud illeszkedni egymáshoz ez a sok dolog, ez a sok identitás szelet. Ez egy kis önismereti munka, hogy mindenki megtalálja a saját legjobb megoldását erre.
1: Elindulunk ezen az úton, felismerjük, hogy segítségre van szükségünk, felismerjük, hogy problémáink vannak, vagy még mindig tabu témának számít ez a társadalom előtt.
3: Én azt tapasztalom, persze lehet, hogy én csak egy szűk réteggel találkozom össze, de én azt tapasztalom, hogy a probléma az mindenkinél megjelenik kivétel nélkül, és aki képes ezt artikulálni, van kivel megosztani, be tudja saját maga előtt vállalni, hogy nehéz neki, hogy nem talál jó megoldást a helyzetére, az segítséghez fordul. Most arra már eljutottunk oda, hogy segítséget kérni nem ciki, hanem éppen annak a jele, hogy valaki tudatosan foglalkozik saját magával, és keresi a neki legjobb megoldást.
1: Érdemes tehát keresnünk a megoldást, és érdemes esetlegesen szakember segítségét is kérnünk. Anyákkal beszélgetsz, az anyaság mindig fókuszban áll a munkád során is. Ez kicsit rávilágít olykor-olykor a te anyaságodra, anyaképedre is? Nem tudom, hogyha így a mindennapokban az ember szinte minden nap találkozik ezzel valamilyen úton, módon, akkor miként tekint a saját anyaságára, vagy miként néz vissza azokra a problémákra, amelyek elindították kvázi ezen az úton?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én nagyon hálás vagyok az ügyfeleimnek, mert úgy érzem, hogy napról napra tanulok tőlük a nehézségeikből is, abból is, ahogyan teljesen különböző módon állnak a dolgokhoz, keresik a megoldásaikat, és ahogyan erről tudnak beszélni egymás között. Azért tartom csodálatosnak a segítségnyújtásnak a csoportos formáját, mert ott meg lehet azt is tapasztalni, hogy nem vagyok egyedül a problémámmal, és ugyanakkor azt is, hogy ugyanarra a típusú nehézségre, elakadásra mennyire szertágazó és sokféle jó megoldás létezik. Ez az embernek hitet ad abban, hogy akármi is történik vele, bármit hoz is a jövő anyaként, bármilyen nehézséggel is szembesül, arra lesz mindig megoldás. Én nagyon sokat kaptam ezekből, a jó gyakorlatokból, és a saját anyaságomat is szinte állítom, hogy napról napra új aspektusokkal gazdagítom, másképpen látom.
1: Anyák napja hétvégén beszélgettünk, minden napnak van egyfajta üzenete, amit jó, hogyha elviszünk magunkkal legalább következő ünnepig. Szerinted a mai napnak mi lenne az igazi üzenete?
3: Hát én, ha valamit mondhatok, vagy kívánhatok minden édesanyának, hogy saját maga ünnepelje meg ezt a napot egy kis öngondoskodással.
1: Akkor ilyen anyák napját kívánunk mindenkinek. Nagyon szépen köszönjük Pajzs Dórának, hogy a vendégünk volt. Boldog anyák napját kívánunk neked is.
3: Köszönöm szépen a meghívást, és én is minden édesanyának boldog anyák napját kívánok. There are days

Szakembert felkeresni 2026-ban talán már nem ciki. Legalábbis remélem. Pajzs Dóra is említette, hogy egyre inkább merünk beszélni az anyasság másik oldaláról. Szakembert felkeresni 2026-ban talán már nem ciki. Legalábbis remélem. Pajzs Dóra is említette, hogy egyre inkább merünk beszélni az anyasság másik oldaláról is, arról, ami kevésbé vattacukor,

0: Én műsora vendégen pedig Suhajda Klaudia, pszichológus. Szia, köszöntelek az éterben.
1: Ja, köszöntöm a hallgatókat.
0: Anyák napja hétvégén beszélgetünk, úgyhogy leginkább az anyák kerülnek fókuszba ezúttal is itt az Otthon hangján. Első körben talán a saját anyagságodról kérdeznélek, hiszen érdekes dolog, hogy mi zajlik bennünk, amikor anyává válunk, hogyan készülünk erre a szerepre, és aztán hogyan változik az anyasság fogalma bennünk. Mesélj nekünk egy picit erről.
1: Nekem különös élményem van így az anyává válás kapcsán, ami egy kicsit szakmainak is mondható. Én nagyon sokáig HR területen tevékenykedtem, és abban is gondolkoztam, hogy majd én munkapszichológiával fogok foglalkozni. Aztán megszületett az első gyermekem, és hát ez megváltozott, ez a gondolat. És innentől kezdve teljesen a pszichológia másik oldala kezdett el foglalkoztatni, különösen a perinatális téma, tehát minden, ami így a szüléssel kapcsolatos, és így az anyasággal. Aztán ez így kibővült idővel, de ott ez a saját élmény, ez egy jelentős változást hozott nekem szakmai szempontból is.
0: Mesélsz nekünk erről a saját élményről?
1: Nekem nagyon nehéz volt első gyermekemmel az anyasság eleje és a kezdetek, akár a szülés, akár a gyermekágyas időszak, és talán így az első év. Úgyhogy ennek a nehézsége volt az, ami nagyon foglalkoztatott, hogy tulajdonképpen nem ezt látjuk sem a filmekben, sem másokon, más családokban, nem nagyon beszélünk erről, és nekem nehéz volt találkoznom ezzel az időszakkal, egy ilyen nehezített időszakkal, miközben mindenhol máshol csak ezt a nagyon rózsaszín, nagyon vattacugor szagú képet láttam és kaptam, és hát így a nehézségek mentén kezdtem el gondolkodni, hogy akkor vajon én vagyok egyedül ebben a cipőben, vagy mások is, és hát nyilvánvalóan rájöttem idővel, hogy mások is, ezért így könnyebbséget jelentett, amikor rájöttem, hogy azért nem vagyok egyedül, és azért ez valóban nem olyan egyszerű, mint amilyennek látszik így a társadalom szemüvegén keresztül. Tehát nagyon komoly fizikai és mentális munka van a háttérben, akár a szülésről beszélünk, gyermekágyas időszakról, kisgyerekes vagy már kicsit nagyobb gyermekes időszakról. Minden időszaknak megvan a saját szépsége és nehézsége, úgyhogy én a nehézségek mentén indultam el ebben, és hát ezért felüdülés volt látni azt, hogy azért itt lehet ezekről is beszélni, és kell is, és így szakmailag talán ez a fontos része, hogy rendben van ez így, hogy ezeket a nehézségeket érezzük. Az jó, hogyha megtaláljuk a megfelelő környezetet magunk számára, hogy ezekre a nehézségekkel boldogulni tudjunk.
0: Azt mondtad, hogy lehet és kell róla beszélni, de merünk róla beszélni?
1: Hát ez elég változó. Én azt gondolom, hogy talán már egyre inkább felvállaljuk, és itt a közösségi médiának, illetve bizonyos anyuka influencereknek szerintem nagy szerepük van, bár azért ez is egy kicsit kétélű fegyver, mert ott is tud minden nagyon szépnek látszani, és nagyon könnyűnek látszani. Úgyhogy azt gondolom, hogy most egyre bátrabban felmerjük vállalni ezeket a nehézségeket, de talán még mindig nem ez az ideális helyzet, ami ilyen egészségesnek mondható lenne. Tehát sokszor azt tapasztalom, hogy nők a nőkkel, illetve anyák az anyákkal szemben is nagyon kritikusak, és nagyon nagy elvárásokat támasztanak, és nagyon könnyen ítélkeznek, ismeretlenül is, és láthatatlanban is, úgyhogy szerintem ettől a megbélyegzéstől való félelem azért még mindig nagyon erős az anyákban.
0: Beszéljünk akkor egy picit az anyaság nehézségeiről, hogy egyáltalán felismerjük, hogy ez nehézség, és aztán esetlegesen merjünk segítséget kérni. Tehát hogy látod, melyek az anyaság nehézsége így 2026-ban, hogyha körbenézünk?
1: Hát ugye, ahogy említettem is, minden időszaknak megvan a saját nehézsége, tehát egy első gyermekes anyukánál azért még egy ilyen ismeretlen terepről beszélhetünk, akár a szüléssel kapcsolatban, akár ugye a gyereknevelés tekintetében, tehát ott talán így ennek az ingoványa az, ami nehéz lehet, aztán kicsit később már változnak ezek a dolgok, de tulajdonképpen amit így legtöbbször látok, és ami így a legnehezebb szerintem a mai anyáknak, az így az egész családnak a menedzselése. Tehát nem csak magunkról és a saját igényeinkről kell gondoskodnunk, hanem egy vagy akár több gyermek igényeiről és szükségleteiről is. Nem beszélve ugye az intézményeknek a működéséről, óvodába kell készülni dolgokkal, iskolába kell készülni, tanulni kell, és ott van még az anyáknak a saját munkahelye is, a háztartás, és hogy tulajdonképpen nem csak a fizikai kivitelezés az, ami hát nem egy egyszerű dolog,

0: hanem így ennek a mentális fejben tartása, tehát mindenre emlékezni, odafigyelni, az időt tartani, és előre megtervezni a dolgokat. Minél több fős a család, ez ugye annál nehezebb. Tehát maga ez a mentális tervezés, és ez a mentális teher az szerintem, ami leginkább kifárasztja az anyákat.
1: Boldogulunk ezzel a mentális teherrel? Visszük a súlyt, és próbáljuk megoldani a napi dolgokat, de jut idő arra, hogy tényleg legyen az az én idő, az a gyakran emlegetett én idő, hogy kicsit regenerálódjunk, és rá tudjunk készülni az újabb napra.
0: Én azt gondolom, hogy nem túl sok. Ez a tapasztalat leginkább, hogy és saját magunkat háttérbe szorítjuk anyaként, és mindig vannak fontosabb dolgok, mint a saját időnk és a saját feltöltődésünk, és mindig inkább foglalkozunk a gyerekeink, vagy akár a párunknak a dolgaival és feltöltődésével és szükségleteivel, és talán egy picit alul van értékelve ennek az én időnek a fontossága. Ez egy ilyen nagyon menő kifejezés lett, és nagyon sokan használják most már, de tulajdonképpen jó, hogyha egy kicsit így mögé látunk, hogy mi is ez az én idő, tehát nem arról van szó, hogy ez valami luxus dolog, amit így ki kell érdemelni, hanem egészen egyszerűen az egészséges mentális működésünk, és épp eszünk megőrzése érdekében. Jó, hogyha néha ki tudunk kapcsolni, hogyha néha csinálunk olyan dolgokat, amik örömmel töltenek el bennünket, amik feltöltenek bennünket, ami nem egy ilyen kötelező feladat, mint a hétköznapi mókuskerék, hanem amiben örömünket lejjük, és akkor így sokkal szívesebben állunk bármilyen kötelező feladathoz, hogyha ez a része így telített a kútnak. Én azt szoktam mondani, hogy üres kútból nehéz inni adni. Nagyon szeretem ezt a kifejezést, vagy ezt az idézetet, hiszen hogyha saját kútunk üres, akkor nem fogunk tudni a többiekről sem gondoskodni.
1: Minden anya jó anya akar lenni. Valószínűleg ez egy mítosz. Nem tudom, hogy elég jó anyának lenni, vagy létezik-e ez a fogalomkör?
0: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, nagyon jó témafelvetés. Én erre azt szoktam mondani egészen egyszerűen, hogy az anyák is emberek, és nem vagyunk robotok, tehát nem úgy működünk, hogy bekapcsoljuk magunkat reggel, és aztán este pedig kikapcsoljuk, és ugyanazon az energiaszinten, és ugyanabban a minőségben tudunk működni egész nap. Tehát nekünk is van rossz napunk, fáradtabbak lehetünk, ingerültebbek lehetünk, és ez teljesen rendben van, és ez teljesen emberi, és egyrészt ezt meg is engedhetjük magunknak, másrészt, ha a gyerekeink látnak minket így, akkor azt gondolom, hogy számukra is egy jó lehetőség megtanulni azt, hogy elfogadjuk azt, amikor valami nehezebb, amikor rosszabb a napunk, amikor valami nehezebben megy, akkor nincs úgy kedvünk a dolgokhoz, és akkor ők is sokkal könnyebben fognak boldogulni ezekkel az esetekkel, vagy ezekkel a helyzetekkel, hogyha ők maguk kerülnek ilyen helyzetbe.
1: Leginkább most az anyafogalomról beszélgetünk, ugye aki már szült gyereket, az tudja, hogy egy idő után már nem a keresztnevén fogják szólítani, nem csak annyit szólnak ki a folyosóra, hogy anyuka. És hol van a nő? Mert ugye, amikor belépünk ebbe a sztoriba, hogy akkor most szülővé válunk, akkor hirtelen anyává válunk, de akkor a nőiességünk valahol egy kicsit háttérbe szorul, ami lehet, hogy egy idő után hiányozni fog. Vissza tudjuk ezt hozni valahogy? Meg lehet a balansz.
0: Ezt talán az én idővel kapcsolnám össze, hogy nyilvánvalóan, amikor anyává válunk, akkor ez egy teljesen más szerepkör, teljesen más feladatokkal és más prioritásokkal, és jó, hogyha az ember készen van arra, hogy a saját igényeit, szükségleteit picit jobban kell majd tudni késleltetni ezekben a helyzetekben, főleg minél kisebb ugye a gyermek, annál inkább kell ezeket késleltetnünk, és annál inkább kell lemondanunk bizonyos dolgokról, de hogy ez nem tart örökké, és lehet segítséget is kérni a családtagoktól, barátoktól, hogy ne is kelljen örökre lemondani ezekről az igényekről, szükségletekről, szórakozásokról. Egyrészt bátran megyünk segítséget kérni, hogyha körülvesz minket egy ilyen környezet, akkor meg főleg. És itt egyébként a fizetett segítség is szerintem teljesen elfogadható és rendben van, hogyha a családunk nincsen a közelünkben. Tehát, hogy adjunk rá időt, lehetőséget, és engedjük meg magunknak, hogy éljünk ezeket ezekkel a lehetőségekkel. És ez nem csak nekünk lesz jó, hogyha vissza tudunk ehhez térni bátran, és felvállaljuk, hogy nekem most szükségem van arra, hogy egy kicsit szórakozzak, kikapcsolódjak, valamilyen más szerepben legyek, nem pedig anyaszerepben. Tehát egyrészt magunk számára is jó, másrészt pedig a gyerek számára is egy minta arra vonatkozóan, hogy hogyan illesszük be önmagunkat, hogyan gondoskodjunk önmagunkról, és jó, hogyha ebben látja a gyerek azt, hogy nem egy teljes önfeladással van az édesanyja, hanem igenis fontos az, hogy ő is hogy érzi magát, és hogy van, és ami neki fontos, azt is be tudja iktatni a mindennapokba.
1: Újra megtalálhatjuk a nőiességünket, és hát újra megtalálhatjuk azt a társadalmat, amit annak idején a gyerekszobáért elhagytunk. Beszéljünk most egy kicsit a szülés utáni anyaságról, tehát mi van akkor, amikor vissza kell térnünk a társadalomba, vissza kell térnünk a munkahelyünkre, hogy áll ez a lelkiismeret furdalásos kérdés, az önzőség kérdés, és hát akkor még egy plusz, amit már említettél ugye korábban, hogy ott van a háztartás, ott van a család, ott van a koordináció, és még akkor ott van a karrier, és hát a munkahelynél is azért ott vannak az elvárások. Hogyan tudunk jól visszailleszkedni a rendszerbe?
0: Igen, ez sok esetben nagyon nehéz kérdés, hogy hogyan találunk vissza ebbe a rendszerbe. Én azt gondolom, hogy nagyon sokfélék vagyunk, és nagyon sokfélék az anyák, nagyon sokféle szemlélettel lehet találkozni. Van, aki inkább előtérbe helyezi az anya szerepét, és annak él jobban. Van, aki jobban szeretne a karrierhez visszatérni, és azt építeni, vagy folytatni. És én azt gondolom, hogy ennek megfelelően lehet alakítani így az élethelyzetünket. Ehhez azonban nagyon fontos, hogy legyen egy támogató családi hátterünk, akár a szemléletünket támogatva, akár anyagi szempontból, hiszen hogyha jelentősebben kiesünk ugye a munkavilágából, vagy kevesebb munkát tudunk csak vállalni, akkor ugye anyagilag leszünk egy kicsit lemaradva, tehát jó, hogyha ebben így a családunk így mellettünk, illetve a párunk mellettünk tud állni, és hát ideális, hogyha ez egy ilyen közös konszenzus és közös döntés, tehát érdemes erről esetleg már a gyerekvállalás elején beszélni, hogy hogyan lesz a jövőben a folytatás, vagy kinek mi az elképzelése a folytatással kapcsolatban. Tehát ez mindenképpen fontos, viszont azt azért szeretném kiemelni, hogy a munkavilágába visszatérni, bár nagyon nehéz dolog, de azért itt a kisgyerekes időszakban azért felszedünk olyan skilleket, amiket aztán hát így előnyünkre tudunk fordítani, és picivel jobb, egy picivel több lesz az, aki visszatér a munkába, mint aki elment szülni. Úgyhogy vannak olyan momentumai ennek, amit így felszedünk magunkra, és akkor azzal is többek vagyunk, amikor visszatérünk. És hát a lelkiismeret furdalás kérdés az egy másik irány, hiszen otthon is szeretnénk maradni, a gyerekünkről is szeretnénk gondoskodni, de szeretnénk saját magunknak is egy anyagi biztonságot, illetve egy karriert építeni, folytatni. Én azt gondolom, hogy ebben jó, hogyha így a legbelsőbb megérzésünkre hallgatunk, és nem a külvilágra, mert az lesz igazából a leginkább hiteles, hogyha a belső hangot követjük, amit így valójában szeretnénk, nem pedig a környezetünknek szeretnénk ebben megfelelni, és hogyha ez sikerül, akkor sokkal kiegyensúlyozottabban tudjuk majd koordinálni a mindennapokat.
1: Ugye leginkább most az anyaságról beszélünk, illetve az anyákról beszélünk, de te is említetted, hogy fontos lehet egy támogató közeg, úgyhogy beszéljünk egy picit az apákról is, hogy hogyan tudják ők támogatni az anyákat, hogyan tudnak jelen lenni, akár már a babavárás időszakától kezdve a gyermekágyas szakaszon át, és utána hogyan tudják segíteni az anyát a munkába való visszatérésre, mert ez is egy fontos tényező tud lenni.
0: Igen, abszolút, és sok esetben háttérbe szorulnak az apukák ebből a szempontból, illetve hát ugye a várandóság szülés időszak az különösen egy ilyen időszak, amikor ők így kiszorulnak ebből a körből, vagy úgy érezhetik, hogy kiszorulnak, pedig valójában nekik is nagy szerepük van ön az egész folyamatban. Itt leginkább azt emelném ki, hogy jó, hogyha ismerjük a párunkat, és az ő igényeit, szükségleteit ezt így fejben tartjuk, és ehhez próbálunk igazodni apaként, és emellett szerintem nagyon fontos, hogy sokat tudjunk problémákról és a nehézségekről is beszélni, mindenféle ítélkezés vagy támadás nélkül, mert az fog tudni majd igazán így megoldásra vezetni bármilyen elakadásban, mert hogy abból azért van bőven akadályból ebben az időszakban, és jó, hogyha ezekről így őszintén és nyíltan lehet beszélni otthon, és aztán ezek mentén pedig megoldásokat keresni és találni.
1: Sok témát érintettünk, szerintem mindenki ki tudja csipegetni magának azt, amit leginkább közel érez magához vagy a családjához, úgyhogy zárásképpen mi lenne az üzeneted így anyák napja kapcsán, mit kellene megfontolnunk, milyen gondolatmorzsát kellene morzsolgatnunk, vagy magunkkal vinnünk ennek a napnak az apropóján.
0: Én boldog anyák napját kívánok minden édesanyának, szeretném megüzenni nekik, hogy mindannyian hősök azért, amit végigcsinálnak, és azt szeretném még így otthagyni nekik üzenetként, hogy üres kútból nehéz inni adni, és hogyha ők jól vannak, akkor a gyerekük és a családjuk is jól lesz.
1: Boldog anyák napját neked is, köszönjük, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm.
1: Vendégünk itt az Otthon hangján, Zsolda Klaudia pszichológus volt, köszönjük szépen.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Szirányi Kata blogja mostanában talált meg a Facebookon. Egy reggel feldobta a rendszer a gumicserével kapcsolatos bejegyzését, ami nagyon ismerősen csengett. Felrém lett bennem ugyanis az a délután, amikor először hárult rám ez a feladat. Nekem szerencsém van. Van egy csodálatos apukám, aki minden egyes alkalommal jelzi, hogy szezonváltás van, és be is pakolja a kerekeket az autómba. Majd hazaérve kipakolja azokat. De a műveletet mégis nekem kell végrehajtani. Azt a műveletet, ami eddig a gyermekem apja feladata volt. Egy válás után ugyanis minden feladat az anyára hárul. Nincs férfi és női munka, nincs munkamegosztás, csak feladatok vannak, amiket meg kell oldani. Akkor is, ha rossz napom van, akkor is, ha nincs hozzá kedvem, akkor is, ha a gyerek nyaggat, hogy palacsintát akar, pedig tudom, hogy elfelejtettem tojást venni. Hiszem, hogy egy idő után letisztul a kép és beáll a rendszer. De azt nem tudom, hogy a zuhany alatt elsírt napi gondok, az egyedüllét mardosó karja és a kilátástalanság tengere vajon elfogynak-e valaha. Azt viszont tudom, hogy a gyermekeink tekintete, nevetése, ölelése mindenért kárpótol bennünket. Mert bizony mindenre képesek vagyunk. A gyermekeinkért és egy idő után önmagunkért. Szirányi Katával beszélgettem.
2: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
3: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Szirányi Kata, az egy Single Mom eszmefuttatásai blog vezetője. Szia Kata, köszöntelek az éterben.
4: Szia Brigi, köszöntöm a hallgatókat én is.
1: Anyák napja hétvégéjén beszélgetünk, úgyhogy leginkább az anyaság lesz a mostani interjúnk fókuszában. Első körben arra kérnélek, hogy mutasd be a mi hallgatóinknak az egy Single Mom eszmefuttatásait. Honnan jött az ötlet, honnan indultál, hová tartasz, avasd be minket egy picit a kulisszák mögé.
4: Igyekszem rövid lenni, bár elég hosszúra nyúlik vissza a történet. Nagyjából 3 évvel ezelőtt 3 barátommal létrehoztunk egy egyedülálló szülőket segítő Facebook csoportot. Ebben a csoportban nagyon jó társaság gyűlt össze, és nagyon sok programot szervezünk, akár csak egy bográcsozás, vagy közös kirándulás, de tényleg komoly barátságok szövődtek itt az elmúlt évek során, és én ebből egy picit szerettem volna tovább lépni, ezért létrehoztam egy eseménysorozatot, aminek az a neve, hogy Parent Up eseménysorozat. Ennek az a lényege, hogy minden alkalommal szakértő vendéget hívok meg. Vannak szakértőink között ügyvédek, gyermek, illetve felnőtt pszichológus, pénzügyi tanácsadó, vállási mediátor, tehát próbálok minél szélesebb körben gyűjteni szakértőket ez az eseményhez. Ők tartanak egy előadást, körülbelül ilyen 1 órás, és utána egy állófogadás szerű veszi kezdetét, ahol kicsit kötetlenebbül lehet beszélgetni. És az az igazság, hogy én ezt az eseménysorozatot nagyon nehezen tudom a köztudatba bevinni, mert egyszerűen a Facebook csoportok nem engednek reklámozni, és innen született az ötlet, hogy akkor létrehozom egy Single Mom eszmefuttatásai blogomat, ahol írok a saját életemről, tulajdonképpen az apró cseprő dolgainkról, az egyedülálló anyaság akár nehézségeiről, és ezen az oldalon keresztül a parentáktot is be tudom vinni a köztudatba. Tehát igazából ez egy ilyen árukapcsolás szerű tulajdonképpen.
1: Milyen visszajelzések érkeztek hozzád az elmúlt időszakban az oldalt illetően?
4: Döbbenetes, de körülbelül naponta 5-6 üzenetet kapok a Single Mom oldalamra. Vegyesen férfiak, nők, tehát mind édesanyák, édesapák, és mindenki azt írja, hogy többek közt azt írják, hogy nem tudják, hogy került az oldalam a szemük elé, egyszer csak a Facebook feldobta, de hogy nagyon-nagyon tetszik nekik, ahogyan írok, amikről írok, tudnak vele azonosulni. Tök jó, hogy fölmerem vállalni adott esetben a nehézségeket, és hogy merek róla beszélni, mert úgy érzik, hogy végre nincsenek egyedül a saját élethelyzetükkel, szóval, hogy szerintem ez így nagy segítség nekik, hogy látják azt, hogy nem csak ők vannak ebben a cipőben, hanem mások is. Pozitív a visszajelzés mindenképp.
1: Nagy segítség neki. Nagy segítség mondjuk a Parent Up előadás sorozatnak. De mi van veled? Mit jelent számodra az írás? Hogyan csapódik ez le a kis lelkedben?
4: Hát én megmondom őszintén, hogy nekem ez egyébként egy ilyen terápiás folyamat is tulajdonképpen, hogy adott esetben mondjuk én nem tudok elmenni pszichológushoz, de van egy élethelyzet, ami nyomaszt, szorongat, és akkor egyszer csak így jön egy löket, és azt mondom, hogy ezt le kell írnom. És akkor, ha én ezt leírom, akkor ezt miért ne osztatnám meg másokkal. Hát, hogyha valaki magára ismer, akár csak egy mondatban is, meg megmondom őszintén, hogyha kapok kommentet, egy-két kedves szót, akkor nyilván az engem is egy kicsit feltuningol, meg helyére teszi a lelki világomat. Tehát nyilván ez oda-vissza, tehát ez egy kicsit ilyen öncélú dolog is, hogy ezt az oldalt létrehoztam. Én nagyon szeretek írni, nekem ez egy jó gyógyító folyamat tulajdonképpen, hogy ezekről írhatok.
1: Minden nő elképzeli valamilyen szinten az anyasságot, elképzeli majd, hogy mi lesz, ha majd ő egyszer anya lesz, vagy nem, de ugye ez egy másik történet. Neked milyen volt ez az anyaképed annak idején, és hogyan alakult át ez az elmúlt időszakban, ha átalakult?
4: Hát ez nagyon nehéz kérdés, megmondom őszintén. Amíg nem voltak gyerekeim, én addig úgy voltam vele, nem volt nekem sosem ilyen őrült nagy vágyam, hogy minden áron anya legyek. Én nem akartam ezért mindent elkövetni. Úgy voltam vele, hogyha az élet úgy hozza és lesz, akkor örülök és boldog leszek, ha meg nem, akkor meg attól is boldog leszek, úgyhogy ahhoz képest most meg van három gyerekem, és nagyon-nagyon belecsöppentem a sűrűjébe azáltal, ugye, hogy egyedül vagyok velük. Imádom a gyerekeimet, nagyon szeretem őket, ugyanakkor nagyon nehéz is, tehát azt gondolom, hogy erre valami, nem tudom, előkészítő, felkészítő tanfolyam, sokkal többet kéne beszélni arról, hogy az anyaság milyen, és nem csak a szép oldaláról kéne beszélni szerintem, hanem igenis a nehézségeiről is, mert az anya folyamatosan fejlődik, ezt nem lehet megtanulni egyszer, és akkor utána életed végéig a tanultak szerint csinálni, hanem folyamatosan tanulod az anyaságot, de akkor is azt gondolom, hogyha erről többet beszélnénk, akár a nehézségeiről, akkor sokkal felkészültebb lehetne rá mindenki véleményem szerint. Én azért sokszor nehezen élem meg, de megmondom őszintén biztos amiatt, ugye, hogy egyedül vagyok. Tehát, hogy minden olyan teher, ami más családokban osztódik, mert van egy anya meg egy apa, ott én mindenre egyedül vagyok, és nekem ez sokszor nehéz, és sokszor úgy érzem, hogy kevés vagyok a feladathoz, hogy megoldjam. Aztán nyilván mindig valahogy megoldom, de valószínűleg emiatt elég sajátos megoldó kulcsaim vannak, úgyhogy én csak bízom benne, hogy a gyerekeim ettől függetlenül boldogok, meg jó gyerekkoruk van, és úgy nőnek föl, hogy minden rendben van velük.
1: Sok-sok anyával és apával beszélgetsz. Ez a legnagyobb gond egyébként így az egyszülős modelleknél, hogy egyedül érzik magukat a szülők, és egyedül kell kvázi mindent megoldaniuk?
4: Én szerintem egyébként igen. Meg ami nehézség, hogy aki nincs ebben a cipőben, az csak bólogat, hogy igen, értem, de valójában nem értik. Szerintem egy egyedülálló szülősége tényleg csak azért, hogy ez milyen nehézségekkel jár, aki ebben tényleg benne van. És sokszor ez a nehéz, hogy hiába vannak az embernek barátai, akiknek el lehet mondani, hogy fú, most ez a nehéz, meg most ettől érzem magam kicsit rosszabbul. Bólogat, együtt érez, de valós megoldást nem fog tudni mondani. Úgyhogy szerintem ez az egyik legnehezebb része az egyedülálló szülőségnek. A másik meg ugye a logisztika például, hogy nekem ugye itt a három gyerek, mindegyiknek van valamilyen külön foglalkozás, és összehozni azt, hogy melyik mikor hogy jut el A-ból B-be, mert nyilván egyedül közlekedniük még nem tudnak, mert kicsit. És a napi logisztika, hogy mikor, hányra megyek, kiért megyek, amíg az egyiket elviszem, hol van a másik kettő, és így tovább, és így tovább. Szóval most már van benne rutinom, de azért az eleje az nagyon nehéz volt.
1: Hogyan sikerült töltődni? Mi az, ami ki tud rángatni egy-egy nehezebb életszakaszból?
4: Megmondom őszintén, hogy nekem az egyedül töltött idő. Tehát amikor az van, hogy esetleg a nagyszülőknél lehetnek a gyerekek, vagy ugye az apukájukkal vannak a gyerekek, akkor nekem azért van egy nagyjából 2,5 nap egyedül. Ugye péntek délutántól vasárnap késő délutánig, és akkor na, ott ami a csövön kifér, akkor jövök, megyek, egyik program éri a másikat, barátnőkkel találkozom, akár moziba megyek, kirándulni megyek, van olyan, amikor csak egyedül megyek el, múltkor például egyedül voltam Visegrádon, zseniális volt. Szóval engem ezek töltött. Föl. Az kevésbé, hogy akkor otthon ülök a kertbe és élvezem a csöndet. Én szeretek jönni, menni, úgyhogy nekem ez az, ami visszaadja az energiáimat.
1: Nagyon jó, hogy felhoztad ezt az egyedül fogalmat, mert sokan nem tudnak egyedül lenni, és amikor olyan szituációba kerülnek, hogy ez az egyedül ott van, ott ül a vállukon, és ott van minden egyes alkalommal, akkor nagyon nehéz mit kezdeni vele. Hogyan tanultál meg egyedül lenni? Vagy meg kell ezt tanulnunk?
4: Szerintem igen. Van, aki képes arra, hogy fogja magát és elindul a nagyvilágba bármerre, és van, aki nem annyira. Én nekem ezt egy picit tanulni kell. Hát rájöttem arra, hogy ha folyton arra várok, hogy legyen társaságom, akkor elmegy fölöttem az élet úgy, hogy otthon ülök és várok. És akkor azt mondtam, hogy nehogy már, most van szabadidőm, most süt a nap, most van jó idő, egyébként most van kedvem menni, és akkor hova mennék szívesen. És például így jött ugye Visegrád, és elmentem, fölmentem a várba, és ültem ott egy padon, körülbelül fél órán keresztül, és semmit nem csináltam, csak ültem, néztem az embereket, meg gondolkoztam, egyszerűen csak voltam, élveztem a pillanatot, és azt kell mondjam, hogy tök jó volt, mert nem kellett másért felelnem, nem kellett mással egyezkednem, hogy te, én még ülnék 5 percet, á, én nem, én mennék már tovább, hanem tényleg azt csináltam, ami nekem jó, arra mentem, amerre a lábam vitt. Úgyhogy szerintem tanulni kell, de érdemes, én azt gondolom, mert nagyon feltöltő tud lenni.
1: Az egyedül létet is tanulni kell, és anyaként talán egy kicsit az önzőséget is tanulni kell, hogy ne legyen lelkiismeret hurdolásom azért, mert én egyedül, a gyerekeim nélkül akarok bármit, akármit csinálni.
4: Igen, majd esetleg, hogyha van kedved, akkor pörgess vissza a szingalmam oldalamat. Nem is olyan régen született egy posztom pont arról, hogy az elején, amikor ugye szétmentünk a férjemmel, akkor mindig, hogyha elvitte a gyerekeket, akkor én gőzerővel nekiálltam takarítani, függöny mosni, kiforgattam a házat a 4 sarkából, és mire visszajöttek a gyerekek, olyan voltam, mint egy frámosórony. Hullafáradt voltam, semmit nem pihentem, mert azt gondoltam, hogy akkor nekem ez a feladatom, hogy mindent, ami elmaradásom van hétközben, akkor azt olyan akkor kell bepótolni, és aztán sokadik ilyen alkalom után, amikor már tényleg hullafáradt voltam, és csak feszültebb voltam, mielőtt a gyerekeim elmentek, akkor ott húztam egy határt, és azt mondtam, hogy nem. Tehát, hogy muszáj magamat visszatölteni, meg muszáj nem csak anyának lennem, meg nem csak kiszolgáló személyzetnek lennem, hanem amikor van lehetőségem, akkor élni azzal, hogy én is egy nő vagyok, én is egy ember vagyok, és akkor olyankor egy picit kikapcsolni az anyaüzemmódot. Mert az 0-24-be pörög, amikor veled vannak a gyerek. Mert te felelsz, értük, bármi van éjszaka is, nappal is, de amikor nincsenek veled, akkor viszont csak magadért felelsz, és akkor muszáj töltődni.
1: Azt mondtad te is, hogy folyamatosan tanuljuk ezt az anyaság dolgot, de ha így végig tekintünk azon az időszakon, amikor már a gyerekeink velünk vannak, látjuk azt a folyamatot, amin átmentünk, látjuk azt a fejlődési görbét, amit megjártunk. Hogy áll most az anyaságod? Mit adott hozzá az anyaságod a te személyiségedhez, hogy látod most magad anyaként?
4: Kitartóbb lettem, sokkal jobban ki tudok állni magamért, a gyerekeim miatt. Tehát ugye első körben az volt a fontos, hogy a gyerekeimért tudjak kiállni, de ezáltal megtanultam azt is, hogy magamért is igenis tudni kell kiállni. Tehát ugye én nekem kell tanítani a gyerekeket alapvetően, de nagyon sokat tanulok én is tőlük. Az első gyereknél ugye az ember még nagyon tankönyv szerint csinálja, és nagyon meg akar felelni, és nagyon tökéletesen, és mit tudom én, és aztán ahogy jönnek tovább sorban a gyerekek, úgy lazul le, és jön rá arra, hogyha nem vasalom minden alkalommal a ruhát, attól még a gyerek felnő, és nem lesz semmi baja, és így tovább. Tehát, hogy egy kicsit le is lazul az ember azért szerintem az évek alatt, hogy ha lehet ezt mondani.
1: Az egyszülős központ minden évben kioszt díjakat, és a 2026-os évben a páratlan szülői díj külön díjazottja te lettél. Ez már talán nem titok, hiszen olvastam az oldaladon. Mit jelent számodra ez a díj?
4: Óriási nagy elismerés. Sokszor akarok belehalni az életembe, mert nem könnyű. És ezek szerint valamit akkor mégis jól csinálok, hogyha erre érdemesnek tartottak. Milyen fura az élet, nem? Hogy amiben én azt érzem, hogy belehalok, mert annyira nehéz, mert nyilván nem mindig érzem így, ez is ilyen hullámzó. De van, amikor úgy érzem, hogy túl sokat kaptam terhet a vállamra, és nem bírom el. És akkor ezek után kapok egy ilyen díjat, és az tök nagy elismerés.
1: A díjhoz nagyon-nagyon gratulálok, és szerintem belőled azért sok-sok anyuka, nem csupán az egyedülálló anyukák, azért erőt meríthetnek. Ugye anyák napja hétvégén beszélgetünk, ez egy nagyon-nagyon intim ünnep. Szerinted miről kellene igazán szólnia ennek az ünnepnek?
4: Én egy anyák napját úgy képzelnék el, ami olyan tényleg olyan ideális számomra, hogy együtt a gyerekeimmel nyilván, és akár én együtt a gyerekeimmel a saját anyukámmal. Mert ugye nekem is van anyukám, akit szintén ünnepünk, amíg csak lehet. Az volna az ideális, hogyha anyák napján nem kéne mosogatni, nem kéne főzni, hanem az tényleg arról szól, hogy együtt vagyunk, jól érezzük magunkat, programozunk, eszünk, iszunk, szeretjük egymást. Nem akarom túl misztifikálni, tehát nem akarok ilyen nagyon hangzatos dolgokat mondani, de szerintem csak erről kéne szólni a szintlán, hogy akkor tényleg úgy megbecsülni azt, hogy nekünk is vannak anyukáink, mi is azok vagyunk, és együtt szeretetben együtt lenni.
1: Akkor ilyen anyák napját kíván. Kívánok neked, és a díjhoz még egyszer nagyon-nagyon gratulálok magam is az egész
4: tartalmében. Köszönöm.
1: Vendégünk itt az Otthon hangján, Szirányi Kata, az egy single mom eszmefuttatásai blog szerzője volt. Köszönjük!

0: Adásunk záró akkordja ezúttal is egy könyv, egy édesanyától anyák napjára. Illi Noémi érkezik.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló a Rádió Dabas magazin műsora, vendégen pedig Illi Noémi, a Dabasi Halász Boldizsár Városi Könyvtár szakmai vezetője. Szia Noémi, köszöntelek az éterben.
3: Szia, én is köszöntöm a hallgatók.
0: Anyák napja hétvégén beszélgetünk, úgyhogy ennek fényében hoztál nekünk valami szuper könyvet.
3: Méghozzá egy új könyvet választottam, Nathan Angeli Nóra és Formanek Zsuzsanna könyvét, a születésmesét, amit Szujovszki Sarolta illusztrált, és Dr. Hatházi Éva pszichológus családterapeuta ajánlja. A születés és a szülés élményünk egész életünkre hatást gyakorol, és messze menően befolyásolja a gyermeknek az anyához, apához, az anyának, apának, a gyermekéhez való kapcsolódását és minőségét, mélységét. A születésről tabuk nélkül mégis igazán meseszerűen beszél kisgyermekeknek ez a kötet. Ez egy ritka dolog, hogy ilyen született egyáltalán ilyen kötet. Mostanában nem nagyon jelentek meg ehhez hasonlók, és a képek, az illusztrációk is segítik a szülőket, hogy belevágjanak ebben, hogy tulajdonképpen egy közös kalandban megismerjék a gyerekek a saját születésüknek a történetét.
0: Érdemes tehát ezt a könyvet is anyák napjára akár kikölcsönözni a Halász Boldizsár Városi Könyvtárból. Noémi, programokat illetően hoztál nekünk valami újdonságot?
3: Most egyelőre csönd van a programok területén, de hát ami késik, nem múlik. Ilyenkor egy kicsit vissza szoktunk vonulni, de lehet még bármi május folyamán is, vagy lehet, hogy június elején. Mindig történnek csodák, akkor mindenképpen be fogunk számolni róla.
0: Várjuk a csodákat itt az Otthon hangján, és mindezek mellett pedig csodás hétvégét kívánunk neked. Köszi, hogy itt voltál.
3: Én is köszönöm, mindenkinek kellemes hétvégét kívánok.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték, és köszönöm vendégeimnek, hogy elfogadták a meghívásomat. Boldog anyák napját mindenkinek. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Tessék,
6: itt a reklám.
7: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
8: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
9: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: A magyar írásbelikkel kezdődik az idei érettségi vizsgaidőszak. Hétfőn országos ellenőrzés sorozatot indított a fogyasztóvédelem a vendéglátóhelyeken, marad a napos meleg tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
11: Nachrichten,
12: Novel,
11: Noticias,
12: Novinky,
11: News.
12: Magyarul és érthetően
11: hírek.
4: Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka, közölte az Oktatási Hivatal. Mint írják, a következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek majd. Az írásbeli vizsgákat május 4-e és 22-e között rendezik meg. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, majd matematikából, történelemből és idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. Az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. A nyári kiemelt turisztikai időszakra országos ellenőrzés sorozatot indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok a nyár végéig folyamatosak és kiterjednek a turisták által leginkább látogatott vendéglátóhelyekre, a fesztiválokra és a különböző kulturális rendezvényekre, valamint a személytaxi szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra. Külön figyelnek az ideiglenes árusítóhelyek műszaki és higiéniai feltételeire, valamint az élelmiszerek összetételének megfelelőségére. Újabb videóval segíti a bevallási tervezetek kiegészítését a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV ezúttal az ingatlan bérbeadásából, valamint az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem bevallását mutatja be lépéstől lépésre a kérdés-felelet alapú kitöltési mód használatával. A hivatal idén is 5,6 millió magánszemélynek készítette el a bevallási tervezetét, de bizonyos jövedelmekről nem áll rendelkezésére teljes körű adat. Akik ilyen bevételt szereztek, mindenképpen ki kell egészíteniük a tervezetet. Ez több mint 200 ezer adó. Érint. Május 6-án újra futócipőre cserélik az irodai dresszkódot a hazai cégek dolgozói. Jön a második E.ON Business Run a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A részletekről Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője beszélt.
5: A nagyvilágban 25-30 éve a Business Run néven rengeteg futóesemény van, szinte minden nagyvárosnak megvan a saját Business Run-ja. Ennek egy sajátossága van, hogy általában szinte mindenhol kivétel nélkül hétköznap rendezik meg, és arra építenek, hogy az irodaházakban, a különböző munkahelyeken az emberek együtt töltenek egy késő délután, kora estét, és általában nem csak futnak, hanem közösségi élményként akár megkóstolnak finom falatokat, isznak egy jót, beszélgetnek, zenét hallgatnak, táncolnak, és ezt a versenyformátumot hoztuk el Magyarországra a tavalyi évben.
4: Az indulók több táv közül választhatnak, a kilométereket egyéniben és csapatban is lehet majd gyűjteni. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg többfelé a keleti-délkeleti szél, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Holnap is marad a napos, fátyolfelhős, száraz idő, megélénkül a délies szél, napközben 22-28 fokig melegszik a levegő.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
14: Csak igazi zenékkel, félig század legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
13: Rádió Davas, az otthon hangja.
15: 2026. május 3-án, vasárnap 11 óra után néhány perccel, ez már a családi piknik itt a 93.4-en. Anyák napján, a stúdióban Kis György Krisztián. A mai első beszélgetésünk is majd az anyák napjához fog kapcsolódni. Egy különleges anya-lánya kapcsolatról hallhattok, úgyhogy érdemes velünk maradni a családi piknikben.
13: Az ország szívében
14: együtt a legjobbakkal.
13: Rádió Davas,
14: az otthon hangja.
6: Családi piknik.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Egy anya-lánya kapcsolat, ahol a munka és az élet generációról generációra öröklődik, mert itt a család maga a munka. Ez lesz a beszélgetés fő témája, amit Szilágyi Izabella készített. Kezdünk is.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat itt a 93.4-en. Anyák napja alkalmából egy különleges történetet hoztunk most a rádiódabas hallgatóinak. Egy családét, ahol nem csak az élet, hanem a hivatás is generációról generációra öröklődik, ráadásul női ágon. Alsónémedin járunk, ahol egy családi gazdaságról beszélgetünk, egy édesanyával és kisebbik lányával, akik együtt viszik a gazdaságot. Viki és Edith termelnek, traktoroznak, piacra járnak, és nap mint nap a földeken dolgoznak. De milyen együtt dolgozni anya-lánya szerepben, hol van a határ a munka és a család között, és hogy mit jelent egyáltalán nőként továbbvinni egy több generációs gazdaságot, erről fogunk most beszélgetni. A mai vendégem Ladányiné Juhász Edith és Salamon Viktória. Sziasztok, köszöntelek titeket itt az adásban.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, köszönjük szépen a meghívást. Alsónémedin élünk, egy több generációs kis családi gazdaság vagyunk. Már a nagyszüleink is kertészek voltak, tőlük örököltük a munka szeretetét. Mi 25 hektáron gazdálkodunk, káposztaféléket, sárgarépát, zellert, póréhagymát és egy pár különlegességet, lila, sárga karfiol, csúcsos káposztát termelünk.
2: Meséljetek egy kicsit arról, hogy nektek a gazdaságban hogyan néz ki egy átlagos napotok, hogy a hallgatók is értsék, hogy miről beszélünk.
4: Minden nap ugyanaz. Az első állományt próbáljuk felnevelni, a régi állományt pedig próbáljuk értékesíteni, és ez kiteszi a mindennapjainkat, hogy ápoljuk, felneveljük, és értékesítjük.
2: Edith, mi az a munka? Azért itt nagyon sok mindent felsoroltál, hogy miket termeltek. Azért itt folyamatos, ahogyan a Viki is említette, folyamatos munkafolyamatok vannak. Folyton újabbnál újabb helyzet, értékesítés, termelés, ápolás. Mi az a munka, amit a hallgatók talán nem is gondolnának, hogy ennyire kemény? Hogy egy kicsit menjünk bele ebbe, hogyan kell elképzelni a ti napjaitokat?
3: Hát rengeteg kézi munkával és folyamatos figyelemmel telnek a napjaink. Nyáronkor a hajnalban napfelkeltével kezdünk a nagy meleg előtt. Kapálás, ültetés, gyomlálás, hát szezonális munkák. Hát délkörül szoktunk a nagy melegbe tartani egy kis pihenőt, ilyenkor azért főzünk, bevásárolunk, ügyes-bajos dolgainkat elint. Aztán, ha elmúlik a nagy meleg, akkor folytatjuk.
4: Talán a legnehezebb része, amit nem is gondolnának, az értékesítés része.
2: Hogyan kell elképzelni az értékesítési részt, Viki, ezt azért napjainkban te szoktad, te jársz a piacra, mesélj nekünk egy kicsit erről.
4: Igen, mi a budapesti nagybani piacra járunk ki, ott értékesítünk. Évről évre egyre nehezebb, nagyon sokféle termékkel érkezünk, és mindig van egy húzóerő, de nagyon nehezen és kis mennyiségben bírunk értékesíteni.
2: Mi lehet ennek az oka, hogy mostanában egyre kevesebbet tudtok értékesíteni?
3: Hát az import nyomása meghatározó. Az áruházláncokban sajnos egyre kevesebben jutnak el a kis zöldségesekhez, helyi termelői piacokra. Mi elsősorban a kisebb zöldségesek, kis és nagy kereskedőknek termelünk a friss piacra, és az áruházi nyomás nagyon nagy.
4: Sokkal kényelmesebb a multiba bemenni, ahol minden megvan, és sajnos elfogy az a réteg, aki előnyben részesíti azt, hogy kimenjen a helyi termelői piacra, és számítson azt, hogy honnan, milyen kézből, milyen termőrétegből érkezik az az áru, amit otthon megfőznek.
2: Mit jelent ez nektek? Kevesebbet kell így évről évre termelnetek, vagy esetleg van olyan zöldségnövény, amit nem termeltek újra, vagy visszaszorítotok?
3: Termésmennyiséget próbáljuk tartani, inkább változatosabbá tettük a kínálatot a vásárlói igényeknek megfelelően. Ezért is van a repertoárunkban ilyen kis különlegességek, amit talán a fiatal korosztály jobban előnyben részesít. Podroskál, csúcsos káposzta, lila brokkoli, különleges hagymafélék, tökfélék, és ezzel próbáljuk bővíteni a kínálatunkat, hogy minden korosztálynak elérhető legyen.
2: És ezeket a különleges növényeket is a nagybanin áruljátok? Például a fodroskált, vagy mondtad a lila karfiolt, ezeket mire viszik a vásárlók?
3: Vannak azért zöldségesek, akik bátrak, próbálják ők is kínálni, bővíteni a kínálatuk. kapcsolatokat ezekkel a termékekkel, és kisebb-nagyobb sikerekkel boldogulnak is.
4: Meg főként éttermek.
3: Éttermeknek, szállodáknak is rendszeresen szoktunk értékesíteni.
4: A mennyiségből nem veszünk vissza, arra visszatérnék, ugyanazt a mennyiséget tartjuk évről évre, hosszú évek óta, inkább azt tapasztaljuk, hogy évről évre egyre nyomottabb áron a multi alá kell mennünk, hogy sorra bírjunk kerülni, és mi termékünk is oda juthasson a versenybe, ahol találja a helyét.
2: Említetted, hogy inkább a vevők, a vásárlók most már inkább egy multiba veszik meg az árut, a zöldséget, a gyümölcsöt is akár, de hogy ez mit jelent az ilyen gazdaságokra nézve, mint a ti gazdaságotok, akik ti nőként, egy egységként termeltek otthon. Mit gondoltok, fontos lenne, hogy ez megmaradjon, és igenis az ilyen jellegű gazdaságokat támogassuk, és hogy inkább tőletek, hozzátok hasonlóaktól vásároljunk?
3: Igen, én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos lenne minden anya, nő, egyáltalán aki főzésre adja a fejét, hogy szem előtt tartsa, hogy honnét származik az, amit beletesz a fazékba, hogy ne legyen mindegy. És azt szeretném ehhez hozzátenni, hogy nagyon sokan nem vagyunk azzal tisztában, ilyen nagy árat fizetünk azért, hogy egy paradicsom úgy nézzen ki, vagy egy sárgarépa úgy nézzen ki, ahogy kinéz, mintha az újságból most lépett volna le. Ezért a társadalom nagyon nagy árat fizet. Nem is tudják az átlag emberek, hogy kell egy növénnyel elkövetni, hogy olyan gyönyörű legyen, mint amit szeretnénk a polcról levenni.
4: Inkább az a gond, hogy nagyon felszínessé vált minden téren a világ, ugyanez a mezőgazdaságban is jelen van, és sokkal inkább fontos, hogy az a répa milyen formájú, mekkora, hogy néz ki, szép legyen, hogy ő szépet vegyem. Ami a szabvány méret, a tökéletes, a szép, az benn van a multiba, és gyönyörű. És sokkal inkább egészségesebb, talán mondhatom azt, az, amit mi beviszünk a piacra, talán nem olyan szép, talán nem olyan szép a formája, és ezért háttérbe szorul a multinál, pedig összességében, hogyha megfőzné otthon mind a kettőt, és megkóstolná a főtrépát a gyerekének, és odaadná, akkor rájönne, hogy mennyivel több érték van abban a répában, ami itt magyar földön megterem nálunk, mint az, amit a multiba be tud vásárolni.
3: Annyit tennék hozzá, hogy talán kereskedők is azért részesítik az importot előnyben, az eltartható, a pulton tarthatóság miatt. Az, hogy a pulton elálljon több napig egy termék, ugye ezek élő dolgok, az egy nagyon nagy kémiai folyamaton megy át, hogy több napig ugyanolyan állapotban forgalmazni tudják, ahogy megvették.
2: Mit ad nektek a földdel való munka, mind fizikailag, és mind lelkileg?
3: Ez a munkánk, megélhetésünk, de elsősorban nem csak termelünk, ez egy örökséget gondozunk, tisztelettel visszük tovább a földet, a tudást, a munka szeretetét, amit elődeink kitartása, a föld szeretete ma is meghatározza a munkánkat. Amit elmondanék a mottónk, amit sokszor emlegetem, hogy a földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.
2: Generációról generációra öröklődik nálatok a mezőgazdaság. Viki, te itt vagy 25 évesen, azért valljuk meg őszintén, hogy nem mindenki tud a traktorba ülni, vagy akár kamiont vezetni, és úgy értékesíteni, beutazni a nagybani piacra. Számodra mit jelent az, hogy 25 évesen a földön dolgozol, és a sajátodat csinálod?
4: Nyilván a mai világban ez nem egy olyan szakma, amire általában ilyen büszkén és csodálattal tekintenek az én generációmban, mert parasztok. Viszont én azt tudom mondani, hogy én mérhetetlenül büszke vagyok arra, amit mi csinálunk anyukámékkal. Mindent megteszünk azért, hogy maximálisan meg tudjunk felelni minden munkaszakaszban, és azt gondolom, hogy én is mindent megtettem az elmúlt, mondjuk azt, hogy 25 évben azért, hogy megfeleljek, és tovább bírjam vinni azt, amit nekem tanítottak, vagy megpróbáltak tanítani. Én szeretem, nekem ez a minden, soha nem is volt B-opció. Én egész életemben csak arra vágytam, hogy ezt csinálhassam. Nem mentem tovább tanulni sem, én feltettem az életem erre, és szeretném is, hogyha stabil alapokon állva ezt még nagyon sokáig tudnánk csinálni, és olyan emberekké válnának az emberek, akik büszkék arra, hogy még van ez a réteg, és van, aki csinálja szeretetből, nem kötelességből, mert az ember bejár dolgozni, mert kell. Nálunk ez egy kicsit más. Mi azért dolgozunk, mert szeretjük csinálni. Nagyon nehéz megbirkózni azzal, hogy nem bírjuk értékesíteni, hogy nem megy, hogy nem olyan ütemben fogy, ahogy kellene. Mégiscsak romlandó árukról beszélünk, hatalmas felelősség, de egyszerűen a munka szeretete és a föld szeretete még sem nem csökken.
2: Generációról
4: birkózni azzal, hogy nem bírjuk értékesíteni, hogy nem megy, hogy nem olyan ütemben fogy, ahogy kellene. Mégiscsak romlandó árukról beszélünk, hatalmas felelősség, de egyszerűen az a munka szeretete és a föld szeretete mégsem csökken.
2: Generációról generációra öröklődik nálatok a gazdaság, és inkább

0: A kis leleményességünkkel, rátermettségünkkel próbáljuk mindig az adott körülmények generálta problémákat megoldani, talpra esetten ügyesen. És úgy érzem, hogy helytállunk. Tehát próbálunk helytállni minden körülmények között.
1: A beszélgetés hamarosan folytatódik tovább, itt a 93.4-en, a Családi Piknikben.
2: Nem tudom én, az éjjel merre visz majd. Minden ajtó zárva, ilyen a mélyben lebegés. De valami tör, és valami zúz bennem.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstep készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz. Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Rendhagyó osztályfőnöki óra volt Újhartyánban. Újabb életmentő készülékkel gazdagodott Bugyi. Koranyári idő várható.
6: Hírmondó.
7: Rólunk szól.
6: Régiónk hírei.
7: Első kézből.
6: Első kézből.
5: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Rendhagyó osztályfőnöki órát tartott Újhartyánban Zaher Gábor toxikológus. Az elismert addiktológus felhívta a figyelmet arra, hogy a drog mindenhol ott van, a döntéseket leginkább a kortárs csoport befolyásolja, ezért a legnagyobb veszélyben a fiatalok vannak. Sok esetben nem szándékból történik a baj, hanem azért, mert nem mernek nemet mondani.
8: Még abban a korban vannak, amikor az a bizonyos kontrollmechanizmus még az emberben nem fejlődött ki. Ilyenkor ami külső kontrollt kéne gyakorolni, mondjuk szülői kontrollt például, vagy esetenként olyan információkat adni nekik, ami alapján majd fognak tudni esetenként jó döntéseket hozni. Na most talán ez a legnehezebb. És nagyon sokszor úgy gondolom, hogy egy csomó mindenre amúgy sem tudunk nemet mondani, ráadásul egy csomó olyan kihívással kell szembesülnünk, amivel a döntés még nehezebb. Mi van, öreg nem mered? És az öreg nem meri, és itt most nem kell rögtön ilyen csúnya dolgokra gondolni, most alkohol, meg kábítószer. Hát mondjuk almalopás a szomszédból. Szerintem mi erről hallottak már, ami azért hát nem az évezred bűncselekménye kategóriába tartozik, és ha nem meri, akkor megkapja a mondatot. Na jó van, kis csak húzz el, innen csíra vagy. És a gyerek nem akar csög lenni, nem akar csíra lenni, úgyhogy megcsinálja. Hiszen a kortárs csoportnak a mintája és a kihívásai, azok néha, sőt nem is néha, elég gyakran fölül tudnak írni egy csomó minden olyasmit, amit esetleg egy okos és bölcs felnőttől hal. Na most ez az okos és bölcset azért nagyon erősen idézőjelbe kell tenni. Ez a kínálatcsökkentési lógpolitika, és egy éve Magyarországon ez dominál. A keresletcsökkentésről szó nincsen. A mérlegnek két serpenyője van, a kínálat és a keresletcsökkentés. Jelenleg ez nagyon-nagyon-nagyon ferdén áll, hiszen a politika nagyon sok mindent ma fölülír Magyarországon, a szakmát leginkább.
5: Újabb életmentő készülékkel gazdagodott Bugyi. Az új defibrillátort a Széchenyi téren lévő bölcsőde kerítésére telepítették, hogy a lakótelepen is azonnali segítség álljon rendelkezésre baj esetén. A készülék bárki számára hozzáférhető és hangutasításokkal segíti az első segélynyújtót, így laikusként is bárki életet menthet vele. Az első készülék még április elején érkezett, amely Bugyin a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár falán kapott helyet. Mindkét berendezés egy félautomata beszélő készülék, amely használat közben hangutasításokkal segíti és végigvezeti a felhasználót. Az adatok szerint hazánkban évente közel 26 ezer ember hal meg hirtelen szívmegállásban. Ez naponta 60-70 embert jelent, azaz minden 25. percben meghal valaki, akit nem sikerül újraéleszteni. A betegek 20-30%-a nyilvános helyen lesz rosszul, újraélesztésükre pedig az első 5 percben van a legnagyobb esély. A British Heart Foundation adatai szerint, ha a defibrillátort a szívleállást követő 3-5 percen belül használni kezdik, az a sikeres újraélesztés esélyét 6%-ról 74%-ra emeli. Csak előzetes regisztrációval lehet igénybe venni Alsónémedin a Nagygödörben lévő műfüves labdarúgó pályát. A hétfő, kedd és csütörtök esti órákban már regisztráltak csapatok a pálya heti rendszerességű használatára. A Gödör egyéb területein szabadon lehet tartózkodni. A játszótér eszközeit kizárólag 14 éven aluli gyermekek vehetik igénybe. Balesetveszélyessé válhat a játszótér, ha a játékokat nem a megfelelő korosztályú és súlyú személyek használják. A pumpapályán a kihelyezett pálya használati rend alapján lehet sportolni saját felelősségre. Fokozottan kell ügyelni a játszóeszközök épségére, a terület, valamint a mellékhelyiség tisztaságára.
6: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
7: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
6: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
7: www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
2: A Rádió Dabasai sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Vasárnap délután 17 órától egy igazi vérbeli rangadóval folytatódik a szezon az NB3-as Meton FC Dabas számára a délkeleti csoportban. Az ősi rivális Dunaharaszti MTK látogat majd Dabasra, a Velli Sportparkba. Normál esetben is a tabellán elfoglalt helyezésektől függetlenül hatalmas küzdelmet láthatunk, ha találkozik a két együttes egymással, ahol a végeredmény általában megjósolhatatlan. Most viszont a két csapatot mindössze egy pont és két helyezés választja el egymástól a tabellán, így a tét talán még nagyobb. Egy esetleges DMTK győzelemmel ugyanis riválisuk további előnyre tehetne szert, viszont ha a hazai csapat otthon tudná tartani mindhárom bajnoki pontját, akkor beelőzné a riválist, és egyben meg is tudna erősíteni helyét a középmezőn elején. Az őszi összecsapáson 2-1-es Meton FC Dabas győzelem született, ezzel az eredménnyel pedig most is abszolút kiegyeznének. Hazai mérkőzés lévén ezúttal is biztatnak minden FC Dabas szimpatizáns, hogyha idejük engedi, látogassanak ki vasárnap délután a Velli Sportparkba. A találkozó 17 órakor kezdődik. A Monor csapata kora délután 14 órakor játszik a Szegedi VS ellen, szintén hazai pályán. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
5: Ma a napsütésé lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, így csapadék sem várható. Napközben több tájegységünkön megélénkül a szél. A legmelegebb órákban 21-26 fokot mutathatnak a hőmérők. Köszönöm a figyelmet!
7: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
6: 93.4 Rádió Dabas.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Egy anya-lánya kapcsolatról hallhattál már korábban itt nálunk a családi piknikbe, most ezt a beszélgetésünket folytatjuk már is.
2: Viki, te ezt már az előbb említetted, és nagyon szíveden viseled ennek a gazdaságnak a fontosságát, már mondhatjuk, hogy talán nem is egy munka, hanem egy szenvedély ez számodra?
3: Igen, sokkal inkább szenvedély, mint munka. Soha nem is volt munka, el tudunk fáradni nyilván, de azt gondolom, hogy amíg szeretettel csináljuk, addig ez sosem lesz egy munka. Az én mottóm az, hogy ha az ember azt csinálja, amit szeret, akkor egy napot sem dolgozott. Szóval én még sokat nem dolgoztam.
2: Vagy 25 éves felnőtt nőként, te mit érsz el a fiúkkal, a férfiakkal szemben? Hogyan néznek rád azok a férfiak, akik szintúgy gazdálkodásban dolgoznak? Felnéznek rád azért, mert a fiatal nőként viszel a hátadon a gazdaságnak az egyik részét, akár az értékesítést, akár a termelést?
3: Hát nyilván gondolom én, most más helyében nem tudom, hogy ők mit gondolnak. Én azt gondolom, hogy azért becsülendő. Sokszor szembe jönnek más gazdák a traktorokkal például, és ugyanolyan rakományokkal találkozunk szembe, és én is el tudom vinni, azért nyilván erre büszke vagyok én is, és azt gondolom, hogy nekik is egy jó látvány lehet, vagy érdekes látvány. Nem egy női ez szakma, viszont én azt gondolom, hogy semmi nem hiányzik belőlem ahhoz, hogy ugyanezt a mértét megbírjam ugrani, mint bármelyik gazdatársunk.
2: Térjünk egy kicsit rá az anya-lánya dinamikára. Milyen együtt dolgozni nektek? Minden nap kint vagytok együtt a földeken, dolgoztok, zöldséget, répát mostok, mikor milyen munkaszakaszban tartotok, de hogy Edit, könnyebbség ez inkább számotokra, vagy kihívás?
4: Hát, ez az anya-lánya közös munka komoly kihívás, és egy nagyon erős kötelék is egyben. Nagy a felelősség érzelmileg is. Nem csak a gazdaságért, egymásért is dolgozunk. Közös az élet ritmusunk, nehézségeink ellenére ez a kapcsolat adja a gazdaságunk igazi erejét. Hát a közös életszemlélet összeköt bennünket, közös döntéseket hozunk, felosztjuk a feladatokat, és próbáljuk egymást mindig segíteni.
2: Az előbb itt volt egy kulcsfontosságú mondatot, hogy talán ez visz titeket előre. A ti egységetek tudja ennek az egésznek a lendületességét megadni?
4: Igen, mindenképpen.
2: Viki, te mit gondolsz arról, hogy ki a főnök nálatok, vagy éppen ki a szigorú? De voltál nyilván az, aki fölzárkózott egy új generáció, és fölzárkóztál édesanyád mellé. Te ezt hogyan éled meg?
3: Most már 8. éve vagyok itthon stabilan. Ez a fő tevékenységem. Végigmásztam a ranglétrán, fölnőttem úgy, hogy anyuék vitték a gazdaságot, de azt gondolom, hogy ha nem is régebb óta, de ebben a 8 évben fölmásztam a ranglétrán, és közösen bírjuk irányítani a munkafolyamatokat. Minden ágnak és munkarésznek megvan a maga főnöke, és mindig az a főnök, aki reálisabban és jobban látja az adott munkafolyamatot. Anyu az igaz főnök, ő örök, de azt gondolom, hogy most már nagyon szépen tudjuk hárman együtt igazítani a munkákat arra, amerre kell, anélkül, hogy bárki hatalmaskodna a másik fölött.
2: Viki, te miben látod a legnagyobb különbséget a generációk között? Vannak ilyen dolgok, amikben te például máshogy cselekednél már, mint édesanyád tette ezelőtt?
3: Hát nem mondanám, hogy másképp cselekednék. Azt gondolom, hogy nagyon jó rendszerben dolgozunk. Ezt hál' Istennek külső megállapítások alapján is mondhatom, hogy nagyon sokan elmondják, hogy egy nagyon jó egységben vagyunk. Teljesen kinevelt anyu önmagára. Lehet ezt így fogalmazni. Anyu meg én olyan, mintha egyek lennénk. Amit anya mond, az olyan, mintha én is mondanám, amit én mondok, azt anya is mondja, és ez megdönthetetlen.
4: Igen, így valahogy ilyen kis szimbiózisba élünk itt együtt. Én a bevált hosszú évek alatt kipróbált megoldásokat képviselem, ő az új ötleteket, modernebb megoldásokat.
2: Volt olyan, amit például Viki javasolt, valami új ötlet, amit ő például máshogy gondolt erre, akkor igent mondtál, vagy hogy tudtatok ezzel düllőre jutni?
4: Igen, előfordul persze. Nyitottak vagyunk abszolút az új megoldásokra, és nem okoz ez konfliktust, mert abszolút mind a hárman úgy ére a férjemmel karöltve, hogy nyitottak vagyunk, tehát hogyha ami a munkánkat megkönnyíti, ha van egy ötlet vagy felismerés, akkor azonnal reagálunk, tehát jó szívvel fogadjuk egymástól.
3: Nyilván azon nagyon vagyunk. Nehéz a biztosat, anyuéknak van a biztos bevált módszer, és akkor mondjuk jövök én egy ötlettel, hogy ez lehet, hogy jobb lenne, hogyha egy kicsit változtatnánk rajta, és időt spórolnánk meg, ez azért hosszú folyamat, mire átalakul, de egy idő után, hogyha bevezetjük és látjuk, hogy jól működő rendszer, akkor hasznosítjuk.
4: Tehát a tapasztalat és a friss szemlélet jól kiegészíti egymást.
2: Én most arra vagyok kíváncsi, amikor úgy lehull a lepel, és azért azt nem mondjuk, hogy nincsenek viták, és nincsenek olyan helyzetek, amikor így mindkettőtök azt mondja, hogy na jól van, csinálta a saját módodon, én meg a saját módomon, és majd valahol találkozunk. Mi van akkor, amikor itt tényleg egy vita helyzet kerekedik, kienged hamarabb a vitában? Hogyan néz ki ez?
3: Hát ez attól függ, hogy mi a vita alap. Ez sok függ attól. Nyilván azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy nagyon gyorsan túl tudunk lépni vitákon. Nagyon feszített tempóba, nehéz munkát végzünk, folyton futunk az idővel versenyt, és előfordulnak apróbb
2: surlódások,
3: de nagyon gyorsan át tudunk rajta lendülni. Én azt gondolom, hogy mindig az enged, aki belátja, hogy hibázott. Nem jó elméleten mozgott abban a pillanatban.
4: Igen, de ha a vitának nincs olyan nagy súlya, akkor én úgy érzem, hogy kimondatlanul is mérlegeljük mindig a dühösebb fél lelki állapotát, tehát van, hogy például személy szerint van néha olyan, hogy úgy érzem, hogy nincs egészen igaza a másik félnek, vagy mondjuk most jelen esetben a Vikinek, de mégis mondom, hogy jól van, rendben van, mert úgy látom rajta, hogy ő most lelkileg nem bírna velem szembeszállni egy vitában. Elhalasszuk, mindig megvárom, hogy megnyugodjanak a kedélyek, este lesz, hazaérünk, mindenki megnyugszik, békében van, és akkor megpróbálom jól időzíteni, és újra átbeszélni a dolgot.
2: Gondolom azt azért egyikőtök se akarja, hogy a munkátok rovására menjen az.
4: Nem hagyjuk, abszolút nem fordul ilyen elő. Tehát, ha
3: azt... A munka vagy így, vagy úgy, de megy. Vagy húzzuk inkább... a szánkat, vagy nem, is, de a munka nem áll meg.
4: Igen.
2: Azt azért ki lehet jelenteni, hogy biztos, hogy nagyon nehéz lehet együtt dolgozni. Van egy véleményetek, van egy kiállásotok, Viki, már te is nagyon sok éve benne vagy, és hogy mégis minden nap együtt kell dolgoznotok, de hogy hol marad meg ilyenkor az anya-lányak kapcsolat, hol határolódtok el a munka és a magánélet között?
3: Én azt gondolom, hogy nyilván nagyon nehéz. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. Minden anya-lánya viszonyban vannak surlódások, van olyan, hogy épp nem úgy kell föl az ember, vagy rossz érzéssel van, viszont hosszú távon én azt gondolom, hogy borzasztó nagy érték az, hogy mi együtt tudunk dolgozni, együtt tudjuk tölteni a mindennapokat, hogy minden nap tudunk találkozni, hogy egységben vagyunk, hogy minden pillanatban tudunk a másikról, biztonságban vagyunk, ott vagyunk támaszként, nem egy idegenre kell támaszkodni, ha valami probléma van, akkor mind család, mind munkatársak nagyon jól le tudjuk oldani a helyzeteket. Nehéz, de én nem cserélnék. Én azt gondolom, hogy akármilyen akadály van, a végén mindig az a mérleg oldala erősebb, hogy megéri egységben leélni így az életet, vagy dolgozni a mindennapokban, nekem nem menne másképp.
2: Edit, tőled kérdezném, hogy neked is ugyanilyen nehéz volt az édesanyáddal, vagy a szüleiddel? Te is a gazdaságban dolgoztál már gyerekkorod óta.
4: Igen, nehéz. Én tulajdonképpen, akkor ilyen fiatal voltam, vagy fiatalabb, mint a Viktória, én nem szerettem volna az otthoni gazdálkodásban maradni. De valahogy az élet efele sodort, hogy itthon maradtam, és azóta is ebben dolgozom, valószínű már ez így is fog maradni.
2: Hány generációra nyúlik vissza a ti gazdálkodás?
4: Hát amennyire én visszatudok a családfámra tekinteni, mindenki kertészettel foglalkozott. Nyilván más volumenben, de valamilyen úton, módon mindenki a földből élt.
2: Miben volt neked más az édesanyáddal való közös munka? Ti is ugyanígy egy egységként tudtatok együttműködni, ahogy te a Vikivel?
4: Nem tudtunk egységre. Az én anyukám is nagyon-nagyon sokat dolgozott, de valahogy talán azt mondhatom, hogy nem is az édesanya, de hát múlik az a szülőkön is, múlik a gyereken is. Tehát a Viktória egy nagyon jó alany volt erre, tehát szívta magába, tehát valahogy a zsigereivel, minden erejével azon volt, hogy ebbe megállja a helyét. Én annó nem. Tehát én nem szerettem volna itthon maradni. Talán láttam az édesanyámat, hogy 8 nappal át éve dolgozik, mindig fáradt. Ugye abban az időben nagyon nehéz volt, mert azért ma már vannak gépek, például egy targonca vagy béka, elektromos dolgok, és akkor én úgy gondoltam, hogy én nem hiszem, hogy ez szeretném egész életemben dolgozni, de aztán így hozta a sors, mondom, hogy itt maradtam, és talán így kellett ennek lennie.
2: És te, Viki, jó alany volt ebbe,
4: talán nekem is anyukámon tanulva más hozzáfűződő viszonyom, és ezért tudott ez így kialakulni.
2: Mit gondoltok, hogy a későbbiekre nézve is akár még tovább öröklődhet ez a gazdálkodás?
4: Hát nézd, bízzunk benne. Nem, ezt nem lehet előre megmondani. A Viktóriának van egy nővére, ott van már két fiúnokám. Hogy mit hoz az élet, nem tudjuk. Ők is ebben nőnek fel, ők ugyan külön gazdaságban dolgoznak, de ők is kertészettel foglalkoznak. Ezt előre nem tudom megmondani. Annyira felgyorsult a világ, és annyira minden más, hogy...
3: Meg jelenleg egy annyira bizonytalan helyzetben vagyunk, hogy minden nap egy új harc. Talpon bírjunk maradni, hogy megéri, hogy csináljuk, hogy kitartsunk, és valahol benne van az is a pakliban, hogy egy idő után elfogy az erő, hogy már tényleg nem éri meg. Hogy már felülírja a munkaszeretetet, az agrár szeretetet, az, hogy elveszti a létfontosságát, a mi szerepünk, mert sokkal könnyebben, és igény sem lesz ránk. Inkább az, hogy nem lesz ránk igény, mert nem fogják megbecsülni azt, mi teremtünk.
2: Pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy mi volt a legnehezebb időszak a ti gazdasági életetekben?
4: Hát szerintem ezt elmondhatjuk, hogy mindig azt gondoljuk, hogy az idei év. Tehát tavaly is ezt gondoltuk, de idén is azt gondoljuk, hogy talán az idei év volt a leg, illetve úgy fogalmazok, hogy idei év, hogy nekünk még nem ért véget a tavalyi év, mert a tárolókból és a hűtőkamrákból még nem értékesítettünk mindent, tehát mikor az utolsó láda áru is el lesz adva, akkor ér véget a tavalyi év, de közben párhuzamosan indul az idei.
3: Nyilván csak mindig van egy szabvány. Általában augusztus 20-án kezdjük meg a szezont, és június 15-ig lezárjuk. Ez évről évre, az augusztus 20 fix kezdésre, de mindig csúszunk egy hetet, két hetet, három hetet, egy hónapot, és az évek
2: az értékesítéssel?
3: Igen, a mennyiség ugyanaz, nyilván minimális változások vannak a termény függvényében, de évről évre kitolódik. Most például jelen állás szerint azt gondolom, hogy júliusnál előbb nem fogunk végezni idén, és ezért gondolom azt, hogy bátran mondhatjuk, hogy a legnehezebb része talán ez.
1: A beszélgetés hamarosan folytatódik tovább, itt a 93.4-en, a Családi Piknikben.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Az óra végéhez értünk, nézzünk ki az utakra, lássuk, hogy aktuálisan mi a helyzet útjainkon. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járató, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. És szintén az M5-ös autópályán Kecskemét elkülöző szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzással két szűkített sávon halad, és a 4-es főúton Becsés belterületén csatornáznak, a 22-es kilométernél emiatt útszűkület van érvényben.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogat.

0: Országos kiemelt szamóca ellenőrzést rendelt el a fogyasztóvédelem, kibercsalókra figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank, folytatódik a melegebb, naposabb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Országos kiemelt szamóca ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztók védelme érdekében. A hatóság az ideiglenes árusítóhelyekre és útmenti értékesítőkre fókuszál, ahol a forgalmazási körülményeket, a higiéniai feltételek meglétét vizsgálja. Kiemelték, a hatósági akció célja a hazai és import szamóca tételek ellenőrzése, különös tekintettel a minőségre, a jelölés megfelelőségére, valamint a nyomon követhetőség biztosítására. Az ellenőrzések kiterjednek a nagykereskedelmi forgalmazókra, beleértve a nagybani piacokat, valamint a kiskereskedelmi egységekre is. Kibercsalók újfajta elkövetési móddal keresik meg az ügyfeleket a Magyar Nemzeti Bank telefonos ügyfélszolgálata érkezett bejelentések alapján. Kifejezetten korábbi hamis befektetési lehetőségek károsultjait, vélhetően saját korábbi áldozataikat hívják fel telefonon ismét a Nemzeti Bankon belül működő pénzügyi békeltető testület, vagy valamelyik Európai Uniós pénzügyi felügyeleti hatóság nevében. Hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank. A csalók az ügyfeleknek a korábban megszerzett pénzek megtérítését ígérik, majd azt állítják, hogy az összeg visszafizetése az érintett számára adóköteles, így nekik azt előzetesen át kell utalniuk. A befizetés után aztán eltűnnek a megszerzett összeggel. Teljesen megújulhat a csernobili atomerőmű környéke. Az erőmű igazgatója szerint hamarosan beüzemelnek egy nagy teljesítményű napelemparkot, és a régió hamarosan a zöld és atomenergia új központjává válhat. A napelemek egy hónapon belül megkezdik a villamosenergia előállítását. A fejlesztés nem egyszerű, ugyanis az atomreaktort védő régi szarkofág fölé épített új biztonsági burkolat, amelyet egy orosz drón megrongált, sürgős javításra szorul. 44. alkalommal rendezik meg itthon a Balaton átúszást. A szervezők idén is több mint 10 000 résztvevőre számítanak. A klasszikus kihívás az 5,2 km-es táv, amely Réb Fülöp és Balatonboglár között vezet. Akik rövidebb megmérettetésre vágynak, a 2,6 km-es féltávot is választhatják. Az esemény július 18-án lesz. A Scorpions június 20-án az MVM Domban ünnepi 60 éves pályafutását. Az 1965-ben alakult, azóta folyamatosan aktív együttes 2025-26-ban világkörüli turnén bizonyítja, hogy rockzenéjük halhatatlan. 1986-ban jártak először Magyarországon, az akkori MTK pályán léptek fel. 40 év telt el azóta, rendszeresen visszajárnak. Már a 2024-es és 22-es budapesti koncertjük is felejthetetlen volt a Budapest Sportarénában. Minőségi látvánnyal, brutális hangzással és persze a legismertebb darokkal. Idén egy még nagyobb helyszínen, az MVM Domban bizonyíthatják, hogy az idő sem fog a zenéjükön. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg többfelé a keleti-délkeleti szél, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Holnap is marad a napos, fátyolfelhős, száraz idő, megélénkül a délies szél. Napközben 22-28 fokig melegszik a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: A családi piknik következő órájában, így a harangszó után folytatódik az a beszélgetés, ahol egy különleges anya-lánya kapcsolatról hallhatsz, illetve hozom majd a csillagok üzenetét is, úgyhogy érdemes velünk tartani továbbra is a családi piknikben.
2: Az ország szívében
1: együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Davas,
1: az otthon hangja.
3: Családi piknik.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Egy anya-lánya kapcsolatról hallhattál már korábban itt nálunk a családi piknikben, most ezt a beszélgetésünket folytatjuk már is.
2: Én személy szerint ismerlek titeket, és tudom, hogy mi ez a munkafolyamat, ami számomra nagyon érdekes, ez a betakarítási időszak nektek. Egy kicsit meséljetek arról, hogy hogyan kell ezt egy hallgatónak elképzelni, hogy ti a hűtőházra dolgoztok, és hogy ti onnan értékesítetek, hogy ez mekkora nagy munka és feladat.
3: Ez egy őrületes nagy munka, fizikailag, mentálisan.
2: Hogyan kell kezdődik? Mikor kezditek?
3: A betakarítás.
2: Igen, a betakarítás.
3: Hát tegyük fel, hogy minden jól megy a nyár folyamán, és a viharokkal, vadállatokkal és minden egyébbel megharcolunk, és egy sikeres termést bírunk előállítani. Akkor, mikor lehűl a levegő 10 fok alá, akkor elkezdjük a káposztát sorokba, csíkokba összevágni. Nagyon szépen, egyesével kivágjuk, és 6 sort összerakunk egy hosszú csíkba. Utána érkeznek a pótkocsi konténerem, és kézi erővel dobáljuk egyesével. Valaki van a pótkocsin, egy valaki lent van, és dobjuk egymásnak. Így kerülnek bele egyesével szépen óvatosan a konténerekbe a fejes káposztát. Utána a hűtőházba kerülnek, és értékesítésig ott próbáljuk megőrizni az állagot.
4: Inkább a betakarításra az mondanám, hogy az évi termés, amit mi felnevelünk állomány, az november 1-én általában elkezdjük betakarítani. Ez azt jelenti, hogy konténerekben, ládákban, épp amiben tároljuk, behordjuk, bepakoljuk a hűtőkamrákba, és utána mondjuk ezzel december 15-re végzünk, december 15-től, jelen esetben mondjuk július elejéig, onnan értékesítjük. Kint a földeken már nincs semmi, így védjük meg a jégtől, hótól, hidegtől, fagytól, és aminek még ki lehet tenni, mostanában varjútól, nyúltól, ősztől, minden, ami repül, ugrál, fut, mászik, az a mi termékeinket szeretné megenni.
3: Nagyon nehéz ezt szóban elmondani, ezeket a munkafolyamatokat. Ha valakit esetleg érdekelne a folyamataink része, Salamon Viktória néven rengeteg TikTok videó van a munkánkról. Én úgy gondolom, nagyon látványos. Mondjuk nem a nehézségeket akarja, hanem inkább az öröm részét, de szerintem, aki ha megnéz egy pár videót, akkor elég jó rálátást kap.
2: Igen, a Vikinek ehhez nagyon nagy tehetsége van, nagyon szépen meg szokta csinálni ezeket a TikTok videókat.
4: Inkább csak haladok a korral, mert amúgy akármilyen nehéz elképzelni. Nagyon sok vevőhöz elérkeztek a videóim, például Lila Karfiolt, rengeteg ember van, aki még nem is látott, és nem is tudja, hogy létezik, viszont hát ez akármilyen szomorú, többet TikTokoznak az emberek, mint termelői piacra járjanak, és a TikTokról tájékozódnak, és pont az én videómat bedobta, és 3-4 kereskedőm is van a piacon, aki a TikTok videó alapján által találta meg magát a terméket, és azóta is állandó vásárlónk.
2: Tehát akkor ez effektív erre is egy igen, jó értékesítési igen forma. A hétvégén történt ez az eset, Viki, veletek, amit én már így hallottam, de hogy ez is például tök érdekes, hogy vetettetek,
4: igen,
2: és hogy volt ez a hatalmas nagy szél, és hogy mennyire nehéz volt nektek ott úgy elvetni a magokat, hogy a szél ne fújja ki, és hogy rögtön víz érje.
4: Igen, ez a répa zöldségvetés volt, ez úgy történik, hogy bakhátak készülnek, és a bakhát tetejére van ráhúzva a mag. Na most az volt a probléma, hogy nagyon nagy volt a szél. Ilyenkor versenyfutunk az idővel, hogy minél előbb víz érje a növényt, hogy a kelési időszaknak megfelelően kapja a vizet. Viszont a széllel meg hatalmas harcot vívunk, és ilyenkor benne van a kockázat, hogy a bakhát tetejéről lefújja a szél a magokat. Azt meg ugye nagyon nem nagyon vesszük észre, csak keléskor. Nyilván, hogyha horribilis szél van, azért feltűnő, de ez az enyhe, nagyobb suvítások el tudják vinni a magokat, és ez borzasztó nagy problémát jelent. Ami még nagyobb probléma ennél, hogy ez nem derül ki, csak vetelés után.
3: Mert ugye ez a sárgarépa és zöldségvető mag nagyon nincsen mélyen vetve, a régi mondás szerint, csak annyira, hogy a harangszót meghal.
4: Az öntözőberendezésnek a telepítése is úgy gondolom, legalábbis szerintem, nekünk az év legnehezebb munkája ez, hogy precízen, tökéletesen össze legyen téve, azért ez egy olyan berendezés, amit egyszer összerakunk, és utána 6-7-8 hónapig ez pöcröf indulnia kell. Azonnal víznek kell lennie, amint odaérünk, éjjel-nappal, és ezt egyszer kell, de akkor nagyon jól összerakni, és utána nagyon jól tud szuperálni. Ezen a munkán vagyunk túl a hétvégén.
2: Rengeteget dolgoztok nap mint nap, a hidegben, a melegben is, hiszen ez egy olyan munkakör. Elfáradtok azt gondolom fizikálisan, de akár mentálisan is. Vannak olyan napok, amikor azt mondjátok, hogy na nem, ma inkább nem, és szabadságot veszek ki, pihenek, vagy éppen magamra fordítom az időt.
4: Nyilván mindenkinek van olyan napja, hogy semmilyen semmi kedve, de hála a jó Istennek, nálunk ez nagyon jól működik, mert amikor nekem nincs kedvem semmi, ez akkor anyu a húzóerő, mikor anyunak nincs, akkor én vagyok a húzóerő, és ha egyikünk se húzóerő, akkor...
2: Akkor tartatok egy közös szabad napot.
4: Igen, akkor beülünk a kocsiba, és valamerre megindulunk. Általában azért ez nem olyan sűrű alkalmak, de nyilván van, mindenhol van, de igyekszünk is azért időt hagyni egymásnak a pihenésre. Mindenkinek van egy bizonyos időszaka, amikor mondjuk nagy piacon anyu megy el a piacra, nekem szabad a délután, amikor én megyek el, azért anyunak van saját szabad ideje elintézni a dolgait. Nagyon próbálunk figyelni arra, hogy mindenkinek maradjon azért egy csepp magánélete és szabad felhasználású ideje.
3: Hát azért igyekszünk arra is időt szánni, ha megvan a program ideje, akkor igyekszünk előre dolgozni, hozzákészülni, hogy minden rendben legyen, ne maradjon le a munkánk. Van azért idő, igyekszünk erre is időt szánni természetesen.
4: Hatalmas logisztika azért ez. Sok mindent előre elkészítünk. Ha szombaton tudjuk, hogy programban, akkor péntek általában egy lazább nap szokott lenni, nincs piac, akkor pénteken megcsinálunk mindent, hogy szombatra lehessen szabad időt keríteni mindenki részére.
2: Mi az, amit az évek során egymástól tanultatok, vagy kérdezhetem úgy is, hogy mi az, amire igazán büszkék vagytok a másikban? Viki, akkor először hozzád fordulnék.
4: Hát én azt gondolom, hogy nem túlzok, ha azt mondom, hogy mindent, talán levegőt venni tanultam meg egyedül magamtól, azon kívül mindent anyutól szívtam ki. Nagyon büszke vagyok anyura, de mondhatom azt, hogy bár az öndicséret kicsit büdös, de talán egymásra is nagyon büszkék vagyunk, hogy ez ilyen egységben, ilyen jól és egyetértésben tudjuk csinálni, azért ez nagyon nagy dolog, én azt gondolom. Nagyon büszke vagyok rá azért, amit megteremtett, és amilyen alapokat letett, és nagyon hálás is vagyok ezért, mert nyilván egy biztos jövő alapot adott, az már igazából rajtam múlik, vagy rajtunk múlik, hogy mennyire tudjuk ezt kamatoztatni és megbecsülni, és az értékét fönntartani, vagy inkább gyarapítani annak, amit ő bebiztosított számunkra.
2: Edith, te hogy gondolod, mi az, amiben a legbüszkébb vagy a Vikire? Mit gondolsz, úgy teljesít, vagy úgy tudott a nyomodba lépni, ahogy te azt gondoltad?
3: Igen, tehát teljesen. Én nagyon büszke vagyok a Vikire. Gondolom, hogy egy megbízható, nagyon talpra esett ember lett ebben a nehéz munkában is. Egy új utat mutat, egy könnyebb megoldásokat keres, amit érdemes tőle eltanulni, hogy nem kell görcsösen ragaszkodni a régi megszokott dolgokhoz, és ez nagyon jól megy neki. Sikereket ér el benne.
2: Ha már így anyák napja van, és ezt én úgy szerettem volna igazán, hogy egy ilyen anyák

0: És rád lennék kíváncsi, hogy mit szeretnél. Ugye említetted, hogy ott vannak az unokáid, és lehet, vagy gondoljátok ti, hogy generációról generációra tovább ívelődhet a gazdálkodás. Mi lenne az az egy üzenet, amit te üzennél a következő generációnak, aki a nyomotokba lép?
1: Nagyon nehéz kérdés. Talán titkom minden gazdálkodó ember, aki a földdel foglalkozik, teljes szívéből kívánja, hogy az utókor ezt tovább vigye. Valahol titkon én is ezt remélem.
2: Elsírta magát.
3: Hát veszem tőle a szót egy pillanatra. Én azt gondolom, hogy most már én is mondhatom, hogy abban reménykedünk, hogy lesz értéke ennek a munkának, amit mi képviselünk, lesz megbecsülése. Eljön az az idő, hogy büszkék lehetünk rá, hogy mi ezt dolgozzuk, és ez a foglalkozásunk, és nem az van, hogy a földet túrja, vagy hogy utaparaszt, hanem tényleg az van, hogy értéket tudunk képviselni, és lesz ennek vevőköre, aki megbecsüli azt, hogy igenis kézzel készült áru, kézi munka, nehéz fizikai munka, borzasztó sok áldozat az, hogy az a sárgarépa abba a levesbe, vasárnap a húslevesbe belekerüljön. És teljesen egyszerű példát tudok felhozni. Ugye nektek is van ez a pékség itt Davason. Nem titok, én szállítok be sok-sokféle alapanyagot, és elmondhatatlan érzés az, amikor bejövök a pékségbe, és például rakott kell a menü, és nektek nagyon jó érzés az, hogy rakott kell a menü, és szeretik az emberek, és fogy. Te erre vagy büszke, én meg arra vagyok büszke, hogy én azt a kelkáposztát már megfogtam 12-szer, leszállítom Dabasra, és a dabasi emberek asztalán nem is tudják, hogy szerdán délbe hány kézen
0: keresztül, igen.
3: Van ott, hogy ők jól tudjanak lakni, és valahol nagyon jó lenne, ha végigvezetnék az emberek, és kapna értéket ez a dolog, hogy ez nem csak egy kelkáposzta, amit megfőzünk, hanem ennek a kelkáposztának egy komoly
0: története van.
3: És nagyon jó lenne ebből az oldalból nézni, hogy mi is kapjunk megbecsülést, a termékeink is kapjanak, nem is mi, lényegtelen a mi, a termékeink kapjanak olyan figyelmet és megbecsülést, amire igény lenne, vagy szükség lenne, én szerintem.
1: Nagyon fontos a társadalomnak a kertészeket és minden növénytermesztéssel foglalkozó embert, családot megbecsülnie és megtartania valamilyen úton, módon. Mert egy láthatatlan értéket teremtünk. A láthatatlan értéke, amikor egy pici magocskából a sok gondoskodás és törődés hatására megnövekszik egy szép káposzta, egy szép karfiol, egy sárgarépa, egy zöldség a magyar földben, a magyar emberek asztalára. És maga ez az érték. Tudjuk, hogy mi termeltük a mi földjeinkbe nekünk.
0: Ez a történet a földről, a kitartásról és egy különleges anyalánya kapcsolatról szól. Azt gondolom, hogy itt a hallgatók azért hallhatták, hogy itt az egységben az erő, mondhatjuk ezt. Anyák napján talán még inkább érezzük, mennyi minden öröklődik tovább, nem csak a családban, hanem a mindennapi munkában és az élethez való hozzáállásban. Ez teljesen átjött nekem, és azt gondolom majd a hallgatóknak is, hogy ti hogyan tudtok együtt dolgozni anyalányaként, és hogy talán ez a kulcs arra, miért ilyen jól működik a gazdálkodásotok. A mai vendégem Ladányiné Juhász Edit és Salamon Viktória volt. Köszönöm szépen nektek ezt a szép anyáknapi beszélgetést.
3: Mi köszönjük.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab. Labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablab.dabas@gmail.com.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Csalá!

0: lett egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: A folytatásban már is megnézzük, hogy mit üzennek nekünk. Már a csillagok, szokás szerint kezdjük a kosokkal. A Merkúri egyváltása a lassításra int, különösen a pénzügyek terén érdemes most megfontoltnak lenned. Ne kapkodj el egyetlen vételt vagy döntést sem, mert a türelem most kifizetődőbb lesz. A Bika jegyében lépő Merkúrnak köszönhetően szavaidnak most nagyobb súlya van, így könnyebben érvényesítheted az akaratodat. Használd ki ezt az időszakot a fontos tárgyalásokra, de ügyelj, hogy ne válj túl makacsá. Ez a nap a belső csendről és az intuíciókról szól az ikrek esetében, ezért érdemes kicsit visszavonulnod a világ zajától. Figyelj az álmaidra, mert fontos válaszokat kaphatsz a jövőddel kapcsolatos kérdéseidre. Bár érhetik kisebb kellemetlenségek a rákokat, ezek most arra szolgálnak, hogy megtanulják a nemet megmondani és kijelölni a határaikat. Töltsd az estét olyan emberek körében, akik valóban feltöltenek és támogatnak. Az oroszlán maga biztonsága és kisugárzása ma mindenkit levesz a lábáról, így szinte bármilyen helyzetből győztesen jöhetsz ki. Használd ki ezt a lendületet, de ne felejtsd el megköszönni mindazoknak, akik segítenek az utadon. Rendkívül éles a szűz elméje, így a bonyolultabb összefüggéseket is könnyedén átlátja ma. Oszd meg az ötleteidet másokkal is, mert egy véletlen beszélgetésből értékes együttműködés születhet. A mai nap fókuszában a hosszú távú stabilitás és a mérleg karrierje áll, amihez most megkapja a szükséges fegyelmet. Egy váratlan hír vagy felismerés segíthet abban, hogy hatékonyabban oszd be az erőforrásaidat. Az elmúlt napok érzelmi hullámai után most végre letisztulnak a dolgok a Skorpió kapcsolataiban. Használd ezt a napot a félreértések tisztázására, mert most mély és őszinte megértésre találhatsz a másoknál. Bár hajlamos a nyilas az őszinte szó kimondásra, na próbáld meg finomabban fogalmazni a véleményedet. A megfontoltság most több ajtót nyit meg előtted, mint ha fejest ugranál az ismeretlenbe. A gyakorlatias szemlélete a baknak ma nagy segítségére lesz egy kisebb otthoni vagy munkai probléma megoldásában. A nap végén azonban engedd el a feladatokat és szállj időt a valódi kikapcsolódásra is. A kreatív energiái csúcsra járnak a vízöntőnek, így remek alkalom nyílik egy új hobbi elkezdésére vagy egy ötlet kidolgozására. Ne hagyd, hogy mások kisítősége kedvedet szegjék, bízz a saját különleges látásmódodba. És az otthoni környezet, valamint a családi béke most mindennél fontosabb a halak számára, ezért tegyél meg mindent a harmóniáért, egy mély beszélgetés egy szeretteddel olyan sebeket is begyógyíthat, amikről már rég megfeledkeztél.
0: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
1: A horoszkóp rovatot a Wilserker támogatta. Reklám.
3: Wilserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.
1: Ez reklám volt.

0: Ez az óra is eltelt, aminek a végén ismét kinézünk az utakra. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak, a 74-es kilométernél útszükületre is jelentős sebességkorlátozásra kell készülni. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Aztán a 405-ös főúton az M5-ös autópálya csomópontjánál a 18-as kilométernél hídjavítást végeznek, félpályás korlátozás van érvényben, a forgalmat jelző lámpa irányítja, és Örkény és Táborfalva között gázvezetéket kötnek be, a 3-as kilométernél emiatt útszűkület van érvényben, de alkalmanként egy rövid időszakra a fél útpályát is elfoglalhatják a munkagépek.
1: Új környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tiszapárt, átlagos szamóca termésre számítanak idén a termelők, marad a melegebb, derült száraz tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Új környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tiszapárt. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter jelölt Facebook oldalán azt írta, nagy erőkkel dolgoznak az új élő környezetminisztériuma megalakításán, és első feladatként egy új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását határozták meg, amely szigorúan szakmai alapon folyamatos és következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari gyárakat. Az új hatóság garantálja a jogszabályok maradéktalan betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben a civil szervezetek és az állampolgárok álláspontja végre kellő súlyt kap. Átlagos szamóca termés várható idén, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A belföldi termelésből származó fóliás szamóca a tavaszi fagyok és lehűlések miatt a megszokottnál legalább egy héttel később, április végétől került forgalomba. A teljes mennyiség háromnegyed részét kitevő szabadföldi termesztésű gyümölcs május közepén jelenhet meg a kínálatban. Az idei termés mennyiség 7000-7500 tonnára becsülhető. Szakaszosan május végén nyitnak a magyarországi fürdők. Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára közölte, teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd a fürdők. Addig számos karbantartási feladatot kell elvégezniük az üzemeltetőknek. Tavasszal javítják a burkolatot, a fugákat, takarítják a medencéket, felújítják a gépészeti berendezéseket. Ezt követően töltik fel friss vízzel a medencéket. Biológiai földi beavatkozással indul idén a balatoni szúnyoggyérítés május 4-én és 5-én, közölte a munkát elrendelő szakértői bizottság vezetője. Sáringer Kenyeres Tamás elmondta, a szokásosnál kisebb területen pár száz hektáron zajlik majd az első megelőzésre koncentráló beavatkozás, amely mintegy 3,5 millió forintba kerül. Főként dél-balatoni területeket érint, ahol a gyorsan felmelegedő sekélyvíz található, ezekben már megjelentek ugyanis a szúnyoglárvák. Nagy bejelentésekkel érkezett a sziget, az elmúlt 30 év legnagyobb buliait összehozó nemzetközi sztárokkal, utána afterpartyként pedig a legendás Táncdalfesztivál sátor modernizált verziójával idézik fel a fesztivál hőskorát egy nulladik nappal augusztus 10-én. Bejelentették a Sziget Society alapítvány, ezen belül a Society mozgalom és a Super Society díj életrehívását is, amely azokat a szakembereket és közösségeket segíti és állítja reflektorfénybe, akik kapaszkodót nyújtanak a mai fiataloknak a tömegessé váló mentális problémák és szorongások kezelésében. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg többfelé a keleti-délkeleti szél, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Holnap is marad a napos, fátyolfelhős, száraz idő, megélénkül a délies szél, napközben 22-28 fokig melegszik a levegő.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: A hírek után már is folytatódik tovább a családi piknik itt a 93.4-en, és ebben az órában vendégünk lesz majd Király Viktor, aki új dalát is elhozza nekünk. Na megérkezik egy tudásmorzsa is, úgyhogy ha teheted, továbbra is tarts velünk itt a családi piknikben.
3: Az ország szívében.
2: Együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Davas.
2: Az otthon.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Ez továbbra is a családi piknik itt a 93.4-en, és a héten Zoltán Timi beszélgetett Királyi Viktorral új dala kapcsán, úgyhogy sok mindent mesélt a dal születéséről, illetve az elmúlt időszakról. Ezt hallgatjuk meg a folytatásban.
2: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. A mai nap Királyi Viktor a vendégünk. Köszöntjük őt itt az éterben. Szia Viktor, és köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állsz, és egy kicsit beszélgethetünk.
3: Szia, örülök, hogy itt lehetek.
2: Nemrég jelent meg a Nélküled című számod, amit egyébként mi is, és a hallgatók is nagyon szeretünk, úgyhogy mesélnél egy kicsit arról, hogy készült a dal, mi inspirált téged?
3: Az igazság, hogy az első két dal a lemezről, az a Zárt ajtók meg a Nélküled, és mind a kettő egy kicsit arról az időszakról, amin most mentem keresztül, ugye nemrég, azon a kicsit nehéz időszakon. Ugye el is költözött a feleségem, volt az a bizonyos alkohol problémám, és ugye ebbe a két dalba próbáltam összefoglalni ezt az életérzést, és a Nélküled volt a második dal ennek a vagyis hát az átajtóknak a folytatása. Nekem ezek fontosak, ezek a dalok, mert úgy szerintem a legjobban és a legtisztában úgy tudom kiadni magamból, hogyha kiírom magamból. De azért próbáltam úgy megélni ezeket a dalokat, hogy azért, hogy mondjam, szóval mindenki tudjon egy picit önazonosulni ezekkel a témakörökkel, meg úgy zeneileg is nagyon így az én stílusom, úgy érzem.
2: Ugye végül is egy album készül, tehát annak lesznek a dalai. Mennyire lesz egységes az album stílusa? Tehát, hogy ilyen lassabb, ahogy te fogalmaztál, ilyen balladisztikusabb dalok lesznek, vagy lesz azért pörgősebb, könnyebb stílus is?
3: Igen, lesz mindenféle. Annyi biztos, hogy ilyen nagyon, nem tudom, hogy ez ilyen beképzelt mondat, de hogy nagyon Viktoros lesz. Szóval én ennél az albumnál nagyon oda akartam figyelni arra, hogy teljes mértékben a saját stílus irányzatomat akartam így visszahozni. Ugye 16 éve vagyok a pályán, vagy 17 éve vagyok a pályán, és úgy nagyjából így mindig ragaszkodtam a saját stílusomhoz, de ez szeretek néha kimozdulni közreműködésekbe, hol rap dalokba, hol nem tudom milyen dalokba szerepelek, de ez az album, ez nagyon kicsit így visszatérek a gyökereimhez. A szóló időszak, a fire időszak, és az albumon lehet hallani, van 2-3 ilyen balladisztikus dal, ami nagyon az én stílusom, illetve az összes többi ilyen könnyed hangulatú, hol egy kicsit funky, hol rockosabb, szóval ilyen nagyon színes szerintem az album.
2: Akkor végül is ezért is gondolom, ezért választott azt a nevet az albumnak, hogy My Name is Viktor, hogy akkor ez nagyon te vagy.
3: Pontosan ez volt a célja ennek, illetve volt egy másik oka, amiért használom ezt az album címet, de ez sokkal inkább egy ilyen személyes kötődés hozzám, hogy nem is tudom mikor volt, de mindegy pár évvel ezelőtt, amikor a Majkával meg a Curtis-et csináltuk a Füttyöst, akkor annak a dalnak a végén ugye bemondom azt, hogy My Name is Viktor, calm down, you can take a picture, és nem gondoltam volna, hogy ez ennyire meg fog ragadni az embereken, de hogy már konkrétan úgy megyek el koncertezni, hogy nem is úgy hívnak, hogy szia Király Viktor, hanem leszólítok, hogy My Name is Viktor. És így annyira egy ilyen szlogenné vált, hogy ezért felhasználtam, mint album cím.
2: Viktor, hát hogy néz ki egy ilyen alkotási folyamat, hogy először a szöveg áll össze, vagy a zene, vagy egyszerre a kettő, vagy ez változó?
3: Annyira nem változó, mert általában mindig úgy zenélek, hogy először a zene. Szóval nekem kell, hogy egy harmóniakör, egy dob, egy gitárhangzás meghozza azt az ikletet, azt az érzést, hogy miről fogok írni a dalba. Szóval kell a zene először, a dallamvezetés, és utána jön a szöveg.
2: És hát most már egyre gyakrabban hallunk tőled magyar szövegű dalokat is, ami nagyon klassz, és nagyon szeretjük, de azon gondolkodom mindig ilyenkor, hogy neked mennyire nehéz magyarul alkotni. Tehát gondolom, hogy nehezebb, vagy biztos, hogy nem annyira könnyű, mint angolul megfogalmazni az érzéseidet dalban. Vagy rosszul gondolom?
3: Nem, teljesen jól gondolod, és az igazság, hogy azért kicsit így kacagok magamban, mert nekem nem nehezebb, viszont a körülte lévő embereim azok mindig ők is kacagnak, mert én azt hiszem, hogy tök jól megírok valami szöveget magyarul, mert az én fejemnek ez így tetszik, az én amerikai gondolkodásomnak ez így tetszik. Aztán így mondják, hogy tök jó, csak ez magyartalan volt, ez nem jó, és akkor egy ilyen kijavító procedúra mindig kialakul, miután megírok valamit. Ez történt az átajtóknál, meg a Nélkülednél, hogy megírtam az egész szöveget egyedül, és aztán kerestem egy igazán profi magyar szövegírót, hogy a magyar Eszter, hogy segítsen, hogy tényleg magyaros legyen az egész szöveg.
2: És egyébként mennyire vonod bele a családot, a feleségedet, Anitát például a folyamatokba? Tehát mindig megmutatod, hogy hol jársz, vagy amikor vége van, vagy megvan a dal, akkor mutatod csak meg neki?
3: Hát ezzel változó. Én most már kezdem megtanulni azt, hogy például a feleségemnek, meg nem csak a feleségemnek, hanem a többi családtagomnak, hogy most már nem mutatom meg a kezdetleges folyamatot, hanem már inkább csak a vége fele, amikor már majdnem 100%-os egy dal, mert azt vettem észre, hogy az lehet, hogy én hallom a fejembe, hogy fog ez szólni készen ez a dal, de a többiek nem. Szóval, és akkor mindig így hallgatják, hogy hát jó, majd mutass meg, amikor kész, tudod.
2: Szóval, kritikusak egyébként? Tehát, hogy megmondják? Kritikusak? Megmondják, hogyha valami?
3: Meg, nagyon kritikus. Mindenki nagyon kritikus, ami egyébként egy nagyon pozitív dolog, mert kell. Szóval az nem segít senkinek, hogyha mindenki csak azt mondja, hogy jó, csináld, mert akkor nem tudok tanulni, nem tudok javítani, nem tudok javulni.
2: Visszatérve egy kicsit az albumra, van egy konkrét megjelenési dátum, vagy folyamatosan adott ki a dalokat, és akkor ez majd így összeáll, vagy mi a koncepció?
3: Konkrét dátum az igazából május végére szeretném az egészet összecsomagolni és kiadni különböző digitális platformokban, de annyira nincs egy ilyen kiragasztott megjelenési dátum. Nekem szimpatikus az, hogy dalonként adom ki a dalokat, de aztán a végén, igen, május végén összecsomagolom és kiadom.
2: Nagyon várjuk, és milyen feladatok várnak rád most így a közeljövőben, a nyári szezonban, mik a tervek?
3: Hál' Istennek ugye elítődik a naptár fellépésekkel, nagyon örülök, egyre több élő koncert van beírva, nagy zenekarra, kis zenekarra, szóval lekopogom, de remélhetőleg úgy néz ki, hogy szétszedem a nyarat.
2: Ez szuper hír, és hát nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgethettünk, és egy kicsit beleláttunk az albumnak a készülésébe, ahogy te készülsz. Hát mi nagyon sok sikert kívánunk itt a rádióból is, köszönöm. És szerintem a hallgatók nevében is mondhatom, mert tényleg nagyon kedveljük a dalaidat, sokat játszunk. Is, úgyhogy mindenhez sok sikert az albumhoz, a dalokhoz és mindenhez, amiben belefogsz. Úgyhogy köszönjük szépen. Mondhatom, mert tényleg nagyon kedveljük a dalaidat, sokat játsszuk is, úgyhogy mindenhez sok sikert az albumhoz, a dalokhoz és mindenhez, amiben belefogsz. Úgyhogy köszönjük szépen.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Családi piknik.

0: városi legendák,
1: vagy elképesztő tények.
0: A tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
2: Biológiai, földi beavatkozással indul idén a balatoni szúnyoggyérítés május 4-én és 5-én, közölte a munkákat elrendelő szakértői bizottság vezetője az MTI-vel. Sáringer Kenyeres Tamás elmondta, hogy a szokásosnál kisebb területen pár száz hektáron zajlik majd az első megelőzésre koncentráló beavatkozás, majd mintegy 3,5 millió forintba kerül. Főként dél-balatoni területeket, Fonyód, Ordacsehi, Balatonboglár, Balatonlelle, Balatonszemes, Zamárd és Jófok, valamint Balatonakaratja és Balatonkenesét érinti, ahol a gyorsan felmelegedő sekély víz található, ezekben már megjelentek a szúnyoglárvák, tették hozzá. Hangsúlyozta egyébként azt is a szakember, hogy a használt biológiai szer rendelkezik környezet és természetvédelmi hatósági engedélyekkel, ártalmatlan emberre, illetve állatra. A hőmérséklet és a csapadék alakulásától függ, hogy mikor lesz szükség a következő beavatkozásra. A biológiai szúnyoggyérítést az önkormányzatokat tömörítő 93 tagot számláló Balatoni Szövetség finanszírozza, ezt közölte Pali Róbert, a szervezet elnöke. Kiemelte, országosan egyedülálló, hogy a szövetségük fenntart egy olyan szakértői bizottságot, amely egész évben monitoroz egy régiót és jelzi, mikor van szükség a szúnyogírtásra.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Ez az óra is eltelt, aminek a végén ismét kinézünk az utakra. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak, a 74-es kilométernél útszükületre is jelentős sebességkorlátozásra kell készülni. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Aztán a 405-ös főúton az M5-ös autópálya csomópontjánál a 18-as kilométernél hídjavítást végeznek, félpályás korlátozás van érvényben, a forgalmat jelző lámpa irányítja, és Örkény és Táborfalva között gázvezetéket kötnek be, a 3-as kilométernél emiatt útszűkület van érvényben, de alkalmanként egy rövid időszakra a fél útpályát is elfoglalhatják a munkagépek.
1: Az állami közszolgáltatások fejlesztésére az uniós források hazahozatalára fókuszál az új kormány, visszaállíthatják a kötelező orvosi kamarai tagságot, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Az állami közszolgáltatások fejlesztését, az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon kiemelte az igazságtételt is, megismételte, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Közölte azt is, testvére, aki az igazságügyi miniszteri posztra felkért, Mellétei Barna Márton felesége, felfüggeszti bírói tevékenységét. Hegedű Zsolt azt ígérte, hogy javaslatot tesz a kötelező MOK-tagság visszaállítására. A Magyar Orvosi Kamara tagsága 2023 óta nem kötelező, önkéntes alapú. A leendő egészségügyi miniszter a Facebookon arról írt, hogy a felálló egészségügyi minisztérium szakmai korrekt és átlátható módon át fogja tekinteni az ágazati irányításban, az egészségügyi államtitkárságon, a kórházakban, valamint a háttérintézményekben dolgozó vezetői személyi állományt, a vezetői feladatokat, az intézményi működést, továbbá az átmeneti időszakban meghozott jelentősebb döntéseket és szerződéses kötelezettségvállalásokat. Nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által 2024 tavaszán felvett kínai hitel részletei. Az 1 milliárd eurós akkori árfolyamon mintegy 400 milliárd forintos kölcsön kondíciói éveken át nem voltak ismertek. A hitelt három kínai állami pénzintézet biztosította, elsősorban infrastrukturális és energetikai fejlesztések finanszírozására. A hitel több mint 10%-kal növelte meg a magyar államadósság deviza részét, és 1000 milliárd forint fölé emelte az ország Kínával szembeni tartozását. Május 6-án újra futócipőre cserélik az irodai dresszkódot a hazai cégek dolgozói. Jön a második E.ON Business Run a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A részletekről Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője beszélt.
4: A nagyvilágban 25-30 éve a Business Run néven rengeteg futóesemény van, szinte minden nagyvárosnak megvan a saját Business Run-ja. Ennek egy sajátossága van, hogy

0: délután, kora estét, és általában nem csak futnak, hanem közösségi élményként akár megkóstolnak finom falatokat, isznak egy jót, beszélgetnek, zenét hallgatnak, táncolnak, és ezt a versenyformátumot hoztuk el Magyarországra a tavalyi évben.
1: Az indulók több táv közül választhatnak, a kilométereket egyéniben és csapatban is lehet majd gyűjteni. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt a Dunántúlon, valamint a nap első felében északkeleten. Többfelé lesz élénk északnyugaton, erős a déli szél, hajnalban -1 és +11 fok között alakulnak a minimumok, a szelesebb nyugati, északnyugati tájakon marad enyhébb az idő, délutára pedig 22 és 28 fok közé melegszik majd a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
4: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
5: Indul már is egy újabb óra itt a 93.4-en, amiben sok hasznos infót hallhatsz, hiszen érkeznek majd közérdekű információink, valamint a legfrissebb hírek a vételkörzetből.
3: Az ország szívében
4: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
4: Az otthon hangja.
2: Családi piknik.

minden nap eszembe jut, este mikor lefekszem, talán túl sokat gyűlöltem és túl keveset szerettem. Azt gondolom magamnak is nehéz bevallanom, hogy mennyi minden nem tettem meg, pedig volt rá

0: értéket közvetítünk. Közérdekű
1: információk. Kormányablakbusz érkezik Üllőre, ahol többféle ügyintézésre nyílik lehetőség kényelmesen helyben május 4-én 10 és 12 óra között. Cím Üllő, városi sétány, templom téri bejárata. A kormányablakbusz segítségével helyben intézhetők például az alábbi ügyek: személyi igazolvány igénylése, lakcímváltozás bejelentése, vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyek intézése, útlevél igénylés és DÁV regisztráció. A MÁV pályaműködtetési ZRT pályavasúti területi igazgatóság Szeged által kezelt közforgalmú vasútvonalakon és a kapcsolódó ipari, valamint vontató vágányokon, illetve rakodó területeken és telephelyeken vegyszeres gyomírtást végeztek. Örkényben az ütemterv szerinti munkavégzés május 13. szerda, a vonat tervezett indulása 7 órakor, befejezése a napi program teljesítése után. A vegyszeres gyomírtó szerelvény operatív menetrendje és az unimogok útvonalterve az időjárás vagy forgalmi okokból módosulhat. Amennyiben napközben az időjárás nem engedi, erős szél vagy eső esetén, akkor a munkavégzést éjszaka is elvégezhetik. A gyomírtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozása ideje 0 munkanap, ezért a vegyszer felszedelése után a permetezett területeken munka már végezhető, áll a közleményben.
0: A Rádió Dabas. Közérdekű.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Teherautót és kamerarendszert vásárol Lajos Mizsa versenyképes járások programból. Idén is biológiai módszerrel gyérítik a szúnyogokat vecsésen. Folytatódik a koranyárias időjárás.
2: Hírmondó.
1: Rólunk szól.
2: Régiónk hírei.
1: Első kézből.
2: Első kézből.
5: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Több mint 83 millió forintos támogatást nyert el egy térségi fejlesztési konzorcium a versenyképes járások program második ütemében, amelynek tagja Felső Lajos

0: és Lajos Mizse is. A kecskeméti járást érintő együttműködésben Lajos Mizse, Orgovány, Felső Lajos és Városföld önkormányzatai közösen pályáztak közterületi és zöld felületi fejlesztésekre. A teljes támogatási összegből Lajos Mizse önkormányzata több mint 43 millió forintban részesül. A forrásokat két fő területre fordítják. Egyrészt egy új speciális tehergépjármű beszerzésére, amely a hulladékmentesítési feladatokat segíti majd, másrészt a település kamerarendszerének korszerűsítésére és bővítésére. A tervek szerint egy billenőplatós teherautót szereznek be, amely hozzájárul a közterületek tisztábbá és rendezettebbé tételéhez. A beruházás teljes értéke mintegy 21 millió forint, amelyhez az önkormányzat saját forrást is biztosít. Emellett jelentős fejlesztés várható a közbiztonság terén is. Összesen 56 új kamerát telepítenek 19 helyszínen, mintegy 30 millió forint értékben. A bővítés célja, hogy a közterületek nagyobb részét lefedjék, ezzel növelve a biztonságot és a megelőzés hatékonyságát. Idén is biológiai szúnyoggyérítéssel írtják a vérszívókat Becsésen. Tavaly már próbálkoztak a módszerrel, és Frűvirtné Halász Melinda alpolgármester szerint érezhetően kevesebb szúnyog zavarta a lakosságot. Ugyanaz előző nyár rendkívül száraz volt. A városvezető szerint minden bizonnyal volt annak jelentősége, hogy a lakosság partner volt a biológiai gyérítésben, figyelmesebbek voltak az emberek. A Williams televízió riportját hallják.
1: A jó idő közelettével természetesen beköszöntött az idei szúnyogszezon is. Akik többet járnak a kertekben, láthatják, hogy megjelentek az első példányok. Természetesen önkormányzatunk hónapokkal ezelőtt megkezdte a felkészülést. Megkötöttük a megfelelő céggel a szerződést. Ugyanazt a céget választottuk, akik tavaly is szolgáltattak a számunkra, hiszen ők a biológiai szúnyoggyérítést helyezik előtérbe, ahogy önkormányzatunk is. Megfelelő szaktanácsadással tudnak a rendelkezésünkre állni, és amennyiben szükséges, akkor a kémiai gyérítést is képesek elvégezni. A tavalyi év abból a szempontból egy sikeres év volt, hogy egyetlen kémiai gyérítést sem kellett a városban végrehajtani, tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy eredmény. Természetesen ebben közrejátszott a tavalyi év nagyon száraz időjárása, de én nagyon bízom abban, hogy ebben a lakosság együttműködése is benne volt, hogy talán ha még nem is nagy számon, de biztos, hogy sokan odafigyeltek arra, hogy ne legyen pangóvíz az udvarukban. És az idén is arra törekszünk, hogy ezt a biológiai gyérítést helyezzük előtérbe, nem győzöm hangsúlyozni a gyérítés szót. Tehát nem arról van szó, hogy egyetlen szúnyog sem lesz a városban, a szúnyogokkal együtt kell élnünk, de nyilván a populáció létszámát egy bizonyos szint alatt kell tartani, hogy a lakosság is azért, hogy mondjam, komfortosan tudja használni a zöld területeit.
2: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
3: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
2: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
3: www.radiodabas.hu-ra.
4: Lelátó extra.
5: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Vasárnap délután 17 órától egy igazi vérbeli rangadóval folytatódik a szezon. Az NB3-as Meton FC Dabas számára a délkeleti csoportban. Az ősi rivális Dunaharaszti MTK látogat majd Dabasra, a Velli Sportparkba. Normál esetben is a tabellán elfoglalt helyezésektől függetlenül hatalmas küzdelmet láthatunk, ha találkozik a két együttes egymással, ahol a végeredmény általában megjósolhatatlan. Most viszont a két csapatot mindössze egy pont és két helyezés választja el egymástól a tabellán, így a tét talán még nagyobb. Egy esetleges DMTK győzelemmel ugyanis riválisuk további előnyre tehetne szert, viszont ha a hazai csapat otthon tudná tartani mindhárom bajnoki pontját, akkor beelőzné a riválist és egyben meg is tudna erősíteni helyét a középmezőny elején. Az őszi összecsapáson 2-1-es Meton FC Dabas győzelem született, ezzel az eredménnyel pedig most is abszolút kiegyeznének. Hazai mérkőzés lévén ezúttal is biztatnak minden FC Dabas szimpatizáns, hogyha idejük engedi, látogassanak ki vasárnap délután a Velli Sportparkba. A találkozó 17 órakor kezdődik. A Monor csapata kora délután 14 órakor játszik a Szegedi VS ellen, szintén hazai pályán. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
0: Hétfőn nagyrészt derült, napos idő várható, csak fátyolfelhők lehetnek az égen. Csapadék nem lesz. Hajnalra zömmel 3 és 8 fok közé hűl le a levegő, délutánra 23-27 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet!
4: Családi piknik.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszám, gép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
5: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
6: Skoda.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
8: Az óra végéhez értünk, nézzünk ki az utakra, lássuk, hogy aktuálisan mi a helyzet útjainkon. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskeméti észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskeméti észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. És szintén az M5-ös autópályán Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sávelhúzással két szűkített sávon halad. És a 4-es főúton Becsés belterületén csatornáznak, a 22-es kilométernél emiatt útszűkület van érvényben.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
9: Szombaton alakul meg az új országgyűlés, a gazdasági növekedés beindításán dolgozik a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
10: Nachrichten,
11: Novel,
10: Noticias,
11: Novinky,
10: News,
11: magyarul és érthetően
10: hírek.
9: Szombaton tartják az országgyűlés alakulését. Az április 12-i országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. A napokban véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. Május 9-én a miniszterelnöki eskütétel után a Tisza párt elnöke ünnepi rendezvényt szervez a budapesti Kossuth térre. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videóban közölte, azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Kialakítják a gazdaságfejlesztés új eszközeit, ami a hazai kis- és középvállalkozások fejlődését segíti, emellett nekilátnak a felesleges bürokrácia csökkentésének. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. Új fejezetet kell nyitni a kormány és a tudomány viszonyában, jelentette ki a leendő tudományos és technológiai miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán a Magyar Tudományos Akadémia ünnepi közgyűlésére kapott meghívást reagálva hangsúlyozta, olyan oktatási rendszert kell építeni, amely képes kinevelni a 21. század tudósait. Májusban a megszokott rendszerint folyósítja az ellátásokat a Magyar Államkincstár, írja a Haszon magazin. A nyugdíjak utalása május 12-én kezdődik, míg az áprilisi családi pótlékot május 5-én kapják meg a jogosultak. A közlés szerint az idei kifizetések a korábban közzétett ütemezés szerint folytatódnak az év hátra lévő részében. Felidézték azt is, hogy a családi pótlékot általában a tárgyhónapot követő hónap elején utalják. A cikk kitér arra is, hogy a bérek és nyugdíjak közötti különbség tovább nőtt, mivel a keresetek gyorsabban emelkedtek az elmúlt időszakban, mint az ellátások. Meghirdette a következő évad bemutatóit a Víg Színház igazgatója. Rudolf Péter elmondta, hogy 3-3 új darab premierjét tervezik a Vígben és a Pesti Színházban is. Az első között mutatják be ifjabb Vidnyánszky Attila 4-6 című a magyar fiatalok helyzetét bemutató művét, valamint Arthur Miller Két hétfő emléke című tragikomédiáját. Emellett Víg Streamház néven online fizetős platformot indítottak, ahol folyamatosan bővülő kínálattal várják a nézőket. A Víg 125 című 4 részes fikciós dokumentumfilm sorozat pedig ingyenesen nézhető meg. Hétfőn a szikrázó napsütést kevés fátyol felhő zavarja, amelyből biztosan nem alakul ki csapadék. Beköszönt a koranyárias meleg idő, hiszen a csúcsérték elérheti a 22-27 fokot. Kedden a napsütés nyugat felől gomoly felhők zavarják, de záporra, zivatarra még kicsi az esély. A déli szél egyre inkább megélénkül, 25 fok körüli meleg valószínű. Szerdán egyre több gomoly felhő jelenik meg az égen, és elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A délnyugati szél megélénkül, 23-24 fok lesz napközben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.
6: A családi piknik utolsó órájában az anyák napjával foglalkozunk továbbra is, méghozzá magával az ünneppel. Azt fogjuk megnézni, hogy honnan is ered, na meg azt is megnézzük, hogy milyen idővel búcsúzik tőlünk ez a hét.
1: Az ország szívében.
2: Együtt a legjobbakkal.
1: Rádió Davas.
2: Az otthon hangja.
0: Családi piknik.
12: Hey guys, I'm Amber Mark.
13: Yeah, this is J Bobby. Jump.
2: 93.4.
1: Rádió Davas.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Május első vasárnapja van, anyák napja, nézzük is ennek a történetét. Az anyák napja a család egyik fontos ünnepe, amelyet számtalan módon lehet felejthetetlenül tenni évről évre. Magyarországon május első vasárnapján az anyákat ünnepeljük, 2026-ban ez pont május 3-ára, azaz a mai napra esik. Na de honnan is ered az anyák napja, és hogyan tehetjük emlékezetessé az egész család számára? Az anyák napja eredete az ókori évenként megrendezett tavaszi ünnepségekre vezethető vissza, amelyen a görögök Réa Kronosz felesége és a görög mitológia számos istenségének anyja előtt tisztelegtek. Az őskeresztények a nagybőjt negyedik vasárnapján a Krisztus édesanyjának Szűz Máriának tiszteletére rendezett ünnepen már egyfajta anyák napját ünnepeltek. Angliában az ünnepet kiterjesztették az összes anyára, ekkor nevezték el az eseményt anyák vasárnapjának. Az anyák napjának újabb kori története az 1600-as évekre nyúlik vissza Angliában, ahol a Szűz Mária tiszteletére tartott imaóra után a templomban a gyerekek ajándékokat és virágokat vittek, hogy így tisztelegjenek saját édesanyjuk előtt. Magyarországon először 1925-ben ünnepelték meg az anyák napját a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt zászlaja alatt a MÁV gépgyár foglalkoztatójában a munkások gyermekeinek részvételével. 1930-tól pedig már egy miniszteri rendelet a hivatalos iskolai ünnepélyek közé sorolta az anyák napját, amely végül május első vasárnapjára került. A világ legtöbb országában májusban tartják az anyák napját, de februártól októberig minden hónapban találhatunk államokat, ahol épp az anyukákat ünneplik. Magyarország mellett szintén május első vasárnapjára esik az ünnep például Angolában, Portugáliában, Romániában, Spanyolországban, illetve Szerbiában. Május második vasárnapján pedig az Amerikai Egyesült Államokban, Ausztriában, Ausztráliában, Belgiumban, Németországban, illetve Törökországban tartják az anyák napját.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com. Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Podoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
4: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Családi piknik.

0: Gardrób, az audio ruhatár.
1: Kalap, kabát, csapka, sál.
0: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
1: Az időjárás szabja meg.
0: De segítünk eldöntened.
2: A folytatásban tehát nézzük, hogy hogyan is alakul az időjárásunk majd holnap. Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt a Dunántúlon, néhol észak-keleten. Többfelé lesz élénk, északnyugaton erős a délies szél, kora reggel 1-11 fok között alakulnak a minimumok, a szelesebb nyugati északnyugati tájakon marad enyhébb az idő, délután a 22 és 27 fok közé melegszik majd a levegő. Újabb allergének virágzása indul el, illetve éri el a tüneteket okozó szintet, így a következő napokban fokozódhat a pollenterhelés. Az eperfatélék pollen koncentrációja jellemzően a magas nagyon magas, a tölgyé, a nyíré, a közepes magas tartományban alakul. A platán a bükk, a fenyőfélék, a dió, a kőr és a vadgesztenye és az ostorpa virágkorának mennyisége a közepes magas tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a komlógyertyán, a gyertyán, a fűz, a juhar, a ciprus és a tiszapafélék, a sásfélék, a pázsitfűfélék, az ernyős virágzatúak, valamint az útifő és a lórum pollenje. A kültéri allergén gombás porraszama viszont jellemzően alacsony szinten van jelen.
1: Gardrób.
0: Orvos és közlekedés meteorológia.
1: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
0: Rádió Dabas 93.4.

0: fontos, hogy mit hallgatsz. 93.4 Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Évek csendben múlnak el, maradnék még, de mennem kell. Még egy percet itt hagyom, egy új világról álmodom, de fújunk.

Hamarosan 16 óra van, ami azt jelenti, hogy a mai családi piknik véget ér. Köszönöm a segítséget Szilágyi Izabellának, illetve Zoltán Timinek a mai műsor elkészítésében. Ha velünk maradtok, akkor a továbbiakban 18 órától a Top 20 ismétlését, 20 órától a zárórát hallhatjátok, holnap reggel pedig 5 órától már a térségi napló jelentkezik Ordasi Brigivel, 6 órától pedig indul az új hét, egy új reggelrel, egy újabb tiktakkal itt a 93.4-en. Az elmúlt órákban Kis György Krisztiánt hallottat. Köszönöm a figyelmet, további szép hétvégét!

0: Ez az óra is eltelt, aminek a végén ismét kinézünk az utakra. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak, a 74-es kilométernél útszükületre is jelentős sebességkorlátozásra kell készülni. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Aztán a 405-ös főúton az M5-ös autópálya csomópontjánál a 18-as kilométernél hídjavítást végeznek, félpályás korlátozás van érvényben, a forgalmat jelző lámpa irányítja, és Örkény és Táborfalva között gázvezetéket kötnek be, a 3-as kilométernél emiatt útszűkület van érvényben, de alkalmanként egy rövid időszakra a fél útpályát is elfoglalhatják a munkagépek.
1: A magyar írásbelikkel kezdődik az idei érettségi vizsgaidőszak. Hétfőn országos ellenőrzés sorozatot indított a fogyasztóvédelem a vendéglátóhelyeken, marad a napos meleg tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News.
3: Magyarul és érthetően hírek.
1: Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka, közölte az Oktatási Hivatal. Mint írják, a következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek majd. Az írásbeli vizsgákat május 4-e és 22-e között rendezik meg. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, majd matematikából, történelemből és idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. Az emelcintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. A nyári kiemelt turisztikai időszakra országos ellenőrzés sorozatot indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok a nyár végéig folyamatosak és kiterjednek a turisták által leginkább látogatott vendéglátóhelyekre, a fesztiválokra és a különböző kulturális rendezvényekre, valamint a személytaxi szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra. Külön figyelnek az ideiglenes árusítóhelyek műszaki és higiéniai feltételeire, valamint az élelmiszerek összetételének megfelelőségére. Újabb videóval segíti a bevallási tervezetek kiegészítését a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV ezúttal az ingatlan bérbeadásából, valamint az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem bevallását mutatja be lépéstől lépésre a kérdés-felelet alapú kitöltési mód használatával. A hivatal idén is 5,6 millió magánszemélynek készítette el a bevallási tervezetét, de bizonyos jövedelmekről nem áll rendelkezésére teljes körű adat. Akik ilyen bevételt szereztek, mindenképpen ki kell egészíteniük a tervezetet. Ez több mint 200 ezer adózót érint. Május 6-án újra futócipőre cserélik az irodai dresszkódot a hazai cégek dolgozói. Jön a második E.ON Business Run a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A részletekről Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője beszélt.
4: A nagyvilágban 25-30 éve a Business Run néven rengeteg futóesemény van. Szinte minden nagyvárosnak megvan a saját Business Run-ja. Ennek egy sajátossága van, hogy általában szinte mindenhol kivétel nélkül hétköznap rendezik meg, és arra építenek, hogy az irodaházakban, a különböző munkahelyeken az emberek együtt töltenek egy késő délután, kora estét,

0: hoztuk el Magyarországra a tavalyi évben.
1: Az indulók több táv közül választhatnak, a kilométereket egyéniben és csapatban is lehet majd gyűjteni. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt a Dunántúlon, valamint a nap első felében északkeleten. Többfelé lesz élénk északnyugaton, erős a déli szél, hajnalban -1 és +11 fok között alakulnak a minimumok, a szelesebb nyugati, északnyugati tájakon marad enyhébb az idő, délutára pedig 22 és 28 fok közé melegszik majd a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában. Just watch me dance.
4: Csak igazi zenékkel, Phoenix század legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en. Látom!

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Davas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
5: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
4: Maga mögé utasította a kategóriatársakat.
5: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Polo modellek már 5.980.000 forinttól. További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe.
4: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
6: Volkswagen.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavas.

0: Megyek aludni.
1: Nem értünk egyet mindenben,
2: de a zene közös nevező lehet.
1: Válaszd a legjobb dalokat.
2: Rádió Tabas.
1: Az otthon.

0: Országos kiemelt szamóca ellenőrzést rendelt el a fogyasztóvédelem, kibercsalókra figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank, folytatódik a melegebb naposabb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Országos kiemelt szamóca ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztók védelme érdekében. A hatóság az ideiglenes árusítóhelyekre és útmenti értékesítőkre fókuszál, ahol a forgalmazási körülményeket, a higiéniai feltételek meglétét vizsgálja. Kiemelték, a hatósági akció célja a hazai és import szamóca tételek ellenőrzése, különös tekintettel a minőségre, a jelölés megfelelőségére, valamint a nyomon követhetőség biztosítására. Az ellenőrzések kiterjednek a nagykereskedelmi forgalmazókra, beleértve a nagybani piacokat, valamint a kiskereskedelmi egységekre is. Kibercsalók újfajta elkövetési móddal keresik meg az ügyfeleket, a Magyar Nemzeti Bank telefonos ügyfélszolgálat érkezett bejelentések alapján. Kifejezetten korábbi hamis befektetési lehetőségek károsultjait, vélhetően saját korábbi áldozataikat hívják fel telefonon, ismét a Nemzeti Bankon belül működő pénzügyi békeltető testület, vagy valamelyik Európai Uniós pénzügyi felügyeleti hatóság nevében. Hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank. A csalók az ügyfeleknek a korábban megszerzett pénzek megtérítését ígérik, majd azt állítják, hogy az összeg visszafizetése az érintettek számára adóköteles, így nekik azt előzetesen át kell utalniuk. A befizetés után aztán eltűnnek a megszerzett összeggel. Teljesen megújulhat a Csernobili atomerőmű környéke. Az erőmű igazgatója szerint hamarosan beüzemelnek egy nagy teljesítményű napelemparkot, és a régió hamarosan a zöld és atomenergia új központjává válhat. A napelemek egy hónapon belül megkezdik a villamosenergia előállítását. A fejlesztés nem egyszerű, ugyanis az atomreaktort védő régi szarkofág fölé épített új biztonsági burkolat, amelyet egy orosz drón megrongált, sürgős javításra szorul. 44. alkalommal rendezik meg itthon a Balaton átúszást. A szervezők idén is több mint 10 000 résztvevőre számítanak. A klasszikus kihívás az 5,2 kilométeres táv, amely Révfülöp és Balatonboglár között vezet. Akik rövidebb megmérettetésre vágynak, a 2,6 kilométeres féltávot is választhatják. Az esemény július 18-án lesz. A Scorpions június 20-án az MVM Domban ünnepi 60 éves pályafutását. Az 1965-ben alakult, azóta folyamatosan aktív együttes 2025-26-ban világkörüli turnén bizonyítja, hogy rockzenéjük halhatatlan. 1986-ban jártak először Magyarországon, az akkori MTK pályán léptek fel. 40 év telt el azóta, rendszeresen visszajárnak. Már a 2024-es és 22-es budapesti koncertjük is felejthetetlen volt a Budapest Sportarénában. Minőségi látvánnyal, brutális hangzással és persze a legismertebb darokkal. Idén egy még nagyobb helyszínen, az MVM Domban bizonyíthatják, hogy az idő sem fog a zenéjükön. Hétfőn a szikrázó napsütést kevés fátyol felhő zavarja, amelyből biztosan nem alakul ki csapadék. Beköszönt a koranyárias meleg idő, hiszen a csúcsérték elérheti a 22-27 fokot. Kedden a napsütés nyugat felől gomoly felhők zavarják, de záporra, zivatarra még kicsi az esély. A déli szél egyre inkább megélénkül, 25 fok körüli meleg valószínű. Szerdán egyre több gomoly felhő jelenik meg az égen, és elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A délnyugati szél megélénkül, 23-24 fok lesz napközben.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, Fénix század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugas Dűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Új környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tiszapárt, átlagos szamóca termésre számítanak idén a termelők, marad a melegebb, derült száraz tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Új környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tiszapárt. Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelölt Facebook oldalán azt írta, nagy erőkkel dolgoznak az új élő környezetminisztériuma megalakításán, és első feladatként egy új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását határozták meg, amely szigorúan szakmai alapon folyamatos és következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari gyárakat. Az új hatóság garantálja a jogszabályok maradéktalan betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben a civil szervezetek és az állampolgárok álláspontja végre kellő súlyt kap. Átlagos szamóca termés várható idén, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A belföldi termelésből származó fóliás szamóca a tavaszi fagyok és lehűlések miatt a megszokottnál legalább egy héttel később, április végétől került forgalomba. A teljes mennyiség háromnegyed részét kitevő szabadföldi termesztésű gyümölcs május közepén jelenhet meg a kínálatban. Az idei termés mennyiség 7000-7500 tonnára becsülhető. Biológiai földi beavatkozással indul idén a balatoni szúnyoggyérítés május 4-én és 5-én, közölte a munkát elrendelő szakértői bizottság vezetője. Sáringer Kenyeres Tamás elmondta, a szokásosnál kisebb területen pár száz hektáron zajlik majd az első megelőzésre koncentráló beavatkozás, amely mintegy 3,5 millió forintba kerül. Főként dél-balatoni területeket érint, ahol a gyorsan felmelegedő sekélyvíz található, ezekben már megjelentek ugyanis a szúnyoglárvák. Május 6-án újra futócipőre cserélik az irodai dresszkódot a hazai cégek dolgozói. Jön a második E.ON Business Run a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A részletekről Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője beszélt.
3: A nagyvilágban 25-30 éve a Business Run néven rengeteg futóesemény van, szinte minden nagyvárosnak megvan a saját Business Run-ja. Ennek egy sajátossága van, hogy általában szinte mindenhol kivétel nélkül hétköznap rendezik meg, és arra építenek, hogy az irodaházakban, a különböző munkahelyeken az emberek együtt töltenek egy késő délután, kora estét, estét, és általában nem csak futnak, hanem közösségi élményként akár megkóstolnak finom falatokat, isznak egy jót, beszélgetnek, zenét hallgatnak, táncolnak, és ezt a versenyformátumot hoztuk el Magyarországra a tavalyi évben.
0: Az indulók több táv közül választhatnak, a kilométereket egyéniben és csapatban is lehet majd gyűjteni. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt a Dunántúlon, valamint a nap első felében északkeleten. Többfelé lesz élénk északnyugaton, erős a déli szél, hajnalban mínusz 1 és plusz 11 fok között alakulnak a minimumok, a szelesebb nyugati, északnyugati tájakon marad enyhébb az idő, délutára pedig 22 és 28 fok közé melegszik majd a levegő.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
2: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
2: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
5: Szép napot kívánok, ez itt a Rádió Dabas Top 20-as slágerlistája, a mikrofonnál Kis György Krisztián. Indul már is a visszaszámlálás. 20. a héten Ruzsa Magdolna és Lótfüvegi közöse a Nyári zápor. 19. helyen találott Hibaton Norma Jean Martin közösét az Out My Head című felvételt, aztán jön a 18. helyről majd Ed Sheeran és a Kamera című újdonsága, és egy gyors kis háttér a dallal kapcsolatban, illetve Ed Sheeranről. Állítólag annyira rá van kattanva a fotózásra, hogy a turnén is mindig egy régi filmes géppel mászkál, és simán előfordult már, hogy rajongókat fotózott le koncert után, szóval, ha valaki Eddel találkozik, lehet, hogy még modell is lesz belőle, akár egy dalhoz.
1: Ezen a héten
2: ez a dal a 20.
6: A

0: Megyünk is tovább a slágerlistával. 17. helyen Dash és Young Fly közöse az Oh Mama. Hunter X, K-pop Demon Hunter Cat a Goldennel a 16. 15. helyre került a héten Lady Gaga és a The Dead Dance című felvétel. Na is, ha már Lady Gaga. Hát róla mindig van mit beszélni. A pletykák szerint ennél a dalnál konkrétan egy teljes haláltánc koreográfiát talált ki, még a stúdióban, és addig nem volt hajlandó felénekelni véglegesen, amíg nem látta maga előtt a teljes látványt. Tipikus Gaga, nem csak a dal, hanem a komplett világ.
1: A Top 20-ban ma ez a dal a 17.

0: 20-ban.
1: Ez a dal a 15-dik. A 15-dik.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: 93.4.
0: Rádió Dabas.

0: legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked.
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
1: 93.4
0: Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
4: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyi edzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
1: Reklám voltam, viszont

0: Hallásra. Teherautót és kamerarendszert vásárol Lajos Mizsa a versenyképes járások programból. Idén is biológiai módszerrel gyérítik a szúnyogokat Vecsésen. Folytatódik a koranyárias időjárás.
1: Hírmondó.
2: Rólunk szól.
1: Régiónk hírei.
2: Első kézből.
1: Első kézből.
0: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Több mint 83 millió forintos támogatást nyert el egy térségi fejlesztési konzorcium a versenyképes járások program második ütemében, amelynek tagja Felső Lajos és Lajos Mizse is. A kecskeméti járást érintő együttműködésben Lajos Mizse, Orgovány, Felső Lajos és Városföld önkormányzatai közösen pályáztak közterületi és zöld felületi fejlesztésekre. A teljes támogatási összegből Lajos Mizse önkormányzata több mint 43 millió forintban részesül. A forrásokat két fő területre fordítják. Egyrészt egy új speciális tehergépjármű beszerzésére, amely a hulladékmentesítési feladatokat segíti majd, másrészt a település kamerarendszerének korszerűsítésére és bővítésére. A tervek szerint egy billenőplatós teherautót szereznek be, amely hozzájárul a közterületek tisztábbá és rendezettebb tételéhez. A beruházás teljes értéke mintegy 21 millió forint, amelyhez az önkormányzat saját forrást is biztosít. Emellett jelentős fejlesztés várható a közbiztonság terén is. Összesen 56 új kamerát telepítenek 19 helyszínen, mintegy 30 millió forint értékben. A bővítés célja, hogy a közterületek nagyobb részét lefedjék, ezzel növelve a biztonságot és a megelőzés hatékonyságát. Idén is biológiai szúnyoggyérítéssel írtják a vérszívókat Vecsésen. Tavaly már próbálkoztak a módszerrel, és Frűvirtné Halász Melinda alpolgármester szerint érezhetően kevesebb szúnyog zavarta a lakosságot. Ugyanaz előző nyár rendkívül száraz volt, a városvezető szerint minden bizonnyal volt annak jelentősége, hogy a lakosság partner volt a biológiai gyérítésben, figyelmesebbek voltak az emberek. A Williams televízió riportját hallják.
3: A jó idő közelettével természetesen beköszöntött az idei szúnyogszezon is. Akik többet járnak a kertekben, láthatják, hogy megjelentek az első példányok. Természetesen önkormányzatunk hónapokkal ezelőtt megkezdte a felkészülést. Megkötöttük a megfelelő céggel a szerződést. Ugyanazt a céget választottuk, akik tavaly is szolgáltattak a számunkra, hiszen ők a biológiai szúnyoggyérítést helyezik előtérbe, ahogy önkormányzatunk is. Megfelelő szaktanácsadással tudnak a rendelkezésünkre állni, és amennyiben szükséges, akkor a kémiai gyérítést is képesek elvégezni. A tavalyi év abból a szempontból egy sikeres év volt, hogy egyetlen kémiai gyérítést sem kellett a városban végrehajtani, tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy eredmény. Természetesen ebben közrejátszott a tavalyi év nagyon száraz időjárása, de én nagyon bízom abban, hogy ebben a lakosság együttműködése is benne volt, hogy talán ha még nem is nagy számon, de biztos, hogy sokan odafigyeltek arra, hogy ne legyen pangóvíz az udvarukban. És az idén is arra törekszünk, hogy ezt a biológiai gyérítést helyezzük előtérbe, nem győzöm hangsúlyozni a gyérítés szót. Tehát nem arról van szó, hogy egyetlen szúnyog sem lesz a városban, a szúnyogokkal együtt kell élnünk, de nyilván a populáció létszámát egy bizonyos szint alatt kell tartani, hogy a lakosság is azért, hogy mondjam, komfortosan tudja használni a zöld területeit.
1: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
2: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
1: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
2: www.radiodabas.hu-ra.
4: Lelátó extra.
5: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Vasárnap délután 17 órától egy igazi vérbeli rangadóval folytatódik a szezon az NB3-as Meton FC Dabas számára a délkeleti csoportban. Az ősi rivális Dunaharaszti MTK látogat majd Dabasra, a Velli Sportparkba. Normál esetben is a tabellán elfoglalt helyezésektől függetlenül hatalmas küzdelmet láthatunk, ha találkozik a két együttes egymással, ahol a végeredmény általában megjósolhatatlan. Most viszont a két csapatot mindössze egy pont és két helyezés választja el egymástól a tabellán, így a tét talán még nagyobb. Egy esetleges DMTK győzelemmel ugyanis riválisuk további előnyre tehetne szert, viszont ha a hazai csapat otthon tudná tartani mindhárom bajnoki pontját, akkor beelőzni a riválist és egyben meg is tudna erősíteni helyét a középmezőny elején. Az őszi összecsapáson 2-1-es Meton FC Dabas győzelem született, ezzel az eredménnyel pedig most is abszolút kiegyeznének. Hazai mérkőzés lévén ezúttal is biztatnak minden FC Dabas szimpatizáns, hogyha idejük engedi, látogassanak ki vasárnap délután a Velli Sportparkba. A találkozó 17 órakor kezdődik. A Monor csapata kora délután 14 órakor játszik a Szegedi VS ellen, szintén hazai pályán. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
0: Hétfőn nagyrészt derült, napos idő várható, csak fátyol felhők lehetnek az égen. Csapadék nem lesz. Hajnalra zömmel 3 és 8 fok közé hűl le a levegő, délutánra 23-27 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet!
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
6: 20-szor annyit adunk neked!
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
6: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. Ennek a dalnak
6: minden esélye megvan arra,
1: hogy jövő héten bekerüljön a Top 20-ba.
7: Top 20-ba.

0: Íme itt is van a következő hármas. 14. héten Tóth Abigail és Accent a Sugar Daddy-vel. 13. Lady Gaga és az Abracadabra. 12. helyen pedig Hurts és a Purple Disco Machine-nal közös Wonderful Life. És egy gyors sztori a Hurtsről. Kevesen tudják, de a duó majdnem feloszlott még a karrierjük elején egy brutálisan rossz koncert után. Állítólag alig volt közönség és totális kudarc lett. Aztán pont ez adta meg nekik a löketet az új hangzáshoz. Néha egy bukás kell a sikerhez.
1: Ezen a héten
2: ez a dal a 14.

0: Az első óra utolsó helyezettje következik. 11. a héten Diaz Menta és a Méreg című újdonság. Róluk meg egyébként azt csutogják, hogy ez a dal egy konkrét szakítós sztoriból született, és nem is akarták eredetileg kiadni, aztán mégis így lett belőle sláger, ismerős ugye? Ez volt az első óra, de ne menjetek sehova, jön a top 10, és ott már tényleg izzik a levegő.
1: A top 20-ban
2: ma ez a dal a 11. 11.
3: Sziasztok, itt Diaz
4: és Menta.
3: Ez meg a legújabb dalunk a Méreg, itt a Rádió Dabason.
5: Hiába

0: Az állami közszolgáltatások fejlesztésére, az uniós források hazahozatalára fókuszál az új kormány, visszaállíthatják a kötelező orvosi kamarai tagságot, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Az állami közszolgáltatások fejlesztését, az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon kiemelte az igazságtételt is. Megismételte, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Közölte azt is, testvére, aki az igazságügyi miniszteri posztra felkért, Mellétei Barna Márton felesége, felfüggeszti bírói tevékenységét. Hegedű Zsolt azt ígérte, hogy javaslatot tesz a kötelező MOK-tagság visszaállítására. A Magyar Orvosi Kamara tagsága 2023 óta nem kötelező, önkéntes alapú. A leendő egészségügyi miniszter a Facebookon arról írt, hogy a felálló egészségügyi minisztérium szakmai korrekt és átlátható módon át fogja tekinteni az ágazati irányításban, az egészségügyi államtitkárságon, a kórházakban, valamint a háttérintézményekben dolgozó vezetői személyi állományt, a vezetői feladatokat, az intézményi működést, továbbá az átmeneti időszakban meghozott jelentősebb döntéseket és szerződéses kötelezettségvállalásokat. A Tisza visszautalja Váberer Györgynek a 100 millió forintos támogatást. Magyar Péter Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a párt finanszírozása törvényesen és transzparensen zajlott és zajlik, és büszkék arra, hogy több tízezer támogató járult hozzá működésükhöz kis összegű adományokkal. Még a látszatát is szeretnék elkerülni annak, hogy bármelyik oldalon álló vállalkozót, oligarchát kössék hozzájuk, ezért a pénzt visszautalják. Nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által 2024 tavaszán felvett kínai hitel részletei. Az 1 milliárd eurós akkori árfolyamon mintegy 400 milliárd forintos kölcsön kondíciói éveken át nem voltak ismertek. A hitelt három kínai állami pénzintézet biztosította, elsősorban infrastrukturális és energetikai fejlesztések finanszírozására. A hitel több mint 10%-kal növelte meg a magyar államadósság devizarészét, és 1000 milliárd forint fölé emelte az ország Kínával szembeni tartozását. Lemondott a MOME teljes kuratóriuma. A Telex azt írja, a MOME az elsők egyike volt azon egyetemeknek, amelyeket alapítványi fenntartásba helyeztek 2020-ban. A kuratórium tagjai felajánlották az egyetem alapító jogait a felsőoktatásért felelős újonnan felálló minisztériumnak. Magyar cég fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség a Remred technológia fejlesztőt kérte fel egy olyan 300 kilós műhold elkészítésére, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és az űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel. Hétfőn a szikrázó napsütést kevés fátyolfelhő zavarja, amelyből biztosan nem alakul ki csapadék. Beköszönt a koranyárias meleg idő, hiszen a csúcsérték elérheti a 22-27 fokot. Kedden a napsütés nyugat felől gomoly felhők zavarják, de záporra, zivatarra még kicsi az esély. A déli szél egyre inkább megélénkül, 25 fok körüli meleg valószínű. Szerdán egyre több gomoly felhő jelenik meg az égen, és elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A délnyugati szél megélénkül, 23-24 fok lesz napközben.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
2: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
2: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
4: Újra itt vagyunk a Top 20-as slágerlistával. A stúdióban Kis György, Krisztián, és már is jön a Top 10. Elsőként Harry Styles újdonsága, az American Girls. 9. helyen találod majd David Guetta, Teddy Swims és a Tom Sandai a közös Gun Gun Gun című felvételt. 8. pedig Joe és az End of Beginning. Na és ha már Harry Styles, a bulvár szerint ezt a dalt több amerikai románc inspirálta, és persze már megy is a találgatás, hogy vajon kiről szól pontosan. Harry persze hallgat, de a rajongók nem, viszont mi hallgatni fogunk, méghozzá az újdonság következik, az American Girls.
1: Félúton a legjobbak között.
2: A 10.
1: A 10.

0: Újra itt vagyunk a Top 20-as slágerlistával, a stúdióban Kis György Krisztián, és már is jön a Top 10. Elsőként Harry Styles újdonsága, az American Girls. 9. helyen találod majd David Guetta, Teddy Swims és a Tom Sandai a közös Gun Gun Gun című felvételt. 8. pedig Joe és az End of Beginning. Na és ha már Harry Styles, a bulvár szerint ezt a dalt több amerikai románc inspirálta, és persze már megy is a találgatás, hogy vajon kiről szól pontosan. Harry persze hallgat, de a rajongók nem, viszont mi hallgatni fogunk, méghozzá az újdonság következik, az American Girls.
1: Ezen a héten ez a dal a 7.

0: ezen a héten.
1: Ez a dal az ötödik.
2: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
1: Ophelia. 93.4
0: Rádió Dama.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele. You saved my heart from the fate of, oh. Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
2: 20-szor annyit adunk neked.
5: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
2: Top 20!
5: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
2: Ennek a dalnak
5: minden esélye megvan arra,
2: hogy jövő héten bekerüljön a Top 20-ba. Top 20-ba.

0: Már a dobogó következik, annak is az előszobájában vagyunk, hiszen negyedik helyen Beberexa és Faithless közöse a New Religion, harmadik helyen egy új lap, Taylor Swift-tal, méghozzá az Opalite, és második helyre került a héten Bruno Mars az I Just Might című felvétellel. Bruno Marsról pedig egyébként az a hír jár, hogy képes egyetlen dalon hónapokig ülni, és még a stúdióban is újra meg újra átírat mindent, perfekcionizmus felső fokon, de hát az eredmény magáért beszél.
1: Majdnem dobogós. Ez a dal a negyedik.

0: ennek a dalnak
1: minden esélye megvan arra,
0: hogy jövő héten bekerüljön a top 20-ba.
2: Top 20. So we are in yes.
1: I just wanna swim in you. 93.4
0: Rádió Dalvilága.

0: És meg is van a hét első helyezettje, Alex Warren-től a Fever Dream. Alex Warren pedig igazi modern sztori egyébként, a netről indult videókkal, és most tessék, listavezető. Azt mondják, még mindig ő maga kezeli a kommentjei nagy részét, nem sokáig lesz ez így valószínűleg. Én viszont köszönöm, hogy velem tartottatok, ez volt a Rádió Dabas Top 20, a mikrofonnál Kis György Krisztián. Jövő héten ugyanitt, ugyanebben az időben ismét találkozunk.
1: A legjobbak legjobbika. A Top 20-ban ma ez a dal.
2: Ez a dal.
1: A number one.

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: Szombaton alakul meg az új országgyűlés, a gazdasági növekedés beindításán dolgozik a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Szombaton tartják az országgyűlés alakulését. Az április 12-i országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. A napokban véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. Május 9-én a miniszterelnöki eskütétel után a Tisza párt elnöke ünnepi rendezvényt szervez a budapesti Kossuth térre. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videóban közölte, azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Kialakítják a gazdaságfejlesztés új eszközeit, ami a hazai kis- és középvállalkozások fejlődését segíti, emellett nekilátnak a felesleges bürokrácia csökkentésének. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. Új fejezetet kell nyitni a kormány és a tudomány viszonyában, jelentette ki a leendő tudományos és technológiai miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán a Magyar Tudományos Akadémia ünnepi közgyűlésére kapott meghívást reagálva hangsúlyozta, olyan oktatási rendszert kell építeni, amely képes kinevelni a 21. század tudósait. Májusban a megszokott rendszerint folyósítja az ellátásokat a Magyar Államkincstár, írja a Haszon magazin. A nyugdíjak utalása május 12-én kezdődik, míg az áprilisi családi pótlékot május 5-én kapják meg a jogosultak. A közlés szerint az idei kifizetések a korábban közzétett ütemezés szerint folytatódnak az év hátra lévő részében. Felidézték azt is, hogy a családi pótlékot általában a tárgyhónapot követő hónap elején utalják. A cikk kitér arra is, hogy a bérek és nyugdíjak közötti különbség tovább nőtt, mivel a keresetek gyorsabban emelkedtek az elmúlt időszak, mint az ellátások. Meghirdette a következő évad bemutatóit a Víg Színház igazgatója. Rudolf Péter elmondta, hogy 3-3 új darab premierjét tervezik a Vígben és a Pesti Színházban is. Az első között mutatják be ifjabb Vidnyánszky Attila 4-6 című a magyar fiatalok helyzetét bemutató művét, valamint Arthur Miller Két hétfő emléke című tragikomédiáját. Emellett Víg Streamház néven online fizetős platformot indítottak, ahol folyamatosan bővülő kínálattal várják a nézőket. A Víg 125 című 4 részes fikciós dokumentumfilm sorozat pedig ingyenesen nézhető meg. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt a Dunántúlon, valamint a nap első felében északkeleten. Többfelé lesz élénk északnyugaton, erős a déli szél, hajnalban -1 és +11 fok között alakulnak a minimumok, a szelesebb nyugati, északnyugati tájakon marad enyhébb az idő, délutára pedig 22 és 28 fok közé melegszik majd a levegő.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A hétvégén folytatódik az NB2-es kézilabda bajnokság. Lajos Mizsén új pályát adnak át a Mizse KC meccs előtt, míg Kalocsán és Kecskeméten a minél szebben csillogó érmekért hajtottak a bajnoki hajrában. Az NB2-ben Mizse KC a felsőházba jutás kiharcolása után nehéz időszakot kellett átvészeljen, hiszen a Polyák Imre sportcsarnokban zajló felújítási munkálatok miatt nem tudott a szokásos ütemben készülni a gárda meccsére. Ez az eredményeken is meglátszott, de ezt az időszakot kiböjtölte a gárda, mely legutóbb már nagyon szoros csatában maradt alul, 33-34-re a Makó ellen. Szombaton 18 órakor az Orosháza elleni meccsen viszont hivatalosan is átadták az új pályát, melyről egy későbbi hírösszefoglalóban számolunk be. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hétfőn csapadékos idő várható.
5: Értekezlet reggel 8-kor.
6: Holnap hétfő, de ma még itt a záróra. Kapcsolj ki és élvezd a hétvége utolsó perceit. Záróra, a Rádió Dabas hétfőűző műsora a 93.4-en az otthon hangján minden vasárnap

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: lezáróra. És a hétfő sosem jön el.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
0: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is.

0: Várunk! Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
1: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy.
0: Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
2: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
3: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
2: Maga mögé utasította a kategória társakat.
3: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Póló modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe.
2: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
4: Volkswagen.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Hétvége. Jó zene. Jazz. Soul. R&B.
7: Hideg az este, támad a fagy.
6: Záróra. Vasárnap az otthon hall.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatok.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: kiszáradt kert. 21 óra van.
1: 21 óra van.
2: A magyar írásbelikkel kezdődik az idei érettségi vizsgaidőszak. Hétfőn országos ellenőrzés sorozatot indított a fogyasztóvédelem a vendéglátóhelyeken, marad a napos meleg tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően hírek.
2: Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka, közölte az Oktatási Hivatal. Mint írják, a következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek majd. Az írásbeli vizsgákat május 4-e és 22-e között rendezik meg. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, majd matematikából, történelemből és idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. Az emeltszintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. A nyári kiemelt turisztikai időszakra országos ellenőrzés sorozatot indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok a nyár végéig folyamatosak és kiterjednek a turisták által leginkább látogatott vendéglátóhelyekre, a fesztiválokra és a különböző kulturális rendezvényekre, valamint a személytaxi szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra. Külön figyelnek az ideiglenes árusítóhelyek műszaki és higiéniai feltételeire, valamint az élelmiszerek összetételének megfelelőségére. Újabb videóval segíti a bevallási tervezetek kiegészítését a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV ezúttal az ingatlan bérbeadásából, valamint az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem bevallását mutatja be lépéstől lépésre a kérdés-felelet alapú kitöltési mód használatával. A hivatal idén is 5,6 millió magánszemélynek készítette el a bevallási tervezetét, de bizonyos jövedelmekről nem áll rendelkezésére teljes körű adat. Akik ilyen bevételt szereztek, mindenképpen ki kell egészíteniük a tervezetet. Ez több mint 200 ezer adózót érint. Elérhetővé vált a gerincvelői izomsorvadással élők számára egy otthon alkalmazható terápia. A RISDiplam hatóanyagú készítmény egyedi méltányossági eljárásban igényelhető, közölte az SMA Egyesület. Budai Krisztina elnök hozzátette, a gyógyszer olyan betegek számára is alternatíva lehet, akik állapotuk miatt évekig teljesen kiszorultak a kezelésekből. Még tart a pollenszezon késő tavaszi legerősebb terhelésű időszaka, egyszerre közel 20 féle allergén virágpora van jelen a levegőben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A nyír pollen koncentrációja országosan magas, az eperfa féléké és a tölgyé a közepesen magas tartományban alakulhat. Jellemzően közepes, tüneteket okozó koncentrációban van jelen a platán, a bükk, valamint a dió pollenje, míg a juhar, a fűz és az ostorfa virágporának mennyisége alacsony közepes szintet érhet el. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a ciprus és tiszafa félék, a kőr is, a komlógyertyán, a gyertyán, a sásfélék, továbbá már a fenyőfélék, a vadgesztenye és a pázsitfűfélék pollenje is. Hétfőn a szikrázó napsütést kevés fátyol felhő zavarja, amelyből biztosan nem alakul ki csapadék. Beköszönt a koranyárias meleg idő, hiszen a csúcsérték elérheti a 22-27 fokot. Kedden a napsütés nyugat felől gomoly felhők zavarják, de záporra, zivatarra még kicsi az esély. A déli szél egyre inkább megélénkül, 25 fok körüli meleg valószínű. Szerdán egyre több gomoly felhő jelenik meg az égen, és elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A délnyugati szél megélénkül, 23-24 fok lesz napközben.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: igazi zenékkel, félév század legnagyobb slágereivel.
1: Ébren álmodtunk, majd ketté váltunk, volt, hogy súlytalanul égbe szálltunk.
0: Itt a 93.4-en.
2: Rádiódavas, az otthon hangja.

0: A zene. A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18 per álszám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
2: Minden, ami vas.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: jobb lesz, ha magam. Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.
2: So we are in yes. I just wanna swim in you.
0: 93.4
1: Rádió

0: 10 óra van.
1: Este 10 óra van.
2: Országos kiemelt szamóca ellenőrzést rendelt el a fogyasztóvédelem, kibercsalókra figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank, folytatódik a melegebb, naposabb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Országos kiemelt szamóca ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztók védelme érdekében. A hatóság az ideiglenes árusítóhelyekre és útmenti értékesítőkre fókuszál, ahol a forgalmazási körülményeket, a higiéniai feltételek meglétét vizsgálja. Kiemelték, a hatósági akció célja a hazai és import szamóca tételek ellenőrzése, különös tekintettel a minőségre, a jelölés megfelelőségére, valamint a nyomon követhetőség biztosítására. Az ellenőrzések kiterjednek a nagykereskedelmi forgalmazókra, beleértve a nagybani piacokat, valamint a kiskereskedelmi egységekre is. Kibercsalók újfajta elkövetési móddal keresik meg az ügyfeleket, a Magyar Nemzeti Bank telefonos ügyfélszolgálat érkezett bejelentések alapján. Kifejezetten korábbi hamis befektetési lehetőségek károsultjait, vélhetően saját korábbi áldozataikat hívják fel telefonon, ismét a Nemzeti Bankon belül működő pénzügyi békeltető testület, vagy valamelyik Európai Uniós pénzügyi felügyeleti hatóság nevében. Hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank. A csalók az ügyfeleknek a korábban megszerzett pénzek megtérítését ígérik, majd azt állítják, hogy az összeg visszafizetése az érintett számára adóköteles, így nekik azt előzetesen át kell utalniuk. A befizetés után aztán eltűnnek a megszerzett összeggel. Teljesen megújulhat a Csernobili atomerőmű környéke. Az erőmű igazgatója szerint hamarosan beüzemelnek egy nagy teljesítményű napelemparkot, és a régió hamarosan a zöld és atomenergia új központjává válhat. A napelemek egy hónapon belül megkezdik a villamosenergia előállítását. A fejlesztés nem egyszerű, ugyanis az atomreaktort védő régi szarkofág fölé épített új biztonsági burkolat, amelyet egy orosz drón megrongált, sürgős javításra szorul. 44. alkalommal rendezik meg itthon a Balaton átúszást. A szervezők idén is több mint 10 000 résztvevőre számítanak. A klasszikus kihívás az 5,2 kilométeres táv, amely Révfülöp és Balatonboglár között vezet. Akik rövidebb megmérettetésre vágynak, a 2,6 kilométeres féltávot is választhatják. Az esemény július 18-án lesz. A Scorpions június 20-án az MVM Domban ünnepi 60 éves pályafutását. Az 1965-ben alakult, azóta folyamatosan aktív együttes 2025-26-ban világkörüli turnén bizonyítja, hogy rockzenéjük halhatatlan. 1986-ban jártak először Magyarországon, az akkori MTK pályán léptek fel. 40 év telt el azóta, rendszeresen visszajárnak. Már a 2024-es és 22-es budapesti koncertjük is felejthetetlen volt a Budapest Sportarénában. Minőségi látvánnyal, brutális hangzással és persze a legismertebb darokkal. Idén egy még nagyobb helyszínen, az MVM Domban bizonyíthatják, hogy az idő sem fog a zenéjükön. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt a Dunántúlon, valamint a nap első felében északkeleten. Többfelé lesz élénk északnyugaton, erős a déli szél, hajnalban -1 és +11 fok között alakulnak a minimumok, a szelesebb nyugati, északnyugati tájakon marad enyhébb az idő, délutára pedig 22 és 28 fok közé melegszik majd a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, félév század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
0: Rádió.

0: Mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: csak egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: 23 óra van.
1: 23 óra van.
2: Új környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tiszapárt, átlagos szamóca termésre számítanak idén a termelők, marad a melegebb, derült száraz tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Új környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tiszapárt. Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelölt Facebook oldalán azt írta, nagy erőkkel dolgoznak az új élő környezetminisztériuma megalakításán, és első feladatként egy új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását határozták meg, amely szigorúan szakmai alapon folyamatos és következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari gyárakat. Az új hatóság garantálja a jogszabályok maradéktalan betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben a civil szervezetek és az állampolgárok álláspontja végre kellő súlyt kap. Átlagos szamóca termés várható idén, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A belföldi termelésből származó fóliás szamóca a tavaszi fagyok és lehűlések miatt a megszokottnál legalább egy héttel később, április végétől került forgalomba. A teljes mennyiség háromnegyed részét kitevő szabadföldi termesztésű gyümölcs május közepén jelenhet meg a kínálatban. Az idei termés mennyiség 7000-7500 tonnára becsülhető. Szakaszosan május végén nyitnak a magyarországi fürdők. Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára közölte, teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd a fürdők. Addig számos karbantartási feladatot kell elvégezniük az üzemeltetőknek. Tavasszal javítják a burkolatot, a fogákat, takarítják a medencéket, felújítják a gépészeti berendezéseket. Ezt követően töltik fel friss vízzel a medencéket. Biológiai földi beavatkozással indul idén a balatoni szúnyoggyérítés május 4-én és 5-én, közölte a munkát elrendelő szakértői bizottság vezetője. Sáringer Kenyeres Tamás elmondta, a szokásosnál kisebb területen pár száz hektáron zajlik majd az első megelőzésre koncentráló beavatkozás, amely mintegy 3,5 millió forintba kerül. Főként dél-balatoni területeket érint, ahol a gyorsan felmelegedő sekélyvíz található, ezekben már megjelentek ugyanis a szúnyoglárvák. Nagy bejelentésekkel érkezett a sziget, az elmúlt 30 év legnagyobb buliait összehozó nemzetközi sztárokkal, utána afterpartiként pedig a legendás Táncdalfesztiválsátor modernizált verziójával idézik fel a fesztivál hőskorát egy nulladik nappal augusztus 10-én. Bejelentették a Sziget Society alapítvány, ezen belül a Society mozgalom és a Super Society díj életrehívását is, amely azokat a szakembereket és közösségeket segíti és állítja reflektorfénybe, akik kapaszkodót nyújtanak a mai fiataloknak a tömegessé váló mentális problémák és szorongások kezelésében. Hétfőn a szikrázó napsütést kevés fátyol felhő zavarja, amelyből biztosan nem alakul ki csapadék. Beköszönt a koranyárias meleg idő, hiszen a csúcsérték elérheti a 22-27 fokot. Kedden a napsütés nyugat felől gomoly felhők zavarják, de záporra, zivatarra még kicsi az esély. A déli szél egyre inkább megélénkül, 25 fok körüli meleg valószínű. Szerdán egyre több gomoly felhő jelenik meg az égen, és elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A délnyugati szél megélénkül, 23-24 fok lesz napközben.
3: Lelátó extra.
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A hétvégén folytatódik az NB2-es kézilabda bajnokság. Lajos Mizsén új pályát adnak át a Mizse KC meccs előtt, míg Kalocsán és Kecskeméten a minél szebben csillogó érmekért hajtottak a bajnoki hajrában. Az NB2-ben Mizse KC a felsőházba jutás kiharcolása után nehéz időszakot kellett átviseljen, hiszen a Polyák Imre sportcsarnokban zajló felújítási munkálatok miatt nem tudott a szokásos ütemben készülni a gárda meccsére. Ez az eredményeken is meglátszott, de ezt az időszakot kiböjtölte a gárda, mely legutóbb már nagyon szoros csatában maradt alul, 33-34-re a Makó ellen. Szombaton 18 órakor az Orosháza elleni meccsen viszont hivatalosan is átadták az új pályát, melyről egy későbbi hírösszefoglalóval számolunk be. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast!
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádióján.
0: Csak igazi zenékkel, 2. század legnagyobb slágereivel.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness. Személyedzés, edzésterv készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
3: Hallom már a Vindiát, tovább, tovább.
4: A ballagás meghatározó élmény, maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Aranykorona ékszerbolt kínálatából.
5: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
4: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Aranykorona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

van itt bent, és csak Isten tudja miért éget. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másira a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Negyed.

0: Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: Új környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tiszapárt, átlagos szamóca termésre számítanak idén a termelők, marad a melegebb, derült száraz tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Új környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tiszapárt. Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelölt Facebook oldalán azt írta, nagy erőkkel dolgoznak az új élő környezetminisztériuma megalakításán, és első feladatként egy új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását határozták meg, amely szigorúan szakmai alapon folyamatos és következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari gyárakat. Az új hatóság garantálja a jogszabályok maradéktalan betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben a civil szervezetek és az állampolgárok álláspontja végre kellő súlyt kap. Átlagos szamóca termés várható idén, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A belföldi termelésből származó fóliás szamóca a tavaszi fagyok és lehűlések miatt a megszokottnál legalább egy héttel később, április végétől került forgalomba. A teljes mennyiség háromnegyed részét kitevő szabadföldi termesztésű gyümölcs május közepén jelenhet meg a kínálatban. Az idei termés mennyiség 7000-7500 tonnára becsülhető. Szakaszosan május végén nyitnak a magyarországi fürdők. Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára közölte, teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd a fürdők. Addig számos karbantartási feladatot kell elvégezniük az üzemeltetőknek. Tavasszal javítják a burkolatot, a fugákat, takarítják a medencéket, felújítják a gépészeti berendezéseket. Ezt követően töltik fel friss vízzel a medencéket. Biológiai földi beavatkozással indul idén a balatoni szúnyoggyérítés május 4-én és 5-én, közölte a munkát elrendelő szakértői bizottság vezetője. Sáringer Kenyeres Tamás elmondta, hogy a szokásosnál kisebb területen pár száz hektáron zajlik majd az első megelőzésre koncentráló beavatkozás, amely mintegy 3,5 millió forintba kerül. Főként dél-balatoni területeket érint, ahol a gyorsan felmelegedő sekélyvíz található, ezekben már megjelentek ugyanis a szúnyoglárvák. Nagy bejelentésekkel érkezett a sziget, az elmúlt 30 év legnagyobb buliait összehozó nemzetközi sztárokkal, utána afterpartiként pedig a legendás Táncdalfesztiválsátor modernizált verziójával idézik fel a fesztivál hőskorát egy nulladik nappal augusztus 10-én. Bejelentették a Sziget Society alapítvány, ezen belül a Society mozgalom és a Super Society díj életrehívását is, amely azokat a szakembereket és közösségeket segíti és állítja reflektorfénybe, akik kapaszkodót nyújtanak a mai fiataloknak a tömegessé váló mentális problémák és szorongások kezelésében. Hétfőn a szikrázó napsütést kevés fátyol felhő zavarja, amelyből biztosan nem alakul ki csapadék. Beköszönt a koranyárias meleg idő, hiszen a csúcsérték elérheti a 22-27 fokot. Kedden a napsütés nyugat felől gomoly felhők zavarják, de záporra, zivatarra még kicsi az esély. A déli szél egyre inkább megélénkül, 25 fok körüli meleg valószínű. Szerdán egyre több gomoly felhő jelenik meg az égen, és elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A délnyugati szél megélénkül, 23-24 fok lesz napközben.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, Fénix század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
4: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyi edzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: zene. A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: tapogatózom. Mi van, ha minden már eleve kész?
1: Kezembe kés,
0: vágom a gondom.
1: Nem vagyok séf,
0: nem vagyok Gordon.
1: Mit ér a pénz, ha
0: nem vagyok otthon? Lassan a magyarok, én lehet London.

0: ilyen ágyal letoltam a gondokat. Itt tudod, nem látja meg senki. De mi van, ha süllyed a gondolat? Majd ki fog a partra menni? Balsós régen tép, de mi régebben nem próbálunk, mehet élesben. Balkán vip, nagy színpont, már átengedtek a fészcsekken.
1: Élek és

0: egy óra van.
1: Éjjel egy óra van.
2: Szombaton alakul meg az új országgyűlés, a gazdasági növekedés beindításán dolgozik a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Szombaton tartják az országgyűlés alakulését. Az április 12-i országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. A napokban véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. Május 9-én a miniszterelnöki eskütétel után a Tisza párt elnöke ünnepi rendezvényt szervez a budapesti Kossuth térre. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videóban közölte, azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Kialakítják a gazdaságfejlesztés új eszközeit, ami a hazai kis- és középvállalkozások fejlődését segíti, emellett nekilátnak a felesleges bürokrácia csökkentésének. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. Új fejezetet kell nyitni a kormány és a tudomány viszonyában, jelentette ki a leendő tudományos és technológiai miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán a Magyar Tudományos Akadémia ünnepi közgyűlésére kapott meghívásra reagálva hangsúlyozta, olyan oktatási rendszert kell építeni, amely képes kinevelni a 21. század tudósait. Májusban a megszokott rendszerint folyósítja az ellátásokat a Magyar Államkincstár, írja a Haszon magazin. A nyugdíjak utalása május 12-én kezdődik, míg az áprilisi családi pótlékot május 5-én kapják meg a jogosultak. A közlés szerint az idei kifizetések a korábban közzétett ütemezés szerint folytatódnak az év hátralévő részében. Felidézték azt is, hogy a családi pótlékot általában a tárgyhónapot követő hónap elején utalják. A cikk kitér arra is, hogy a bérek és nyugdíjak közötti különbség tovább nőtt, mivel a keresetek gyorsabban emelkedtek az elmúlt időszakban, mint az ellátások. Meghirdette a következő évad bemutatóit a Víg Színház igazgatója. Rudolf Péter elmondta, hogy 3-3 új darab premierjét tervezik a Vígben és a Pesti Színházban is. Az első között mutatják be ifjabb Vidnyánszky Attila 4-6 című a magyar fiatalok helyzetét bemutató művét, valamint Arthur Miller Két hétfő emléke című tragikomédiáját. Emellett Víg Streamház néven online fizetős platformot indítottak, ahol folyamatosan bővülő kínálattal várják a nézőket. A Víg 125 című 4 részes fikciós dokumentumfilm sorozat pedig ingyenesen nézhető meg. Hétfőn a szikrázó napsütést kevés fátyol felhő zavarja, amelyből biztosan nem alakul ki csapadék. Beköszönt a koranyárias meleg idő, hiszen a csúcsérték elérheti a 22-27 fokot. Kedden a napsütés nyugat felől gomoly felhők zavarják, de záporra, zivatarra még kicsi az esély. A déli szél egyre inkább megélénkül, 25 fok körüli meleg valószínű. Szerdán egyre több gomoly felhő jelenik meg az égen, és elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A délnyugati szél megélénkül, 23-24 fok lesz napközben.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójával.
0: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Megrepett a jég alattam, nyakig a nyárba szakadtam. Fenn vagyok, haver, a magasban, nem kell más.
1: Rádiódavas, az otthon.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhoz szállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hábútor.hu weboldalon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Éjjel 2 óra van.
1: A magyar írásbelikkel kezdődik az idei érettségi vizsgaidőszak. Hétfőn országos ellenőrzés sorozatot indított a fogyasztóvédelem a vendéglátóhelyeken, marad a napos meleg tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
2: Novel,
0: Noticias,
2: Novinky,
0: News,
2: magyarul és érthetően
0: hírek.
1: Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka, közölte az Oktatási Hivatal. Mint írják, a következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek majd. Az írásbeli vizsgákat május 4-e és 22-e között rendezik meg. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, majd matematikából, történelemből és idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. Az emeltszintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. A nyári kiemelt turisztikai időszakra országos ellenőrzés sorozatot indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok a nyár végéig folyamatosak és kiterjednek a turisták által leginkább látogatott vendéglátóhelyekre, a fesztiválokra és a különböző kulturális rendezvényekre, valamint a személytaxi szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra. Külön figyelnek az ideiglenes áru